0: Találkozás Jézussal.
1: Van egyetlen egy szó, amire a mai ember rossz érzéssel gondol egy picit. Önök szerint melyik lehet ez a szó? Az engedelmesség valóban így van, akkor egy formán jár a gondolatunk. A szeretet és az engedelmesség kapcsolatáról fogok beszélni. Arról, hogy lényegében ez a kettő nagyon is összefügg egymással. Szeretném az előadás első részében a szeretet kérdéskörét körüljárni, majd a második felében az engedelmességről beszélnék bibliai alapokon. Szeretném elkezdeni egy igaz történettel. Az UNESCO Romániában vizsgálatot hajtott végre kettő darab árvaházban, és nagyon érdekes volt a felmérésnek, a vizsgálatnak a végeredménye. Az volt érdekes ebben a két árvaházban, hogy az egyik árvaházban kialakult a gyerekekben a mozgásnak a képessége, másikban pedig nem. És elkezdtek gondolkodni azon, hogy vajon miért lehetett ez. És ahogy vizsgálódtak, eltelt néhány hét, és megdöbbentő volt a végeredménye ennek a vizsgálatnak. Abban az árvaházban, ahol a gyerekek tudtak járni, négy kézláb mászni, abban az árvaházban a gondozónők néha felvették a gyerekeket. Magukhoz szorították, megsimogatták, beszélgettek velük, játszottak velük, míg a másik árvaházban nem beszélgettek velük, nem simogatták meg őket, nem vették fel, amikor sírtak, hanem esetleg még be is csukták az ajtót rájuk, hogy ne hallják a sírást. A szeretet csodákra képes a gyerekeknél. De vajon a felnőtteknél is? Nekünk is van, ránk is van valamilyen hatása a szeretetnek, amit egymáson keresztül kapunk meg. Szeretnék egy idézetet hozni, én nagyon szeretem az idézeteket. Ez az idézet így szól. Ha olyannak veszünk valakit, amilyen, olyan is marad. Ha olyannak veszünk valakit, amilyenné válhat, olyanná lesz, amilyenné lennie kell. Jimmy Jones mondta ezt, de többféle formában hallottam már megfogalmazni. Mit is akar mondani ez az idézet? Azt, hogy nagyon is egymásra vagyunk utalva. Nagyon is fontos nekünk, embereknek, az, hogy mit gondolnak mások rólunk. Sokan próbálják ezt elhessegetni maguktól. De valaki biztos van az önök életében is, aki annyira nagy fontossággal bír, hogy számít az, hogy mit mond önökről. Biztos, hogy van ilyen. Van itt egy érdekes kérdés. Eddig az emberekről beszéltem. Most egy fontosabb területre kell, hogy evezzünk. Mit gondol rólam Isten? Mit gondol én rólam az Isten, aki megteremtett? Az, aki egy világegyetemet kormányoz, bolygókat irányít, hihetetlen távolságokban lévő bolygóknak az ura. Mit gondol ő én rólam? Biblia egy nagyon fontos dolgot mond el, egy nagyon-nagyon jó hírt mindannyiunk számára. Az előbb azt mondtam, hogy biztos vannak emberek, akiknek a szavuk fontos az önök számára. Most gondoljanak azokra az emberekre, akik valóban fontosak, akik valóban szeretik önöket. És hogyha összegyűjtötték egy csokorba ezeket, adjuk egy fél másodperc időt erre, ha összegyűjtötték egy csokorba, akkor szorozzák meg ezt több millióval. És akkor egy porszemet kapunk, ami hasonlíthat arra, hogy hogyan szeret Isten minket. És Istennek a szeretete olyan, mint a tenger fövenye. Annyira szeret minket Isten, mint amennyire sok homokszem van a tengerparton. Nem tudom, hogy valaki vállalkozott-e már rá, hogy megszámolja. Mit gondol rólam az Isten? Azt olvassuk János első levele 4. fejezet 8. versében, hogy aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent. Mert az Isten szeretet. És ennek az ellentéte is igaz. Pontosabban másképp is fogalmazhatunk. Aki szeret, aki tud szeretni, van itt valaki, aki tud szeretni valakit az életében? Na, egyre több kéz van, most már kezdek megnyugodni, igen. Tehát aki szeret, az milyen ember? Az mit tud? Az felfogott valamit az Istenből. Miért? Azért, mert Isten az senki más, mint a szeretet. Nagyon nehéz ezt felfognunk olyan embereknek, akik sok-sok küzdelemben és reménytelenségben éljük le az életünket. De felvetődik a kérdés. Hogyan és milyen csatornákon keresztül kommunikál velünk az Isten? Milyen csatornákat használ arra, hogy elmondja, hogy szeretlek téged? Sok van. Én 3 szeretnék hozni, ami számomra nagyon fontos. Az első az számomra, amikor elképzelem, hogy Isten megteremtette Ádámot. Letérdelt hozzá. Tudjuk azt, hogy Jézus volt az, aki teremtett a János evangéliumában, a zsidókhoz írt levélben, és még néhány helyen olvashatunk arról, hogy Jézus teremtette meg a mi földünket, Ádámot és Évát is. Letérdelt mellé, amikor még csak egy halom földkupac volt, és elkezdte az ujjával simítani az arcát, fülét, az orrát, haját. Nem izgalmas? Olyan jó érzés arra gondolni, hogy talán én is lehettem volna ott. És végül is, hogyha belegondolunk, akkor mindannyiunkat megteremtett az Isten. És ahogyan Isten kommunikál ebben a kérdésben, az is nagyon szívet melengedtető és elgondolkodtató. Azt olvassuk itt ebből a kis részletből, hogy ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. És betettem ezt az egy szót, és gondolkodtam rajta, hogy maradjon-e vagy nem. Azért, hogy uralkodjon. Ki ez az Isten? Ki ez az Isten, akinek fontos az, hogyha szembe jön az utcán valakivel, akkor saját magát lássa benne. Nem tudom, kivállalkozna arra, hogy a génjeit odaadja egy génbanknak, hogy klónozzák le őt, és hogyha 10 múlva az utcán jár, akkor saját magát látja egy nagy tömegben. Ugye milyen furcsa ez a gondolat? Isten megosztotta önmagát mi velünk. És megosztotta a hatalmát is. Megosztotta a hatalmát, és azt mondta Ádámnak, hogy egy szelet a tiéd az én hatalmamban. Ból, uralkodhatsz. Persze azt hozzáteszem, hogy az Isten uralma az min alapul? Szereteten alapul. Szeretet uralma, ami másképpen úgy is lehet mondani, hogy szolgálat. Ez volt tehát az első, amire azt mondhatom, hogy Isten egy nagyon fontos impulzust ad nekünk. Nézzük a másodikat. A második az a Biblia. A Timóteushoz írt levélben azt olvassuk, héten hallottunk is már róla kimerítően, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Istennek van egy egészen konkrét üzenete itt ebben a szakaszban. Az, hogy nekem jobbnak kell lennem. Ha én ismerem Istent, akkor nekem egy olyan barátom van, aki az ő szeretetével engem meg fog változtatni. Isten formál minket, a jellemünket, a gondolkodásunkat, az egész lényünket. És a harmadik, legfontosabb impulzus, amit Isten, az Atya adni akart nekünk, az nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztuson keresztül szól hozzám. Jézus Krisztuson keresztül akar mondani nekem valamit. Megint csak a kedvenc igerészem. Ez a Krisztus himnusz. Pál apostol idézi valakinek a tollából ezt. És így hangzik. Az a lelkület legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ő megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, vagy engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Istennek egy fontos üzenete, hogy Jézust elküldi a világért. Jól mondtam? A világért is. De egy sokkal személyesebb az, amit Isten akar mondani. Értem? Hogy értem, küldi el Jézust. Nem tudom, belegondoltak-e már, mikor Jézus ott volt a kereszten. És mondták az írás tudók neki, hogy szállj le a keresztről, hogyha te Isten fia vagy. És Jézus jól tudta, hogy ha leszáll, akkor vége. Akkor kudarcba fulladt az egész küldetés. Vajon mire gondolt Jézus? Úgy is kérdezhetném, hogy kire gondolt Jézus. Mindig arra gondolok, hogy én rám. Mert számomra ma itt fontos, hogy ő van. És hogy van reménységem. Ha ő nem lenne, akkor ki tudja, hogy hol lennék már. Nekem is nagyon vadregényes volt az életem, kalandos. Erről nem akarok beszélni. De itt van ebben a szakaszban egy szó, amit már az elején is kihangsúlyoztam. Ez az engedelmesség. És olyan furcsa, nem? Jézus ki volt? Isten, ugye? Azt szoktuk mondani, hogy 100%-ig Isten és 100%-ig ember volt Jézus. Tehát azt mondhatjuk, hogy ő Isten fia volt, isteni hatalommal rendelkezett. Mit kellett tenni Jézusnak, hogy a küldetés sikerüljön? Egyetlen egy szót szeretnék kérni. Engedelmeskedni? Az Istennek? Neki kellett, hogy engedelmeskedjen? De kinek? Mindig, amikor kérdéses probléma vetődött fel Jézus életében, akkor mit csinált? Elővette a Bibliát. Mit mond a Szentírás? Mit mond a Biblia? Mit mond az Atya? És amikor ő ezt elolvasta, akkor tudta, hogy mi a válasz a kérdésre. De miért volt erre szüksége Jézusnak? Lehet, hogy zavart volt a gondolkodása időnként? Lehetséges, hogy Jézust is érintették a külvilágnak a negatív behatásai? Lehet, hogy őt is megzavarták különböző dolgok, amikkel ő találkozott? Szüksége volt neki egy vonatkoztatási pontra, amihez visszamehetett? Igen. Jézus minden nap órákat imádkozott. Tartotta a kapcsolatot. Az impulzusokat gyűjtötte be az Atyától, és olvasott. Jézus azt olvasta, hogy neki, bár ő Isten, engedelmeskednie kell az Atya utasításainak. Ez egy érdekes kérdés. Most ezt nem boncolgatom tovább, megyünk a következő szakaszára az előadásnak, hogy de mi az engedelmesség? Megnéztem az értelmező kéziszót, tehát nem sok jót mondott. Azt mondja, hogy valakinek az a tulajdonsága az, hogy engedelmes, illetve hogy az engedelmesség valakinek az a tulajdonsága, illetve magatartás, hogy engedelmes. Tehát jól megmagyarázta fából Vaskarika. És hoz egy példát. És ez nagyon, nagyon érdekes, mert aki nem hisz Istenben, az ezt gondolja az engedelmességről. Mert így gondolkodunk róla. Az engedelmesség az olyan, mint amikor a katona vakon követi a parancsot. Szeret valaki vakon parancsot követni? Hadd lássam. Voltak katonák? Itt biztos jó pár férfi van. Szerették azt, amikor a parancsnok minden ok nélkül belekült a sárba? Nem. És nem lehetett gondolkodni. A katonaságban nem kell gondolkodni, más gondolkodik helyetted. De Istennél az egészen másképp van. Mert ő bár fontos számára az engedelmesség, ő nem egy vak hitet kér, hanem gondolkodó kereszténységre tanít minket. Rómabeliekhez írt levélben Pál azt írja az újonnan megalakuló gyülekezetnek, hogy hála az Istennek, hogy bár a bűnnek szolgáltatok, ne felejtsük el, nem rég alakult meg a római gyülekezet, és keresztelkedtek meg ott emberek, és adták át a szívüket Istennek. Tehát a bűnnek szolgáltatok idáig, most már viszont szívből engedelmeskedtek. Annak a tanításnak, amelyet kaptatok. Milyen tanítást vitt Pál apostol nekik? Milyen tanítást vitt nekik? Vajon miért vihetett? Jézus tanítását, az evangéliumot. Azt, ami Pált is arra indította, hogy ha emlékeznek, két nappal ezelőtt, amikor ő találkozott Jézussal. Na, ezt a tanítást vitt el, Jézus él, és képes arra, hogy a kérdéseinkre választ adjon. Ez az a tanítás, aminek a megtartása, az annak való engedelmesség megváltoztathatja a rómaiakat. Sikerült a rómaiaknak? Igen, azt mondja, hogy most már örülök, mert ti bűnnek szolgáltatok, és most már látom bennetek a változást. Teszem azt, valaki káromkodó volt, már nem káromkodik. Valaki tolvaj volt, már nem lop ezek után, hogy találkozott Jézussal. De menjünk tovább, hogy mit mond még a Biblia arról, hogy Istennek miért fontos, vagy fontos-e az, hogy engedelmesek legyünk. És itt egy következő lépést, egy nagy lépést teszünk, mert azt olvasom Péter első levele első fejezet 22. versében, hogy tisztítsátok meg lelketeket, figyeljenek, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélkül testvér szeretetre, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Ugye? Ugye, hogy összekapcsolódik? Ugye, hogy nem olyan két egymástól különálló fogalom ez? De az elejére szeretném a figyelmüket irányítani, az a mondat első részére. Első három szavára, tisztítsátok meg lelketeket. Nem arról hallottunk itt a héten, hogy mi nem tehetünk semmit? Hogy mi nem tehetünk semmit azért, hogy Istennél ott lesünk. Nem kell még egy-két pont sem, mert Istennek kell, Isten fogja adni az üdvösséget Jézus Krisztuson keresztül. Mégis Péter azt mondja, hogy meg kell tisztítani a lelkünket. Ez nagyon egyszerű. El kell határozni azt, hogy én mai naptól kezdve tiszta szeretnék lenni. Ez az Isten által kért legtöbb dolog, amit tehetünk. Egy elhatározás, egy döntés amellett, hogy más ember akarok lenni. Hogyha ez megtörténik, akkor Istennek van tere dolgozni az életemben. És itt szeretnék egy pillanatra megállni. Jézusnak minden nap el kellett döntenie azt, hogy hogyan tovább. Ugye, ő tervszerűen dolgozott. Amikor az édesanyja Mária megkérte arra, hogy most itt tegyen csodát, azt mondta, még nem jött el az én időm. Tehát ő nagyon tudatosan dolgozott, és építette fel a munkáját, és az ő egész szolgálatát. Ez a tudatosság. Mondhatnám ezt a szót is. A kereszténységhez tudatosság kell. Az érzések nagyon jók, de sokszor rossz irányba vezetnek. Kell, hogy az érzéseket, az agyunk, ami át tudja látni, rendszerezni tudja a dolgokat, amik körülöttünk vannak. Az agyunk befolyásolja azt, hogy mit érzünk. Erre lehetne példákat mondani, kevés az időre, nem szeretném most ezzel húzni. Igaz, a zsidókhoz írt levél. Ez a legmegdöbbentőbb számomra a tanulmányozott témában. Azt írja 5. fejezet, 8. verse. Annak ellenére, ez a Szent István Társulati Bibliának a fordítása, tehát a katolikus fordítás. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, milyen fiú? Az Istennek a fia. A szenvedésből engedelmességet tanult. Nem akarom megmagyarázni ezt. Nem is tudom, de a Bibliában benne van. Az engedelmesség nagyon fontos része az életünknek. Fontos Istennek az engedelmességünk tehát. Fontos-e az, hogy mit mondunk az ő szavára? Hogy hogyan lépünk, jobbra vagy balra? Fontos-e ez Istennek? Vagy csak azt kéri, hogy szeressetek? Tehettek bármit, csak szeressetek. Szeretnék egy közvéleménykutatást tartani itt a végén. Itt négy kapcsolati modellt állítottam föl, ezt nem találhatják meg egyetlen könyvben sem, és hogyha hiba van benne, akkor az én miattam van. Szeretném, hogyha átgondolnánk a következőket. Tételezzük föl, hogy van egy apa-gyermek kapcsolat. vagy egy szülő-gyermek kapcsolat, hogy a nőket is bevegyük a táborba, mert egyre több nő van, vagy sokkal több nő van, mint férfi, úgyhogy érdemes, hogyha bevonom a nőket is, mert aztán a végén nehogy valami bajom legyen. Tehát nézzük meg akkor ezt. Nézzük meg a kapcsolatrendszereket. Azt mondja, hogyha tételezzük fel azt, hogy egy szülő-gyerek kapcsolatban nincsen szeretet, az jó? Az nem jó. És nincsen korlátozás. Tehát nincs szeretet, nincs korlátozás. Mi lesz belőle? Tragédia. Azt lehetne mondani, hogy anarchia. Tehát igazából nincs, aki parancsol a gyereknek, ebből lesznek olyanok, akik feldöntik a villamost, meg agyonrugdossák egymást, stb. Nézzük a másodikat. Nincsen szeretet, de van korlátozás. Ez jó? Miért nem jó? Azért, mert bár van egy határozott útirány, de nincs semmi, ami abba az irányba motiválná a gyermeket. Abba az irányba irányítaná őt. És ebből egy despotizmus lesz. Egy önkényuralmi állapot lesz a családban. Nézzük a harmadikat. Van szeretet, de nincs korlátozást. Ezt még magyar órán tudom a tanárnőmtől. Ez úgy hívják, hogy majom szeretet. Az, amikor nincs semmi kérés, csak egyszerűen adok a gyereknek, és ebből egy elkényeztetett gyerek lesz, aki nem tudja megküzdeni a maga harcét az életben. És van egy utolsó. Azt írtam ide, hogy van szeretet, és van korlátozás is. Melyiket választanák négy közül? A saját életükre, a saját gyermekeik és családjuk jövőjének a sikere érdekében. Melyiket választanák a négy közül? Elsőt? Másodikat? Harmadik? Esetleg a negyediket? Az jó, mert ez nem más, mint az Istennek a szeretete. És látom, hogy ki tudtuk választani a legjobbat ezek közül. Az Isten ilyen kapcsolatot akar velünk. Szeressük őt, de ez a szeretet ne álljon meg a szavakban, hanem teremje meg a maga gyümölcseit a gyakorlatban is. És végül szeretnék elmondani egy történet, ami nagyon fontos számomra. Ez a történet egy öreg bácsiról szól, aki haldoklott. Az ő gyermekeinél élt, és volt egy problémája. Nem tudta maga elé képzelni Jézust. Nem tudott imádkozni hozzá. És egy barátja azt tanácsolta, hogy fogj egy széket, és hogy ott fekszel az ágyadban, gondold azt, hogy ott van Jézus. És imádkozz hozzá. És elkezdett imádkozni. Teltek a hetek. Órákat imádkozott Jézushoz. Elképzelte, hogy ott van. Ott volt Jézus vajon? Bizony. Elképzelte, hogy ott van Jézus. És eljött hozzá a lelkész megkenni őt az utolsó kenettel. És elmondta neki, jó az, amit csinálok? Igen, jó, csak csinál tovább. A lelkész elment, és kettő nap múlva csörgött a telefonja. Családtagok voltak. És azt mondták, hogy a papa meghalt. Elkész már majdnem letette a telefont. És folytatta a hölgy. Úgy találtuk őt, hogy a feje rajta volt a széken. Úgy halt meg. Ez az igazi kapcsolat Istennel. Akkor így rá tudom bízni magam. Még a halálban is. Ez az imádságom, hogy csak a halálban, hanem az életben is tegyük meg ezt, hogy Jézusnak az ölébe hajtjuk a fejünket. Amen.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt vagyunk, és tovább folytatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. A mai témakörünk példázat a király menyegzőiről. Máté evangélium a 22. részében az 1-től a 14-ig terjedő versekben találjuk ezt a példázatot. Szeretném körbeírni, körbevenni ezt a példázatot, hogy nézzük meg először a tartalmát, mikor lett elmondva, hol lett elmondva, és így tovább. Nézzük tehát először a példázatot. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszél nékik, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerzett. Ebből a két versből, tehát Máté 22 első két verséből három dolgot szeretnék hangsúlyozni. Kicsoda a király, kicsoda a királynak a fia, és mit jelkép ez a menyegző? A király az maga Isten. Isten az ő fiának, Jézus Krisztusnak, aki a fia, Jézus Krisztusnak menyegzőt szerze, a menyegző ebben az esetben pedig az ítélet. Van egy másik király menyegzője Jelenések könyve 19. részében, azonban az profétikus kijelentés és nem példázat. Nagyon áldott dolog, és hiszem azt, hogy lesz lehetőségünk Jelenések könyvének a 19. részében levő királyi menyegzőről, amikor Isten az ő fiának menyegzőt szerez, de a teljesen másról van szó, ismétlem, az profécia, az nem példázat. Nézzük meg egy kicsit részletesebben ezt a példázatot a király menyegzőjéről. Hol mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot? Jeruzsálemi templomba. Tudnélik, az, ami le van írva a 21. rész 17. versétől, egész a Máté evangélium a 26. rész 2. verséig, ezt Jézus Krisztust először is a jeruzsálemi templomban mondta el, pontosítok még jobban, tehát ami le van írva Máté evangélium a 21. rész 17. versétől a 23. rész utolsó verséig, ezt Jézus Krisztus a jeruzsálemi templomban mondta el. Ami le van írva a Máté evangélium a 24. és 25. részében, azt Jézus Krisztus az olajfák hegyén mondta el. Ezért nagyon figyelemre méltó, hogy ez a példázat, amit Jézus Krisztus a király menyegzőjéről elmondott, amit ma Isten segítségével szeretnénk együtt áttanulni, ezt Jézus Krisztus utolsó beszédében, jeruzsálemi templomban mondta el, a hallgatók, a főpapok és az írástudók honnan tudjuk, mert Máté evangélium a 23. részében van leírva Jézus Krisztus utolsó beszéde a jeruzsálemi templomba, az úgynevezett jajbeszéd. Máté evangélium a 5. részében, 5. részének az első 12 versében ott van a 8 boldog mondás, úgy Máté evangélium a 23. részében ott van a 8 jajbeszéd. És ebből a jajbeszédből tudjuk, hogy Jézus Krisztus a király menyegzőjéről szóló példázatot a papoknak és a farizeusoknak és az írástudóknak mondta el, mert azt mondja Jézus Krisztus: jaj néktek, farizeusok és írástudók. Mikor mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot? Két nappal húsvét előtt. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy kedden, Jézus Krisztus kedden elmondta, csütörtökön este elfogyasztotta a páska vacsorát is, létrehozta az úrvacsorát is, pénteken pedig megfeszítették. Ha a halálát nézzük, akkor Jézus Krisztus keresztre feszítését előtt három nappal kedden mondta el ezt az utolsó beszédet, és itt beszél majd arról, hogy a meghívottak, Isten szolgákat küld el, háromszor küld el szolgákat, és azt mondja, hogy a meghívottak. Itt most először csak így jegyeztem fel, hogy az emberek, a menyegző, azt láttuk, hogy az ítélet. És most ezek után nézzük, vagy lássuk közösen együtt, a király a szolgái által három meghívást intézett. Mind a három meghívásban az embereket arról értesíti, hogy jöjjenek el a király fia számára meghirdetett menyegzőre. Nézzük meg az első meghívásnak a tartalmát. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. A könnyebb megértés véget előre megyek, és előre elmondom a következőket. Fontos tudnivalók ezek. Az első két meghívást a király a hivatalosakhoz intézi, vagyis a zsidó néphez, Isten választott népéhez. És mind a két meghívást a zsidó nép visszautasította. Látni fogjuk, hogy mikor hangzik el az első meghívás, mikor hangzik el a második meghívás, és mikor hangzik el a harmadik meghívás. Ez azért áldott dolog, mert gyakorlatilag a harmadik meghívásban a pogányok lettek meghívva, hozzánk is szól. Kik a hivatalosak? Ahogy elmondottam, a hivatalosak a zsidó nép. Kik hívják a hivatalosakat? Az első meghívást Jézus Krisztus a 12 és a 70 tanítvány által intézte a zsidó néphez. Még Jézus Krisztus golgotai halála előtt. Ez az első meghívás, amely úgy hangzik, hogy hivatalosak a menyegzőre, de azok nem akartak eljönni. Ez a zsidó néphez lett intézve a 12 apostol és a 70 tanítvány által még Jézus Krisztus 3,5 éves földi szolgálata alatt, de ami nagyon fontos, nagyon szomorú, hogy visszautasították a zsidók az apostolok és a 70 tanítvány által küldött, vagyis hozzájuk intézett meghívást. A király második meghívása sokkal hosszabb. A 4-től a 6-ig terjedő verseket olvasom. Ismét küldött más szolgákat mondván, mondjátok meg a hivatalosaknak. Kik a hivatalosak? A zsidók, mert ők voltak Isten ószövetségi választott népe. A második meghívás is csak és kizárólag a zsidó néphez lett intézve. Imé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hizlaltálataim levágva vannak, és kész minden, gyertek a menyegzőre. De azok nem törődve vele. Elmentek egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésére, a többiek pedig megfogták a szolgáit, bántalmazták és megölték. Azt látjuk, hogy az isteni meghívást a menyegzőre a zsidók visszautasították Jézus Krisztus halála előtt, az első meghívás is, meg a második meghívást is Jézus Krisztus halála után. Kedves testvéreim, a meghívást sajnos az emberiség többsége mindig visszautasította. Mindig ezer kibeszélés van arra, hogy miért nem tudnak eljönni. Miért nem tudják elfogadni. Itt is látjuk, egyik a szántóföldre kellett, nekem el vagyok foglalva, nekem sok a munkám, most beteg vagyok, most hideg van, most meleg van, most korán van, most későn van. Van egy nagyon jó közmondás. Az eredménynek 100 gazdája van, az eredménytelenségnek egy sem. De van egy másik közmondás, ami sokkal keményebb, félek is elmondani, de ne vegyétek zokon. A nem akarásnak nyögés a vége. Ha valamit nem akarunk, akkor ezer okot tudunk találni, hogy miért nem akarjuk. Ha pedig akarjuk valamit, akkor nincs az az akadály, ami vissza tud bennünket tartani. Hadd mondjak el gyerekkoromból egy számomra nagyon különös élményt. Hát az én gyerekkoromban, ami azt jelenti, hogy a 40-es, 50-es években a legények gyalog jártak a nagylányhoz, mert nem volt más közlekedési eszköz. Édesanyámnak egyik öccse eljött bennünket meglátogatni, mert édesapám egyik rokonának udvarolt, akit el is vett feleségül. Kikísértük, én is, meg a szüleim is, Gyulának hívták, Gyula bátyját, és keletről hatalmas fekete felhő jött, és édesanyám azt mondta a Gyula öcsének, hogy Gyula, ne menj el, muszáj éppen minden vasárnap elmenni ahhoz a nagy lányhoz. Azt mondja, megázol, vagy lehet, hogy jég is lesz. Visszanézett, még ma is emlékszem rá. Nénye, ha szekercékesnek, én akkor is megyek. Ha akarunk valamit, ha szeretjük a jó Istent, akkor nem utasítjuk vissza a meghívást. Ha közömbösek vagyunk a jó Isten iránt, akkor millió okot találunk, épp úgy, mint a zsidók is. Nézzük meg a király második hívásával kapcsolatban, azért hozom vissza, mert az utolsó mondatra szeretnék még kitérni. Többiek pedig megfogták a szolgáit, kinek a szolgáit, az Istennek a szolgáit, a királynak a szolgáit, bántalmazták és megölték. Erre szeretnék most kitérni, csak még látnunk kell előbb egy dolgot. Meghalván pedig ezt a király megharagudott és elküldte hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégetté. Akkor mondta az ő szolgáinak a menyegző urak, ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. A meghívást ideje Jézus halála és Jeruzsálem pusztulása között. Ez az idő az, és most azért megyek vissza, hogy bántalmazták és megölték. Emlékezünk arra, Istvánt agyonkövezték. Jakabot megölték. Pétert is meg akarták ölni, de Isten csoda révén szabadította ki. Kik kövezték agyon Istvánt? A pogányok vagy a zsidók? Izrael népe, a választott nép. Azért, mert nem úgy prédikált, ahogy nekik tetszett. Majd utána, ahogy említettem, Jakabot megölték, János testvérét, Pétert is meg akarták ölni, és azt mondja Jézus Krisztus, amikor meghalotta a király, hogy hogyan bánnak az ő szolgáival, akkor elküldte hadait, és a gyilkosokat elvesztette, és azoknak városait fölégette. Kedves testvéreim, sokan kérdezik azt, miért kellett a zsidó nép közül olyan sok embernek meghalni Jeruzsálem pusztulásakor. Josephus Flavius, Jézus Krisztus kortársa, zsidók hiteles történésze, Josephus Flavius feljegyezte azt, hogy több mint 600 ezer zsidót mészároltak le, mire végül a rómaiak be tudták venni a várost. Lehet, hogy felmerül sokunkban a kérdés, hogy lehetséges az, hogy több mint 600 ezer, hát nem volt annyi lakosa Jeruzsálemnek, ez igaz. Csak ne felejtsük el, hogy ez Páska ünnepen volt, amikor körülbelül 1,5-2 millió zsidó jött össze Jeruzsálembe. Jeruzsálemet lerombolták, a templom le lett rombolva. Miért? Azért, mert Izrael népe elvetette a Mesiást, nem fogadta el Jézus hívását. Még egy dolgot szeretnék hozni a két hívásnak az összehasonlításával. Mi a különbség az első és a második hívás között? Az első hívást említettük, a 12 és a 70 tanítvány által küldte Jézus Krisztus, vagyis Isten a zsidó néphez. A második hívást zsidókhoz Jézus halála után intézte, ezzel a zsidó nép végleg elutasította Isten kegyelmét. Most egy nagyon fontos dolgot mondok el, ezért lassabban is mondom. Van egy ószövetségi profécia, Dániel proféta könyvének 9. részében, amely elmondja azt, hogy 490 esztendő kegyelemidőt kapott még a zsidó nép, ami Krisztus halála után 34-ben járt le. Ekkor, 34-ben megszűnt a zsidó nép Isten választott népe lenni. Attól kezdve a zsidók is üdvözülhetnek, de személyes döntés alapján, mint ahogy mi pogányok. mert magyarok őseink is, mi is pogányok is, minden pogány volt az első században Krisztus követőjével is, a zsidók és a keresztényeken kívül. Az első hívást visszautasították. A második hívásnál nem csak, hogy visszautasították, hanem dacoltak Jézus Krisztus követőivel, kigunyoltál, megvetették, ahogy Jézus mondja, sőt, meg is kövezték, és meg is ölték. Ezek után láttuk, hogy ő a harmadik hívásról beszél Jézus Krisztus, és nézzük meg a harmadik hívás tanúságait, mert ez már rólunk szól, pogányokról. Menjetek azért a keresztutakra, akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe. És kimentek a szolgák az utakra, begyűjték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a menyegző vendégekkel. Kik töltötték meg a menyegzőt vendégekkel? A pogány. Ami nagyon különös, a király, Isten elküldi az ő szolgáit az első században, meg a 21. században is. És azt mondja, hogy akiket csak találtok, hívjátok a menyegzőre. És a szolgák kimentek. És ma is, ebben az esetben mi is lehetünk szolgák is, de lehetünk meghívottak is. Mi, akik ma este itt vagyunk, mi elfogadtuk az Isten hívó szavát, mert Isten lelke vezetett bennünket erre az Isten tiszteleti alkalomra is. Azonban ami figyelemre méltó, hogy kik jöttek el a harmadik hívásra? Jók és gonoszok. Megtértek és megtéretlenek. És a menyegző megtelt vendégekkel. Miért lettek meghívva a pogányok? Hisz ők nem voltak hivatalosok. Azért, mert visszautasították a zsidók? Részben igen, azonban mert a zsidók elvetették Isten hozzájuk intézett meghívását. És hogyha Isten ószövetségi választott népe a zsidó nép visszautasította a meghívást, akkor Jézus Krisztus a pogányokhoz fordult. Minden néphez, minden emberért Jézus Krisztus meghalt a golgotai kereszten, és így minden ember hivatalos a király menyegzőjére. Mit jelkép ez a vacsora? Mert azt olvassuk, bementvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, hová? A vacsorára. És látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. És mondané ki, barátom, mi módon jöttél ide, holott itt nincs menyegzői ruhád, azt pedig hallgatott. Ezt szeretném végig elemezni. Először is mit jelképez a vacsora? A vacsora az ítéletet jelképezi. És amikor bement, akkor találtott egy embert, akinek valami hiányzott. Menyegzői ruha. Tudnélik, keleten, Krisztus idejében az volt a szokás, hogy amikor meghívták a vendégeket a vacsorára, akkor mindenki eljött, de a király, vagy aki meghívta őket, egy közember is, egy menyegzői ruhával ajándékozta meg a meghívottat. És azt felvette a meghívó iránti tiszteletből, felvette magára menyegzői ruhát, és itt látjuk azt, hogy egy meghívott nem vette fel. Elfogadta a meghívást, de nem vette fel a menyegzői ruhát. Erre még majd később kitérek. A ruha a király ajándéka. Mit jelképez a ruha? A ruha jellemet jelképez. Hadd hozzak egy ígét Ésaiás próféta könyvéből, olyan szépen is rendhagyóan foglalkozik Ésaiás próféta könyveinek a 64. részében az 5. vers. És mindnyájan olyanok valánk, mint a tisztátalan, és mint megfertésztetett ruha, minden mi igazságunk, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél hordának el bennünket. A ruha jellemet jelképez. És ezzel a jelképpel él Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy a király ajándékba ad minden meghívottnak egy ruhát. Kedves testvérem, ez a ruhaváltás a tékozló fiúról szóló példázatban is ott van. Mit látunk? Amikor hazajön a tékozló fiú, mit parancsol a gazda, az Isten? Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok rá. Nem csak hozzátok ki. Kedves testvéreim, a jellemnek volt, van és lesz egyedül értéke. Amikor Jézus Krisztus nem sokára másodszor eljön, akkor nem azt kérdezi, hogy hány éve olvastad a Bibliát, vagy hány éve törekedtél a keskeny úton járni, hanem az, hogy felöltözted-e a krisztusi jellemet, a menyegzői ruhát. És ennek meghívottnak mit mondott Isten a király? Miért nincsen mi menyegzői ruhát? És mit tudott válaszolni? Hogy olvastuk? Hallgatott. Egy szót nem szólt. Most, kedves testvérem, mivel a ruha jellemet jelképezi, és pedig ebben a menyegzői ruha pedig a krisztusi jellemet jelképezi, most elmondok, testvéreim, egy nagyon fontos dolgot. Erre törekedjünk. Jellemépítésre. Zelőbb ezt mondtam, hogy amikor Jézus Krisztus eljön másodszor, a jellemnek lesz egyedüli értéke. Most még egy fontos dolgot elmondok. Mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben jellemünk hasonlít Jézus jelleméhez. Ma hasonlóbb be a jellemünk Jézus jelleméhez, mint amilyen tegnap volt. Van-e ez a jellemfejlődés? Tovább, meghívott a ruha viselésével, a király iránti tiszteletet fejezte ki, a drágán vásárolt ruhát fel se öltötte. Mit jelent az, hogy a drágán vásárolt ruhát? Miért tudja Jézus Krisztus a saját jellemruháját nekünk adni? Mert meghalt értünk a Golgotai kereszten. A maga készítette ruhával senki sem jut a mennybe. Saját igazságunkkal felejtsük el a mennyet. Hogy ez milyen komoly tanítás, testvéreim, én nem győzöm ezt kellőképpen hangsúlyozni. Azonban a mai témakörünk ezzel foglalkozik. Nem elég elfogadni a menyegzőre való meghívást. Nem elég az sem, hogy akár ma, vagy szombaton, vagy bármikor itt vagyunk az Isten tiszteleten. Ez jó, ez áldott dolog, de ez nem elegendő az örök életre. Csak akkor maradhatunk a király menyegzőjén, ha a krisztusi jellemruháját magunkra öltjük. Testvéreim, ezt a döntést senki más nem tudja meghozni rajtunk kívül. Felöltöttük-e már Krisztus jellemruháját? Ez az óriási dolog, és ez az, ami tanítás, amit Jézus Krisztus ad. Nem csak Jézus halálát kell elfogadnunk, hanem életét is élnünk kell. Nézzük meg ezt a csodálatos kijelentést Róma beliekhez írott levél 5. rész 10. verséből. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtarthatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Próbáljuk csak elemezni ezt. Jézus Krisztus halála által békéltünk meg, vagy Jézus Krisztus élete által békéltünk meg. Mit ír a Bibliában? Megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által. Jézus Krisztus golgotai áldozata biztosítja számunkra a bűnbocsánat lehetőségét és az első halálból való feltámadást az örök életre. Ha elfogadjuk Jézus Krisztus golgotai halálát, ha hisszük azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, helyettünk halt meg, ez a keresztény élet első lépése. A keresztény élet második lépése, sokkal inkább megtartatunk az élete által, minek utána megbékéltünk vele. De hogyan? Mit jelent az, hogy sokkal inkább megtartatunk az élete által? Ha megtanulunk földi életünkben Jézus lábnyomában járni. Ez mit jelent? Ez nem csak egy frázis, szeretném, hogy maradjon, ezért beszélek róla, ha megtanulunk olyan tisztességesen viszonyulni egymáshoz, mint ahogy azt Jézus tette. Olyan megbecsüléssel, olyan tisztelettel, olyan szeretettel viszonyulunk egymáshoz. Jézus Krisztus rágalmazott-e valakit a másiknak a háta mögött? És ha én azt teszem, akkor Jézus életét élem el. Vagy lopok, vagy hazudok, vagy bocsássatok meg, hogy ilyen kemény dolgokkal. Tehát mit jelent az, hogy sokkal inkább megtarthatunk az ő élete által? Ha mi megtanulunk életünkben úgy viszonyulni Istenhez, emberhez, szeretettel, tisztességgel, erkölcsös élettel, mindenképpen, akkor követjük a mi életünkben Jézus Krisztust. Miért? Mert Jézus Krisztus engedelmességet vár el. Szeretnék itt 5 dolgot sorolni egymás után. Ha alárendeljük magunkat Krisztusnak, és most ma este mindannyian meg tudjuk állapítani, hogy alárendeltük-e magunkat Krisztusnak, akkor az első, szívünk egyesül szívével. Kinek a szívével? Jézuséval. Megtörtént-e ez már? Vajon úgy dobog-e a mi szívünk Isten igazsága iránt, mind ahogy az Jézusé dobogott? Második, akaratunk beleolvad akaratába. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus győzelmének ez a titka. Hadd hozzam. Jézus Krisztus 3-szor imádkozott Gecsemáné kertjében. A harmadik ima nincs felírva. De úgy gondolom, hogy vagy nagy részetek, akik ma este itt vagyunk, ismerjük Jézus Krisztus első imáját, és ismerjük második imáját. De talán azok kedvére, akik nem ismerik fejből, elolvasom mind a két imát, ami Máté evangéliumában van feljegyezve, Máté evangéliumának 26. részében. Elolvasom csak az első és a második imáját, és most az lesz mindannyiunknak a feladata, hogy a következőket megállapítsuk. Ugyanazt imádkozza Jézus Krisztus az első imában is, meg a második imában is, vagy különbség van Jézus Krisztus első és második imája között? Olvasom először az elsőt. A 39. versben. Csak az imát. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. A második imája 42. versben, és megint csak az imát. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár, hogy ki ne ígyam, legyen meg a te akaratod. Ugyanazt imádkozta, vagy nem? Még egyszer olvasom. Első ima. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Második. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár, hogy ki ne ígyam, legyen meg a te akaratod. Ugyanazt imádkozta, vagy mást imádkozott? Óriási különbség van a két imádság között. Óriási különbség. Most elmondom, hogy mi az az óriási különbség harmadszor. Azt olvassuk az első imádságban. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Mit kér Jézus Krisztus az első imádságban? Hogy múljék el a pohár. Figyeljük meg a második imádságot. Atyám, ha el nem múlhatik a pohár. Másodikban is azt kéri, hogy múljon el? Nem. Ha nem múlhat el a pohár, hogy ki ne ígyam, legyen meg a te akaratod. Ezt mondja az első imádság végén is. Első imádságban először azt mondja, hogy ha lehet, ne igyam ki a poharat. Jézus Krisztus visszariadt attól, hogy magára veszi az világ minden bűnét, és az emberiség bűne elválasza őt az atyától. Ez soha Jézus Krisztus és az atya között nem volt, hogy valami elválasztotta őket egymástól. Jézus Krisztus emberi természete visszariadt attól, és azt mondja, az első imának a második felében, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Mit akart Jézus az első imában? Hogy múljék el a pohár. Mit akart az atya? Hogy igya ki. Jézus ebben az imádságban mást kér, az atyától, mint ami az atya akarata. Ezt azért éleztem ennyire ki, de figyeljük meg a második imádság végén, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Említi-e Jézus Krisztus a második imádságában a saját akaratát? Nem. És ez az, ami engemet arra késztetett, hogy ezt bemutassam ma este minden kedves ellenlevőnek. Kedves testvéreim, nincs győzelem senki számára addig, amíg a saját akaratunkat nem rendeljük alá Jézus akaratának. Jézus Krisztus azért tudott győzni Gecsemáné kertjében, mert alárendelte saját akaratát az atya akaratának. Ezért a második pont óriási gulliver lépés a Krisztussal való együttélésben, akaratunk beleolvad Isten akaratába. Harmadik, lelkünk egyé lesz lelkével. Negyedik, gondolatainkat fogjuk ejti. Ötödik, az ő életét éljük. Kedves testvérem, a mindennap életből szeretnék hozni egy példát. Azok, akik hosszabb ideig házasságban éltek, vagy élnek, velünk is megtörténik. Akarok mondani valamit a feleségemnek, aztán nem mond, tudom, hogy mit akarsz mondani. Ott, ahol szeretet az Úr a házasság, ott, ahol a szeretet az Úr a házasságban, ott azonos a gondolkodás és a férj és a feleség között. És azt mondja, a gondolataink fogjul ejti, az ő életét éljük. Ez történik velünk, ha Krisztus felöltöztet igazságában. És ha már itt tartunk ennél, akkor még egy dolgot elmondok, testvéreim. Tudjátok, mit figyeltem meg 76 éven keresztül? Hogy azok a házastársak, akik szeretetben, békességben élik le életüket, idővel még az arcvonásaik is hasonlítanak egymáshoz. Ha eddig nem figyeltétek, próbáljátok megfigyelni. Tovább megyünk. A Krisztus bennünk lakozásának az eredménye az igazság szívünkbe ágyazódik. Nem arról gondolkodunk, hogy mit szabad és mit nem szabad, hanem Istenem, hogyan tudok a te akaratod szerint élni. Második, az igazság irányítja a gondolatainkat. Figyeljük meg, testvéreim, reggeltől estig a hétköznapokban, miről gondolkodunk. Harmadik, az igazság szabályozza érzéseinket. Ha úgy volna időnk, mint ahogy nincs, akkor erről a három igazság felsorolásról külön-külön nagyon részletesen szólnánk, de még sok mindent szeretnék megbeszélni. Jelenünk visszatükröz Isten 10 parancsolata. Isten 10 parancsolata szerint élete. Az isteni elvek láthatóak lesznek lelkünkben, szavainkban, életünkben, motorunkban. Ezért mondtam, mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben jellemünk hasonlít Jézus Krisztuséhez. Mi jellemző azokra, akik nem viselik a menyegzői ruhát? Tehát ennek az ellentétje, mert Jézus a példázatban azt mondja, hogy ott talált egy embert, aki nem vette fel a menyegzői ruhát, de ott volt a menyegzőn. Keresztények vallják magukat. Akik nem viselik a keresztény jellemruhát, krisztusi jellemruhát, azok is keresztények vallják magukat. Igényt tartanak Isten áldásaira. Harmadik, nem tartják fontosnak jellemük formálását. Egyik személy nekem a következőket mondta. Tudja, Faragó, írja a Biblia azt, hogy Isten elfogad mindannyiunkat olyanok, amilyenek vagyunk? Na, meg igen. Tékozdó fiú olyan toprongyosan, piszkosan, szutykosan, pénz nélkül elindult haza, és visszafogadta az apa, aki Istent jelképezi. Igen, mondom, ezt ne felejtsd el, ez igaz. De bejutunk-e a mennybe, ha olyanok maradunk, amilyenek voltunk, amikor Istenhez visszatértünk? Igen vagy nem? Bezeg nem. Mert bűneinkkel, rossz szokásainkkal nem juthatunk be a mennybe. Ezért az, aki nem viseli a jellemruhát, aki nem tiszteli annyira Jézus Krisztust és az Istent, hogy felvegye Krisztus jellemruháját, az nem is törekszik a jellemváltozásra. Nincs szüksége Krisztusra. Ötödik, nem győztek rossz szokásaik, hajlamaik felett. És a hatodik, mégis jónak tartják magukat. Tudjátok-e, testvéreim, azt, hogy azok, akik nem viselik Krisztus jellemruhát, miért tartják mégis jónak magukat? Nagyon egyszerűen megadom a választ. Azért, mert a másik emberrel hasonlítsák össze, és nem Jézussal. Én jobb vagyok, mint a másik. Jobb vagyok, mint az, meg az, és név szerint sorolják. De kedves testvéreim, egy mennybe készülő ember emberrel hasonlítsa össze magát, kell, hogy összehasonlítsa magát, vagy Jézussal. Bejutunk-e a mennybe, ha másik emberrel hasonlítsuk össze magunkat, vagy a jellemünket a másik ember jelleméhez mérjük? Nem, Jézuséhoz kell mérni. És testvéreim, ezt tartsuk szem előtt. A keresztények nagy része csak erkölcsös ember. Nem ismeri a Szentlélek munkáját. Második, nem cselekvője az igének. Tudja, sok mindent tesz, de nem minden. Harmadik, nem érik a megkülönböztető elvek. Úgy próbálnak mindenkinek eleget tenni, de nem elfű emberek. Világi módon élnek, ami azt jelenti, hogy mindent, ami nekik tetszik, azt megengedhetnek, mert végsősorban szabad akarata van az embernek. És ez igaz. Csak ne felejtsünk el egy dolgot, drága testvérem, hogy amikor Isten minden teremtménynek, úgy angyaloknak és embereknek szabad akaratot adott, mondhatom tovább, akkor jogot formál, hogy szabad akarati döntésünket mire használjuk fel, és ha szabad akarati döntésünket rosszra használjuk el, Istennek joga van bennünket azért felelősségre vonni. Igen, szabad akaratunk van, éppen azért, mert adott bölcsességet, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, ha válasszuk a jó ismerete mellett a rosszat, akkor felelősségre fog bennünket. Törvényszegésben élnek. Az, hogy én erkölcsös vagyok, vagy erkölcstelen, az nem számít. Az a fontos, hogy én Isten gyermeke vagyok. Nincs lelkiismeret furdalásuk semmilyen bűnért. Ezek az emberek csak keresztények, ők maguk erkölcsös embereknek tartják magukat, de valóságban nem azok. Ezért figyeljük meg ezt az elvet. Ezek az állítólagos Krisztus követők azt remélik, hogy Krisztus halála árán üdvözülnek, de nem hajlandók önfeláldozó életet élni. Magasztalják az ingyen kegyelem gazdag ajándékait, és megpróbálnak a megigazulás látszata mögé bújni. Ennek a törekvésnek semmi hasznát sem veszik az ítélet napján. Miért? Mert nem öltötték fel Krisztus jellemruháját. Sok ember azt mondja, hogy Isten a szeretet, és ez így van. A Biblia írja, János első levelében találkozunk ezzel, hogy Isten a szeretet. Azonban ez Istent nem készteti a bűn elnézésére. Azzal, hogy a Bibliában azt írja, és a legrövidebb meghatározás Istenről, hogy Isten a szeretet, ez nem azt jelenti, hogy Isten elnézi a bűnt. Nem nézte el Sátán bűnét sem. Igaz? Kivetette a mennyből is az angyolok egy harmad részét? Így van. Nem nézte el Ádám és Kain bűnét sem. Sem Éva bűnét. Tehát azért, hogy Isten a szeretet, Isten az igazságosság is. Nem nézi el egyikünk bűnét sem. Nem huny szemet jellemfogyatékosságaink felent sem. Megszólította a király a menyegzőn azt az embert, akinek nem volt menyegzői ruhája? Messze menjen meg. És még egy gyönyörű jelvet. Aki nem ölti magukra Krisztus igazságát, amelyet ajándékként kínál, azok visszautasítják azokat a jellemtulajdonságokat, amelyek Isten gyermekévé formálják az embert. Elvetik azt, ami a menyegzői lakomához méltó vendégé alakítaná őket. Ez pedig Krisztus jellemének kiépítése az életben. A király felteszi a kérdést ennek a vendégnek, aki nem vette fel a menyegzői ruhát, mi módon jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Mit tett az ember? Lesz-e kibeszélés a mennyei ítéleten, nem vesszük fel a menyegzői ruhát? Az ember hallgatott. Így lesz ez az ítélet napján is, amikor Jézus Krisztus eljön. Most még takargathatjuk jellemhibáinkat, de azon a napon nem lesz mentségünk. Szeretném, kedves testvérem, hogyha ezt Isten segítségével megértenénk ebből a példázatból, és figyeljük meg a további rendelkezését a királynak, mit mondott a király a szolgáknak, mit tegyenek ezzel az emberrel, akinek nem menyegzői ruhája, de ott van a menyegző.

teszek magammal. Nem sokára elhangzik a mennyei ítéleten Jézus Krisztus kijelentése a befejező szakaszban, amely így hangzik. Jelenések 22.11. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. Azért tettem az aki szót sárgával, hogy könnyen megszámoljuk. Hányszor van megemlítve? 4-szer. És figyeljük meg, hogy 2-szer milyen összefüggésben, és másik 2-szer milyen összefüggésben. Először azt mondja, negatív. Aki igazságtalan, az legyen tovább is igazságtalan. Aki fertelmes, legyen tovább is az. Aki igaz, az tovább is igaz lesz. És aki szent, az tovább is szent lesz. Kedves testvérem, amikor Jézus Krisztus kimondja a mennyei ítéleten ezeket a szavakat, nincs többé jelenváltozás. Amikor meglátjuk Jézus Krisztust eljönni az egek felhőjében, akkor hiába könyörgünk bűnbocsánatért. Többé nincs. Mert a mennyei ítélet befejeződött. Ezt addig kell megtenni, amíg élünk. Vagy még egy mondat. Kedves testvéreim, halottak tudnak imádkozni? A halottak jelleme megváltozik a sírban? Nem. Ér valamit, hogy mi élők imádkozunk a halottakért, hogy Isten bocsássa meg az ő bűneiket? Nem. Akkor ezek a tények mire vezetnek el bennünket? Arra, drága testvéreim, hogy addig, amíg élünk, addig hozzuk össze életünket Isten akaratával. Nem lesz többé kegyelemidő, melyben felkészülhetünk az örökké valóságra. Ezt most tegyük meg, most kérjük Isten, kérjük Isten formálját jellemünket. Vaj, ha komolyan vennénk a Krisztussal való találkozásra való felkészülést, hogy amikor Jézus Krisztus eljön nem sokára, akkor kegyelméből országának örökösse legyünk. Lassan végére szeretnék járni ennek a példázatnak, és még egy-két kérdést hozok. Miért lett kidobva ez a vendég a mennyei vacsoráról? Elolvasok egy történetet. Először elolvasom, hogy veletek együtt gondoljam át, és utána a tanúságot szeretnék levonni. Jim Prescott Kaliforniában egy póker partin megölte a barátját. Halálra ítélték. Tudjuk, hogy van halálos ítélet még mai napig is Amerikában. A kormányzó viszont megkegyelmezett neki, mert ő kegyelemkérelemmel fordult a kormányzóhoz. És a kormányzó úgy döntött, hogy ő személyesen eljön, és a kegyelemkérelemre való választ, hogy nem fogják megölni, hanem 12 éves börtönre változtatta át, hogy ezt az okmányt, a kormányzó személyesen adja át ennek a gyilkosnak. Azonban a gyilkos nem tudta, hogy ez a kormányzó. És azt mondta a kormányzó a kis ablakon keresztül, hogy én akarok beszélni. És azt mondta, hagyjon békét nekem, de nekem jó hírem van. Nem érdekel önnek a jó híre, semmit sem, menjen innen, nem akarok magával beszélni. És amikor így beszélt, a gyilkos a kormányzóval, akinek a kezében volt a felmentés a halálos ítélet alól, sarkon fordult és elment. És oda ment az őr, és azt mondta, te, mit csináltál? Hát ez a kormányzó volt, és hozta a kegyelem kérelmedre a választ. Akkor utána gyorsan levelet írt, hogy kormányzó úr, bocsásson meg, jöjjön, rendesen fogom viselkedni, kérem szépen, bocsásson meg nekem, hogy így viselkedtem. És a levelet átadták a kormányzónak másnap, harmadnap, elolvasta, és a lap másik oldalára azt írta. Az ön ügye már le van zárva. Kivégzése előtt ezt mondta Jim. Jim nem azért hal meg, mert embert ölt, hanem azért, mert elutasította a felkínált kegyelmet. Kedves testvéreim, most beszéljünk magunkról, akik itt vagyunk. De ugyanez a szabály Isten előtt vonatkozik minden emberre. Senki sem azért vesz el örökre, mert bűnben születtünk mindannyian. Ha elveszünk,

azért veszünk el, mert visszautasítottuk Isten kegyelmét. Mit tegyünk? Visszautasítjuk Isten kegyelmét, vagy elfogadjuk? Ez a döntés a miénk. Én döntöttem, és kívánom azt, hogy ne csak mi, akik ma este itt vagyunk, hanem minden ember, aki komolyan veszi az örök életre való felkészítést, fogadja el Isten kegyelmét. Öltse fel Krisztus jellemruháját, hogy örök élet részesei lehessünk mindannyian az ő kegyelméből. Amen.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket és a rádióhallgatókat is. Ez itt a Láthatár, mai beszélgetésünk címe pedig Szeretettel formált gyermekkor. Gyereknap van ma. Egy nap, ami gyerekekről szól, de szülőkről is egyaránt. Arról, hogy a szülők mit adnak tovább a gyerekeiknek, és talán arról is, hogy mit hoznak magukkal a saját gyermekkorukból. Vannak emlékek, amelyek nem halványulnak el, és nem azért, mert különlegesek voltak kívülről nézve ezeket, hanem mert tartalmaztak figyelmet, tartalmaztak jelenlétet, és tartalmaztak szeretetet. És talán ezek azok a pillanatok, amelyek csendben, de mélyen formálják egy gyermeknek az életét. Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogyan formálódik a gyermekek élete, nem csak a szavakon keresztül, hanem közös élményekben, a szülőkkel, alkotásokban, és abban az egyszerű, de mégis kihívásos dologban, összetevőben, amit úgy hívunk, hogy jelenlét. Ma ezekről beszélgetünk a címünk és az adásunk keretén belül, és ennek a beszélgetésnek a vendég meghívottja ma Pap Andrea, múzeumpedagógus, aki egyben gyermekkiadvány, szerkesztő és gyermekszombatiskola felelős. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Andrea, a stúdióban, és örülök, hogy ma gyereknapon gyerektevékenységekről beszélgethetünk.
1: Üdvözöllek, Renáta, köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen az előlegezett bizalmat. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat is.
0: Egy nagyon jó, egy nagyon kreatív beszélgetés előtt állunk, sok mindent terveztünk mára, alkotásokat is, ötleteket is át fogunk adni a nézőknek, reméljük, hogy a hallgatóknak is. Azonban, mielőtt belemennénk részletekbe a mai témánkkal kapcsolatosan, meg szeretnénk ismerni téged is jobban, és érdekelne bennünket az, hogy neked van olyan gyermekkori emléked, vagy élményed, ami még ma is számodra egy kedvenc emlék, egy kedvenc élmény?
1: Számos kellemes emlékem van a gyerekkoromból, és nem tudnék meghatározni pontosan egy adott alkalmat, vagy egy adott emléket. Viszont az egyik kedvencem, az tulajdonképpen egy szokás, amit mi a családban gyakoroltuk, legfőképpen télen, amikor korán sötétedett, ilyenkor vacsora után gyakran társasoztunk. És most így visszagondolva, a játék örömén túl az együttlét volt az, ami valóban különlegessé tette ezeket az alkalmakat. Természetesen akkor ezt nem így fogtuk fel, hanem örültünk a játéknak, de szerintem nagyon kellemes időtöltés volt a családban.
0: Ma gyereknap van, és szülőként is megéled a gyereknapot, nem csak azokon az emlékeken keresztül, amelyek alkották a te saját gyermekkorod. Ebből a szemszögből, a szülői szemszögből mit gondolsz a gyereknapról? Hogyan készülsz rá? Mit jelent számodra ez a nap?
1: A szülői szemmel természetesen másképp nézek erre a napra, mint annak idején gyerekként. És amióta a gyerekeink megszülettek, azóta mindig figyelünk arra, hogy ezen a napon még különlegesebbnek és még fontosabbnak érezzék magukat. Annak ellenére, hogy a személyes meggyőződésem az, hogy az egész gyerekkor egy vidám gyereknap kellene legyen, sajnos a hétköznapi zsúfoltságban ez nem mindig megvalósítható. Ezért mindig tudatosan készülünk arra, hogy ez a nap hozzon valami pluszot nekik is és nekünk is, és megpróbálunk minél többet együtt lenni, lehetőleg a nap teljes 24 óráját együtt tölteni.
0: Szülőként mit tölt el ezen a napon? Hogy mi az, amit szeretnél látni a gyermekeiden?
1: Hát a vidámságot és az örömet szeretném látni. Egy szülőnek az a legnagyobb boldogság és elégtétel, hogyha a gyerek jól érzi magát, és ez láthatóvá is válik. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyerekek nem csak ezen a napon, hanem minden napon, viszont ezen a napon különlegesen gondtalannak és jól érezzék magukat.
0: Az anyaságon kívül egy szolgálat keretén belül is, de így a hivatásod keretén belül is foglalkozol a gyerekekkel, és az lenne a kérdésem, hogy mesélnél erről a szolgálatról, amit már sok éve végzel, ugyebár felvétel előtt elmondtad, hogy milyen régóta kezdtél már el foglalkozni a gyerekekről. Elmesélnéd nekünk azt, hogy miért kezdtél el gyermekszombatiskola felelősként a gyerekekre fókuszálni inkább, mi motivált leginkább?
1: Hát valóban nagyon régóta végzem ezt a feladatot. A gyülekezetben a gyermekszombatiskola keretén belül 18 éve foglalkozok gyerekekkel. Azon kívül már 24 éve szervezünk vakációs bibliaiskolákat, és ezek keretén belül is szerveztem gyermekprogramokat és gyermektevékenységeket, és a munkahelyemen is szintén 24 éve szervezek olyan tevékenységeket, amelyek a gyerekeket bevonják, és levezetem ezeket. A gyermekszombatiskolai szolgálat az egy folyamatos munka, és tulajdonképpen amikor 2002-ben az első vakációs bibliaiskolát megszerveztük, akkor döbbentünk rá, és akkor kezdtem érezni először, hogy mekkora felelősség számunkra a gyerekek lelki nevelése és a lelki fejlesztése. Azon kívül, amiután a gyermekeink megszülettek, természetesen még több motiváltságot éreztem arra, hogy a gyerekekkel foglalkozzak és a gyerektevékenységekben részt vegyek.
0: Milyen foglalkozást igényel ez a szolgálat? Elmondtál már néhány tevékenységet, amit magába foglal, de tudnál részletesebben beszélni erről?
1: Hát ez a szolgálat nem korlátozódik föltétlenül az istentiszteleti alkalmakra. Hétköznap is szoktunk szervezni tevékenységeket a gyerekekkel, múzeumlátogatásokat, vagy kirándulásokat, játszónapokat szervezünk nekik rendszeresen a gyermekszombatiskolai csoportnak, és a számomra ez nem egy elvégzendő feladat, tehát nem egy olyasmi, hogy most kipipáltuk ezt a feladatot, és akkor végeztünk, hanem ez annyira folyamatossá vált, hogy már része az életemnek, és már egy késztetés, egy hivatás, és egy életstílus számomra.
0: És miből döbbentél rá, hogy a szolgálaton túl már a szívedhez közelebb érzed ezt a tevékenységet? Mik voltak azok a dolgok, amiből rájöttél, hogy közel áll hozzád az, hogy a gyerekekkel foglalkozzál?
1: Úgy éreztem, hogy ebben a munkában meg tudom találni a helyemet a szolgálatban. Úgy éreztem, hogy ebben a munkában fel tud használni Isten az ő munkatársaként, és amikor együtt vagyunk a gyerekekkel, akkor úgy érzem, hogy olyankor ők is jól érzik magukat, és örülnek a tevékenységeknek. Ez nagyon sokat számít.
0: Te hogyan teszed a gyereknapot emlékezetessé? Mondtad, hogy számodra fontos az, hogy a gyerekek vidámak legyenek, azelőtt a 24 óra alatt, de nem csak, hanem minden nap. Azonban tudjuk azt, hogy a szülőknek a gyerekek nevelésén kívül N plusz egy feladatuk van, felelősségük, és korlátozódik az idejük, korlátozódik a figyelmük, korlátozódik az energiájuk, és akkor ennek függvényében mit tanácsolnál, beszélgessünk akár erről, hogy te hogyan teszed emlékezetessé, vagy hogyan tennéd emlékezetessé ezt a napot?
1: Általában már korábban elkezdünk készülni a családban a gyereknapra. Olyankor mindig szabaddá tesszük magunkat a férjemmel együtt a teljes napra, és megpróbálunk olyan tevékenységeket keresni, ami őket a leginkább érdekli, vagy ők a legjobban élveznék, illetve nagyon sokszor a gyermekszombatiskolai csoporttal együtt szervezünk tevékenységeket, akár szombaton, akár hétköznap, és ilyenkor, ha együtt vannak a barátaikkal is, az még jobb nekik.
0: Az emlékezetességét egy ilyen napnak mi teszi ki?
1: Az együttlét mindenképp. Tehát a gyerekek nem föltétlenül az esemény miben létére koncentrálnak. Nekik nincsenek irreális elvárásaik. Nagyon sokszor olyan mozzanatokat, olyan szavakat, vagy olyan pillanatokat tartanak észbe, amelyek fölött a szülők elsiklanak, vagy a felnőttek nem figyelnek rá, de nekik megmarad az emlékezetükbe valamilyen oknál fogva, és az ő elvárásuk csak az, hogy együtt legyünk, hogy bízhassanak bennünk, hogy törődjünk velük, hogy lássuk, halljuk őket, és ezek az élmények, ezek a közös élmények szerintem minden tárgyi ajándéknál, vagy minden tárgyi megvalósításnál többet jelentenek számukra.
0: Fontos ez a jelenlét, ez az együttlét ebben a modern korban is, amikor a technológia az dominál, sok minden elveszi a figyelmüket, vagy annál inkább fontosnak tartod, hogy ebben az időben is töltsenek együtt időt a gyerekek egymás között és a szüleikkel is.
1: Annál inkább fontosnak tartom szerintem az együttlét, az egyik legfontosabb összetevője a megfelelő kapcsolatnak, és a szülőkkel és a barátokkal való közös események, közös élmények mindenképp jobban meghatározzák a gyerekeknek a fejlődését, mint akár egy ismeretterjesztő sorozat. Tehát bármilyen jó dolgot szeretnénk adni nekik a technológián keresztül, ez semmiképp nem írja felül a személyes kapcsolatot.
0: Visszaemlékszem én is, amikor gyerek voltam, voltak olyan meghatározó gondolatok vagy tanácsok a nagyszüleim részéről, amik úgy megmaradtak, de nem tudtam eldönteni, hogy mi alapján maradtak meg, és valóban azok erősen meghatározóak voltak aztán a felnőtt életemre is a döntésekben, úgyhogy az, amit mondtál, szerintem nagyon valós. A gyerekek sokszor megjegyeznek dolgokat, amikre a felnőttek abszolút nem is gondolnának, hogy megjegyzik, és ezek csak akkor tudnak létrejönni, hogyha a szülők időt töltenek velük, figyelnek rájuk, és ott vannak velük, egyszerűen a jelenlétüket fenntartják. Szerinted a gyerekeknek mire van szükségük? Már a játékokat is úgy emlegetted, hogy nem feltétlenül az anyagiakra, vagy arra, hogy sok mindenre tegyenek szert, nem feltétlenül erre van szükségük, de tinikorig hogyan azonosította a szükségleteiket?
1: Hát a gyerekek szükséglete, az alap szükséglete az, hogy a szülő minden percben legyen jelen az életébe. Tehát minden élménybe, minden eseménybe legyen jelen a szülő. És azon kívül, mint amint már említettem, a jelenléten kívül a törődést, a megértést, a bátorítást és a biztonságot jelenti nekik a szülő. Ez a lelki szükség, az lelki szükségleteiknek a kielégítése fontosabb az anyagi szükségleteik kielégítésénél, természetesen nem elhanyagolandó az anyagi része sem a dolognak, szükségük van játékokra, szükségük van eseményekre, szükségük van programokra, de minden, amit együtt tesznek, az meghatározza őket. Lehet, hogy nem is gondolnak rá abba a pillanatba, de később kellemes emlékként marad meg számukra.
0: Lehetne úgy is gondolkodni a játékokról, mint eszközök, amelyek jobban egymáshoz kössenek, amik által többet töltsünk együtt időt. Valahogy úgy gondolom, hogy a szülők néha játékokat vesznek a gyerekeknek, hogy a gyerekek lefoglalják magukat. De valóban lehet úgy is elképzelni ezt a dolgot, hogy vagy helyesebb úgy is elképzelni a dolgot, hogy a gyerekeknek játékokat vesznek, hogy együtt játszanak, hogy együtt legyenek, hogy együtt használják őket?
1: Mindenképp, megmondom őszintén, nagyon kevés olyan gyereket láttam, aki egyedül játszik. A szülő mindig partner a játékba, mindig valamilyen szerepet betölt a játékba, akár építőkockákkal játszanak, akár gyurmáznak, akár bármilyen kreatív tevékenységet végeznek együtt. A szülő mindig ebbe partner, mindig az egyik társ ő. Ez a közös játszás, társas játékozás és a szabadtéri játékok is szintén hozzájárulnak a kötődés és a megfelelő kapcsolat kialakulásához. Az egyik legmeghatározóbb szempont a gyerekek fejlődésében az a közös játék, a szülőkkel való közös játék.
0: ha szülőként vagy gyermekszombatiskola felelősként kellene most gondolkozzál tevékenységeken, amelyek hasznosak és érdekesek a gyerekek számára, akkor milyen tevékenységek gondolsz így legelső sorban? És beszélhetünk itt külön a nagyobbakról, de beszélhetünk külön a kisebbekről is. Talán még mielőtt a tevékenységeket javasolnánk, látsz-e különbséget az igényekben a kisebbek számára, illetve a nagyobbak számára, különböznek az igényeik?
1: Természetesen különböznek az igényeik, minden tevékenységet és minden programot az életkori sajátosságokhoz kell alakítani. A két egyforma gyerek nincs. Minden család, minden szombatiskolai csoport fel kell ismerje az érdeklődési körét, és annak függvényében alakítsa ki a programjait és a tevékenységeit. Tehát egy biztos receptet nem lehet mondani, ami mindig beválik, viszont valóban vannak olyan tevékenységek, amelyek általában pozitív reakciót váltanak ki, és amit a gyerekek kedvelnek, ilyenek például a természettel kapcsolatos tevékenységek, állatokkal, növényekkel, világegyetemmel kapcsolatos foglalkozásokat nagyjából mindig kedvelik. Ilyenkor lehet szervezni akár a gyermekszombatiskolai csoporttal, akár kisebb körbe a családba is, például állatkerti látogatásokat, vagy múzeumi sétákat, vagy planetáriumba elmenni, de akár egy egyszerű séta a parkba, vagy a ház körül, vagy a kertbe is érdekes lehet, hogyha néhány érdekes tudnivalót elmondunk nekik, vagy kreatív feladatokat adunk nekik, vagy ha egyszerűen csak beszélgetünk séta közben, ezek mind pozitív reakciót váltanak ki a gyerekekben.
0: A mindennapokban szerintem mindenki, nem csak a szülők azt tapasztalhatják, hogy a zsúfoltságból adódóan nehezebben tudunk koncentrálni, odafigyelni másokra. És ebből adódóan talán az is felmerülhet, hogy a szülők lehet, hogy nem ismerik fel, hogy a gyerekek milyen irányba élveznének tevékenykedni, mik az érdeklődési köreik. Hogyha tudatosan kellene erről a szülők gondolkodjanak, és szeretnék jobban megismerni a gyermekeiket ilyen téren, akkor mire lehetnek figyelmesek, melyek azok a jelek, amelyek elárulják, hogy a gyerekeik miben érdekeltek, milyen irányultságúak?
1: Hát a gyermekek érdeklődési körének a felismerése az egyik legfontosabb szülői feladat az én véleményem szerint, hogyha beszélgetünk a gyerekekkel, ha együtt játszunk velük, ha minden válaszukra figyelünk, tehát ha meghallunk minden választ és minden kérdést, amit feltesznek, nem nehéz felismerni, hogy mi az, amivel szívesen foglalkoznának, vagy mi az, ami jobban érdekli őket. Az előző kérdéshez visszatérve például általában a szabadtéri tevékenységek azok, amelyek jobban vonzák a gyerekeket, és kérdezted, hogyha a kisebbek, illetve a nagyobbak érdeklődési köre szempontjából van-e valamilyen különbség. A kisebbek inkább szeretnek az érzékekre hagyatkozni. Például egy gyermekszombatiskolai foglalkozás esetén fontos, hogy minél több érzékszervükkel felfogják azt a bizonyos témát, amiről beszélünk. A nagyobbak inkább szeretnek kvízeket oldani, vagy társasjátékozni, de komplexebb beszélgetésekbe is be lehet vonni őket. És az érdeklődési kör az változó. A család és a szülők értékrendje is befolyásolja a gyerekek érdeklődési körének a kialakulását, és szerintem mindenféle szempontból fontos figyelembe venni ezt a tényezőt. Semmiképp nem elhanyagolandó.
0: Hogyan szoktad a korosztályokat kategorizálni? Év szerint, vagy az alapján, amit látsz róluk és a viselkedésükről, ugye a tevékenységeket illetően?
1: Is, szerintem. A gyermekszombatiskolai csoportok nagyon sok esetben, különösen a mi környezetünkben vegyes csoportok, ritkán lehet két külön csoportot kialakítani, mert nem biztos, hogy elég gyerek van hozzá. Most a vegyes csoportokba alkalmazkodnak egymáshoz, viszont vannak valóban olyan tevékenységek, amelyeket a kisebbek nem értenek, illetve más tevékenységek, amelyet a nagyobbak unnak. Ennek ellenére nagyobb gyerekeket is be lehet vonni olyan tevékenységekbe, amelyeket korábban esetleg nem kedveltek, illetve lehet olyan programokat és tevékenységeket szervezni nekik, amelyekről talán információ hiányába esetleg unalmasnak címkéztek fel, és végül mégis érdekesnek tartják őket. De semmiképp nem kényszeríthetjük rá őket folyamatosan olyan tevékenységekre, ami nem kapcsolódik valamilyen szinten az érdeklődési körükhöz.
0: Az jó, hogyha a szülők azért nyitnak, hogy a gyerekek megismerjenek több mindent, tehát hogy akár a zenei világ fele, művészetek fele, a tudomány fele, tehát hogy így próbálnak minél több mindent bemutatni nekik, és akkor a gyerek ezek közül majd kiválasztja azt, ami neki jobban tetszik.
1: Igen, pontosan. Ez a legmegfelelőbb hozzáállás szerintem. Minél több lehetőséget és minél szélesebb látókört nyissunk meg a gyerekek előtt, hogy legyen alkalmuk és legyen választási lehetőségük, mert az érdeklődési körük is változik. Ami egy kisebb óvodáskorú gyereket érdekel, az egy iskoláskorú gyereket már nem érdekel. Tehát az ő saját egyéni érdeklődési körük is az évek elteltével változik, alakul, csiszolódik. És ezt, amint említettem, a család is befolyásolja, vagy befolyásolhatja. A szülőknek mindenképp az a céljuk, hogy megfelelő módszerekkel egy helyes értékrendet alakítsanak ki a gyerekekbe, és ehhez hozzájárul az, hogy minél több vetületét megismerjék a világnak.
0: Mit gondolsz, mennyire korán kell elkezdjenek a szülők gondolkodni tudatosan ezekről, hogy olyan tevékenységeket is nyújtsanak a gyerekeknek, amelyek megnyitják ezeket az utakat a gyerekek számára, hogy aztán eldöntsék, hogy miben érdekeltek inkább?
1: A legkisebb kortól kezdve szerintem, akár pár éves kortól kezdve már be lehet vonni a gyerekeket mindenféle tevékenységbe a megfelelő módszerekkel, tehát az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó módszerekkel, játékosan. Tulajdonképpen mindennek az alapja az, hogy játékosan végezzük a feladatunkat.
0: Lehet ezt alkalmazni az otthoni tevékenységekre is? Most gondolok arra, hogy a lánygyerekeket bevezetni lassan a női szerepkörbe, tehát a főzés, takarítás, így játszani ilyen dolgokat is, vagy a fiú gyerekeket például férfi szerepkörű játékokhoz összekapcsolni. Lehet akár így ezen módszer által ezekre is nevelni a gyerekeket?
1: Mindenképp lehet, és sőt, ajánlott is szerintem. Nem hiszem, hogy föltétlenül különbséget tennék a férfi és a női szerepkör között, mert a gyerekeknek minden játék jó, ők minden játékot szeretnek, különösen amit együtt játszunk, tehát közösen sütünk egy süteményt, és ők kivághatják a kekszformákat, azt a fiúk és a lányok is nagyon élvezik, és nagyon szeretik, és minden olyan tevékenységet, amit mondjuk idézőjelbe kötelező otthon elvégezni a házi munkákra gondolok, és amit azért csak nem hagyhatunk el minden nap. Ha belevonjuk a gyerekeket egy ilyen közös játékba, bármilyen típusú kreatív foglalkozásba, akkor ők nem érzik azt, hogy én most végzem a dolgomat, és ő akkor egy darabig félre lesz téve, hanem ők is része ennek a munkavégzésnek, vagy ennek a feladatnak, és ezt mind játéknak tartják, és játéknak vélik.
0: És ez majd segít, feltételezem, felnőtt korban önállósodni is ezekben a dolgokban.
1: Mindenképp. Tehát minden közös játék és minden közös tevékenység fejleszti a gyerekek minden képességét és készségét.
0: Hogyha maga alkotásokról beszélünk, és egy olyan tevékenységről, ami kézi munkát igényel. Ezeket fontosnak találod, hogy a gyerekek és a szülők alkossanak együtt?
1: Mindenképp fontosnak találom, a gyerek-szülő kapcsolat egyik meghatározó eleme ez a közös barkácsolás, a közös alkotás. Az alkotás fejleszti a gyerekek kreativitását, azon kívül segíti a rugalmas gondolkodást, a probléma megoldó képességet, önbizalmat ad nekik, fejleszti a kreativitásukat, és fejleszti az önkifejezésüket, segíti. Tehát ez mindenképp minden kreatív tevékenység hasznos és jól jön a gyerekeknek, ezt is természetesen mint minden mást az életkorhoz alkalmazva, és ezáltal ők megtanulják az együttlét örömét, de megtanulják használni a képességeiket és a készségeiket, megtanulják felismerni azt, hogy tulajdonképpen mire képesek, és egy bizonyos elégtételt is ad nekik, hogy ők képesek elvégezni bizonyos feladatokat, egy szép alkotást előteremteni, és ezt mind közösen együtt, és örülnek annak, amit készítenek.
0: Mennyire befolyásolják és fejlesztik az alkotások, a közös alkotások a gyermekeknek a személyiségét?
1: A közös alkotásokat témák szerint is le lehet bontani. Például a gyermekszombatiskolai foglalkozásban az alkotás az egy olyan szemléltetési mód, vagy egy olyan eszköz, amely által a gyermek elkezd megismerkedni egy témával, elkezd megbarátkozni egy témával, kézzel fogható módon megpróbálja magáévá tenni azt az értéket, amit azáltal tanul, és megpróbálja kifejezni azt is, amit érez ezzel a témával kapcsolatban. És nagyon fontos az, hogy bizonyos ismereteket ne feltételezzünk, vagy ne tulajdonítsunk a gyerekeknek előre. Mert lehet, hogy vannak olyan témák, amelyek számunkra magától értetődőek, és már ezerszer hallottuk, de a gyerekeknek ez újdonság, és lehet, hogy akkor találkoznak először vele. És az alkotás, a kreatív tevékenység, ez hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek ezeket a témákat napjainkra is alkalmazhatóvá véljék, vagy tartsák.
0: Hány éves korig lehet a gyerekeket kézi munkával, alkotásokkal lefoglalni?
1: Nem tudom, hogyha meg lehet határozni egy életkort ezzel kapcsolatban. A kisebb gyerekek, az óvodáskorú vagy kisiskoláskorú gyerekek például inkább szeretnek egyénileg alkotni, és inkább szeretnek az érzékszerveikre hagyatkozni, de nagyobb gyerekeket is be lehet vonni ilyen nagyobb komplexitású témákba, például közös projektekbe. A serdülőkorú gyerekek szívesen vállalnak fel közös projekteket, ilyen nagyobb lélegzetű munkákat, és ez mindenképp hozzájárul ahhoz, hogy kialakítsák a csapatszellemet, az empátiát, a szintetizálás képességéhez hozzájárul ez a közös projekt. Úgyhogy szerintem nincs korhatárhoz kötve, nagyobb gyerekeket, serdülőket, vagy akár fiatalokat is be lehet vonni a alkotó tevékenységbe.
0: Próbálok itt szülő fejjel gondolkodni, és egy ilyen kérdés merül fel bennem, hogy hát az óvodában a gyerekek alkotnak, tanulnak új dolgokról. Miért lenne fontos az, hogy otthon is alkossanak? Nem élik ki ezt az alkotói világukat ott a többi gyerekkel? Szükség van arra is, hogy otthon is történjenek ilyenfajta tevékenységek? Erről mit gondolsz?
1: Én szükségesnek tartom, hogy otthon is alkossunk.
0: És miért?
1: És legyünk kreatívak a gyerekekkel. Egyrészt azért, mert ők szeretik megmutatni azt, hogy mire képesek. És nagyon szeretik az elismerést, a bátorítást és a kedves szavakat, amit lehet, hogy egy nagyobb közösségben, egy nagyobb csoportban nem kapnak meg egyénileg, viszont otthon megkapják. Például, ha elvégeznek egy kézi munkát, befejeznek, azzal kifejezik önmagukat, kifejezik a témához való kapcsolódásukat, vagy kifejeznek valamilyen érzelmet. És nagyon fontos számukra az, hogy a szülő ezt felismerje, ehhez kapcsolódjon, vagy akár közösen, sokszor szükségük van segítségre, amit lehet egy nagyobb csoportba nem mindig tudnak megkapni, és azt a segítséget a szülő meg tudja adni nekik, és ez is az önbizalmat fejleszti, és ez is a probléma megoldó képességet javítja.
0: Ezen felül a kreatív tevékenységek értékeket is át tudnak adni a gyerekeknek?
1: Természetesen értékeket is át tudnak adni, mert a gyermekszombati iskolai tevékenységben például a barkácsolásnak megvan egy bizonyos célja, egy meghatározott célja, és ez a cél az, hogy konkrétan közel kerüljön a gyerek az illető témához, és ezek az értékek, amit akár otthon, akár egy óvodai csoportba, vagy egy gyermekszombati iskolai csoportba megtanulnak a barkácsolás vagy egy alkotás által, ennek a célja a visszaemlékezés. Például, hogyha elkészítünk egy munkát, egy közös munkát szombaton, a gyermekszombati iskolába, azt hazaviszik, az bekerül a szobájukba, vagy a nappaliba, egy látható helyre, pár hétig biztos, és ahányszor ránéznek, ahányszor azzal kapcsolatba kerülnek, ahányszor elmennek mellette, ők egy bizonyos ponton kapcsolódnak, és visszaemlékeznek ahhoz a témához, amit azáltal tanultak.
0: Nem lenne ez a beszélgetés teljes, hogyha nem adnánk még konkrétabb ötleteket is a szülőknek, és éppen ezért hoztál néhány szemléltető példát is otthoni tevékenységre, kreatív tevékenységre. Bemutattad nekünk ezeket? Mesélnél róluk, és ha lehetséges, akkor el is készíthetjük együtt őket.
1: Két ötletet hoztam. Otthoni és gyermekszombatiskolai célra is fel lehet használni. Az egyik egy szemléltetés, amiből aztán egy kreatív alkotás lesz. Ez így ilyen kettő az egybe. A másik pedig a gyermekszombatiskolai tanulmányok, a második negyedévi tanulmányok első leckéjének a javaslata az adott témához. Kezdjük akkor az elsővel. És általában a gyerekeknek nagyon fontos a szemléltetés. Ők nem tudják a témákat maguk elé képzelni úgy, ahogy a felnőttek, mert nincs meg ehhez szükséges eszköztáruk még egyelőre. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, és elengedhetetlenül fontos az, hogy minden esetben valamilyen formában szemléltessük nekik. Most ez a mai szemléltetés és téma a reggeli a parton történetnek a szemléltetése, amikor Jézus a feltámadása után találkozik a tanítványokkal, és egy csodálatos halfogás is része ennek a történetnek, és egy közös együttlét Jézussal. Ez itt, ez a kék lap, ez szemlélteti a tengert.
0: Ezt elvehetem, igaz?
1: Igen, elveheted. És ez szemlélteti a partot. Megkérlek akkor, hogy ezt ide ragasztuk föl.
0: Lássuk valahogy így, hogyha állítjuk, akkor talán láthatóbb lesz a nézők, és hát inkább a nézők számára. Tehát ez a tenger, és most felragasztjuk rá a partot. Próbálok minél figyelmesebb munkát elvégezni. Itt ez így jó lesz?
1: Nagyon jó, tökéletes. Igen. És akkor utána a gyerekeknek érdekes és fontos a figyelemfelkeltés, illetve a meglepetés ereje. És többféle formában szoktuk ezt megvalósítani a gyerekszombatiskolában, de akár otthon is. Lehet ez egy kis zsák, amiben különböző tárgyakat teszünk, vagy lehet egy meglepetés doboz, amiben egy bizonyos tárgyat teszünk, amit ők kapcsolnak majd a témához, amiről beszélgetünk. Most egy ilyen tekercset hoztam, és ezt rendre kibontva fogjuk felfedezni azokat az eszközöket, amelyek a történetnek a részei. És hát ugye most nem akarom nagyon részletezni a történetet, mert valószínűleg, hogy ez mindannyiunk számára ismerős, a történetnek a főszereplője Jézus. Szándékosan ilyen semleges figurát hoztam, de a gyermek szombatiskolában ezeket a fafigurákat meg szoktuk festeni. Ők szoktak nekik arcot és ruhát festeni, úgy, ahogy ők elképzelik, és ahogy ők látni szeretnék. És Jézus a feltámadása után találkozni szeretne a tanítványaival, akik elég érzékeny lelkiállapotban vannak, és különösen Péterrel szeretne beszélgetni az alkalommal. És elindul, ő tudja, hogy hol találja őket, tudja, hogy hol van az a hely, ahol ők találkoznak, és közösen együtt lehetnek, és akkor elindul. Megkérlek, hogy a figurát is ragazd ide a partra. Terepasztal vagy homokláda segítségével is szoktuk szemléltetni ezeket a történeteket. És Jézus elmegy, ő látja, hogy a tanítványok ott vannak, a tanítványok nem veszik észre még őt. És Jézus tevékenykedik konkrétan. Tehát nem prédikálni akar, nem egy tanulságot akar levonni, hanem együtt lenni velük. És tüzet rak a parton. Most itt elég sok ilyen kis fácskát hoztam, amiből lesz a tűz. Hogyha gondolod, akkor fölragaszthatod őket, hogy legyen belőlük tűz, vagy esetleg csak oda is tehetjük. Mindeniken van ragasztó. És Jézus azáltal, hogy konkrétan tevékenykedik, közben segítek én is neked, azáltal, köszönöm, hogy konkrétan tevékenykedik, azáltal még közelebb kerül a tanítványokhoz. Természetesen erre inkább a tanítványoknak van szüksége, ők fogják majd értékelni ezt. Viszont a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy ők ne egy elvont fogalomként tekintsenek Jézusra, és ők közel érezzék magukat hozzá, és barátnak tartsák őt.
0: Ilyenkor, amikor előkészíted ezeket az anyagokat, mindent előre eltervezel, mindent előre kigondolsz, előkészítesz, vagy szoktál spontaneitásra is hagyni egy kis teret?
1: Hát az improvizálás az nagyon veszélyes a gyerekcsoportok esetében, mert ha nem tervezünk meg pontosan minden percet, ha nem készítjük elő a programtervet, ha nem osztjuk be megfelelően az időt, akkor holt idő alakulhat ki, ami összezavarja őket, és megbontja a rendet. Ennek ellenére bármilyen esemény hozhat meglepetéseket.
0: És tehát erre fel kell
1: alkalommal,
0: készülni.
1: Igen, minden alkalommal lehetnek meglepetéseink, úgyhogy van, amikor muszáj improvizálni. De a legideálisabb az, hogyha bizonyos szinten minden alkalommal felkészültek vagyunk.
0: Hogy tud egy felnőtt arra felkészülni ezekre a meglepetésekre, amiket a gyerekek tudnak okozni? A maga a tapasztalat adja idővel, vagy vannak a tarsolyodban trükkök is, ami, vagy előre kigondolt dolgok, amikkel majd lefoglalod őket, és akkor nem engeded meg ezeknek a holt időknek a
1: van, a tapasztalat létét is adja mindenképp, de mindig van nálam például egy előkészített téma, vagy egy előkészített játék, vagy egy valamilyen tevékenység, kreatív tevékenység, amit bevetünk, hogyha valami fennakadás történik. Mindig kell gondolni arra, hogyha az A terv nem válik be, akkor legyen egy B terv is. És időnként valóban előfordul, hogy azt kell bevetni. A gyermekszombatiskolai szolgálat alkalomra való felkészülés rengeteg szemponttól függ. Például attól, hogy milyen hosszú lesz az esemény, aminek az ideje alatt gyermekfoglalkozásokat tartunk, hogy milyen alkalom ez, istentiszteleti alkalom, vagy kirándulás, vagy gyermekszombatiskolai tanulmány átvétele, hogy milyen napszakban lesz megtartva délelőtt, vagy délután, vagy akár este, hogy körülbelül hány gyerekre és milyen korcsoportokra számíthatunk, és az összes szempont, a fenti felsorolt szempontok tisztázása után is még jöhetnek meglepetések.
0: Uh-huh. Haladjunk tovább az alkotással.
1: Tüzet rakott Jézus a parton. Nem muszáj az összes
0: szép,
1: lángot feltenni.
0: Lángok is vannak. Kreatívan megalkottad ezt a szemléltetést.
1: Minden alkalommal, amikor egyet hajtunk ezen a tekercsen, olyankor előkerül egy-egy újabb eszköz, amire a gyerekek rácsodálkoznak, és amit megpróbálnak ők felhasználni. Ez általában a gyermekszombatiskolában úgy történik, hogy minden gyereknek megvannak ugyanezek az eszközök, és ők saját maguknak is készítik. A partot ki is díszítjük, akkor

0: csüggettek, bajba vannak, amiatt, mert egész éjjel kint voltak, és nem sikerült nekik a munkájuk végzése. És a
1: és hogyha itt a gyerekek mondjuk másképp képzelik el, hogy a hal még a vízben úszik, akkor bárhogy, meg szoktad mondani nekik, hogy,
0: teszik,
1: hogy tegyék fel, vagy bárhogy teszik
0: bárhogy
1: jó.
0: Bárhogy teszik jó. Tehát ahogy ők elképzelik, ahogy az ő, ahogy közelebb áll hozzájuk. Vannak bizonyos tevékenységek, amelyek, vagy bizonyos alkotások, amelyeknél a keretet meg kell tartani, mert másképp elveszti a lényegét, de ez egy szabad elgondolású történetbemutatás, éppen ezért itt nekik teljes szabadságuk van, hogy ahogy gondolják, úgy tegyék a tárgyakat föl. És akkor következik Jézusnak a találkozása a tanítványokkal. A tanítványok ugye kint vannak a parton. Most a csónakot azt ők elkészítik, ahogy ők szeretnék. Én egy ilyen egyszerű hajtogatott papírcsónakot hoztam, ez a legkönnyebben elkészíthető, de ők feltehetik és elkészíthetik, ahogy gondolják. Ez a szabadság megvan nekik, de természetesen az időtől is függ. A barkácsolásnak és az alkotásnak nem, ez nem önmagában cél. Ez csak egy szemléltetés, csak egy kiegészítés. Tehát jó, hogyha minél könnyebben elkészíthető, minél rövidebb és minél egyszerűbb. Nem kell túlságosan túlbonyolítani. És akkor ugye Jézus szól nekik, hogy vessék ki a hálót a jobb oldalra, és az megtelik hallal. És akkor feltesszük ide a hálót is, bele a halakat. És itt két tanítvány figurát is hoztam. És akkor így valahogy kicsomagoltuk a történetet. És ezt a kicsomagolást, ezt ők lépésről lépésre végignézik, végigfigyelik, és ezzel azonosulnak. Így végigkövetik a történetnek a menetét. És ezt az alkotást utána hazaviszik, és ahogy már említettem, valahova kikerül egy látható helyre. És vannak olyan alkotások, amelyek például nálunk már évek óta egy bizonyos helyen állnak, és minden alkalommal, amikor ránéznek, vagy amikor felfigyelnek rá, akkor eszükbe jut az az alkalom, illetve az a téma. És ez a célja tulajdonképpen a barkácsolásnak, hogy azt az értéket, amit átadtunk a témával, azt egy kézzelfogható módon az emlékezetükbe vessék.
1: Lehet a témákat folytatólagos módon is egymásra építeni? Szoktad még vissza is emlékeztetni őket, hogy emlékeztek arra az alkotásra, arra a történetre, azokra a dolgokra, amiket legutóbb beszéltünk át, ma ennek folytatásra lesz a következő?
0: Igen, általában folytatólagosak, mert a gyermekszombatiskolai lecke bibliai történeteket folyamatosan mutatja be, és sőt, olyan is előfordul, amikor egy alkotást elkezdünk egy bizonyos témával, és utólag kiegészítjük a történet többi részével, amit majd egy másik alkalommal tanulunk meg. Tehát ugyanazt az alkotást több héten keresztül kiegészítjük más eszközökkel, vagy más elemekkel. Például, hogyha lelki növekedésről beszélünk, és elültetnek valamilyen magot, akkor azt végigkísérik, ahogy a növény kikel, kibújik, és megnő. Azt a gyermekszombatiskolába, vagy akár otthon is, az ablakpárkányra kiteszik, és végigfigyelik. És amikor már megnőtt, amikor már teljes értékű növény lett, akkor visszatérünk a témára.
1: Mivel az időnk nagyon előre haladt, van még egy alkotás, amit elhoztál nekünk, és beszeretnéd mutatni, hogyha erről úgy gondolod, hogy levontuk a következtetéseket is.
0: Igen.
1: Akkor térjünk át a másikra, lássuk, hogy az miről szól.
0: Ez az alkotás is nagyon egyszerű. Ezt, amit említettem, a második negyedévi gyermekszombatiskolai tanulmány első leckének a javaslata, a téma Izsák és Rebeka, és ez egy kedvességfa. Arról szól, és az alapgondolat az, hogy Isten velem van, ő segít, hogy kedves legyek.

0: másokkal. Ezt, hogyha a gyerekekkel készítik, ez nagyon egyszerű. A gyermekszombatiskolai leckéből, a tanítói mellékletből ki lehet nyomtatni a sablont, rá kidíszítik fűvel, vagy akármivel szeretnék, és ilyen színes szíveket tesznek az ágakra. Most ezekbe a színes szívekbe, amiket az ágakra rátesznek, a nagyobb gyerekek már, akik írni tudnak, beírhatják azt, hogy melyek azok a kedvességi cselekedetek, amit ők esetleg hajlandóak, vagy szeretnének másoknak megtenni. A kisebb gyerekek akár be is rajzolhatják, vagy üresen is hagyhatják ezeket a szíveket. Illetve akár még imacélokat is lehet ezekbe így beleírni. És akkor ezt elkészítik a gyermekszombatiskolába a barkácsolás, a kézműves tevékenység keretén belül, és a feladat az, hogy a következő héten oda ajándékozzák egy olyan személynek, akikkel ők kedvesek szeretnének lenni. Ez arra vezeti rá a gyerekeket, hogy ők meghatározzák és megfogalmazzák azt, hogy a kedvesség miben nyilvánul meg. Az egyik dolog az, hogy ők megtanulták Izsák és Rebeka történetét. Tanultak olyan bibliai szereplőkről, akikkel nem találkozhatnak, akiket nem ismernek személyesen. Viszont a lelki érték, amit ők átvesznek, és ők megtanulnak, és ami bennük marad, az, hogy a kedvesség cselekedeteit magukénak nyilvánítsák, és ezt kifejezzék, és ezt gyakorlatba ültessék.
1: Megmutatjuk a nézőknek is, megfordítjuk az alkotást, nagyon kreatív ötlet ez is, egyszerű, viszonylag könnyen meg tudják a gyerekek rajzolni, színezni, ragasztani. Hogyha kellene összegezzük a mai beszélgetést, és egy tanácsot kellene megfogalmazzál, vagy egy gondolatot kellene kiemeljél a mai adásból, annak kapcsán, hogy mit jelent egy szeretettel formált gyermekkor, akkor mivel zárnád ezt a beszélgetést?
0: A szeretettel formált gyermekkor szerintem azt jelenti, hogy úgy szeressük a gyerekeket, ahogy szükségük van rá, ahogy ők szeretnék, hogy szeressük őket. És a legfontosabb egy szülő számára az én véleményem szerint az, hogy mindig elérhetőek legyünk a gyerekeknek, mi legyünk az a biztos pont, amiben mindig kapaszkodnak, és ahova mindig visszatérnek, velünk érezzék magukat a legnagyobb biztonságba, és minden törődést, minden odafigyelést, minden megértést, minden bátorítást az ő irányukba fejezzük ki, és az együttlét, a jelenlét az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Használjunk ki minden együtt tölthető percet.
1: Segítsen az Úr, hogy legyen mindenkinek ideje, energiája, figyelme és akarata ezt megvalósítani. Köszönjük szépen, Andrea, hogy ilyen kreatív ötleteket is elhoztál a stúdióba, és hogy megmutattad nekünk. Nem bonyolultak, egyszerű mindenkinek elkészíteni, és talán a legnagyobb értéke ezeknek az, hogy örömöt hoz a gyerekek életébe, és érzékelhetik a szülőknek a szeretetét a közös tevékenység által. Köszönöm, hogy megismerhettünk téged közelebbről is, betekintést adtál a saját életedbe, és arra is, hogy hogyan alakult ki ez a szeretet a gyerekek iránt, és miért választottál úgy, hogy a gyerekekkel szeretnél foglalkozni. Örülök, hogy itt voltál, és sok áldást kívánok a szolgálatodra nézve a továbbiakban is.
0: Köszönöm szépen nektek is, viszont kívánom az Úr áldja meg a szolgálatotokat, és köszönöm szépen a meghívást és a bizalmat.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm önöknek is, kedves nézők, kedves hallgatók, kedves szülők és kedves gyermekek, hogy figyelemmel követték a mai adást. A Látótár műsorában egy családi témában, gyereknapi témában beszélgethettem el Pap Andrea, a múzeumpedagógussal, gyermekkiadvány szerkesztővel és gyermekszombatiskola felelőssel. Vele együtt meghatároztuk azt, hogy miért fontos a jelenlét, miért fontos a szeretet, miért fontos a kreatív aktivitás a gyerekekkel, és nem csak azt fogalmaztuk meg, hogy miért, hanem azt is megmutattuk, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani. Remélem, hogy hasznos az önök családi életük számára, és amennyiben úgy tartják, hogy igen, akkor nagyon nagy szeretettel visszavárom még a Láthatár műsorába önöket, hiszen lesznek hasonló tematikák, és vendég meghívottak, akik nagyon nagy szeretettel szeretnének jó dolgokat átadni önöknek. A mai adásunk itt véget ér, én elköszönök önöktől, és sok áldást kívánok én is önöknek. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben, a 0741-059-059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt a mai közös Biblia tanulmányozásunkhoz. Az első nagy kérdés. Ugye a hiszek egyben is ott van, hogy Jézus Krisztus Poncius Pilátus alatt megfeszítetett, meghala, harmadnapra halottaiból feltámadt és felmegy a mennyekbe, ül az atyának jobbjára. Amíg gyermek voltam, nekem különös volt, amikor kötelezőszerűen kellett mondanom a hiszek egyet, és számomra érthetetlen volt, ugye gyermek módon gondolkodtam, hogy nem unta meg már magát Jézus Krisztus, hogy ott ül, mint egy 2000 éven keresztül az atyának jobbján. Ez egy megtiszteltetés. Azonban bennünket ma az érdekel, hová ment Jézus Krisztus, amikor felment a mennybe, miután az atya előtt megjelent, és megkapta az elismerést, a megváltás áldozatáért a Golgotai kereszten, ime a századforduló táján Pátmos szigetére lett űzve János apostol, és ott Jézus Krisztus látomásban megjelent János apostolnak, és most már mivel ismerik a földi szent sátort, amely a mennyei mintájára lett megépítve, így könnyen feltaláljuk magunkat, felismerjük azt, hogy Jézus Krisztus amikor felment a mennybe, akkor milyen szolgálatot teljesített fent. János mennyei jelenése könyvének az első részében találjuk feljegyezve a 12. és 13. versben nagyon fontos dolgot, ami elénk tárja azt, hogy honnan is jelentkezik Jézus Krisztus János apostolnak. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle, megfordultam pedig, és láttam 7 arany gyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlott az emberfiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyővel körülövezve. Itt olyan szépen leírja, hogy Jézus Krisztus a 7 gyertyatartó között járt. A szent templomnak, vagy a szent sátornak melyik részében volt a 7 gyertyatartó? A szentélyben, vagy a szentek szentjében? Ime most kezdjük majd értékelni, hogy mennyire lényeges tudni azokat a dolgokat, amelyeket a múlt alkalommal tanulmányoztunk, és láttuk akkor azt, hogy a szentélyben, tehát a mennyei templom első részében teljesített Jézus Krisztus szolgálatot. És még egy fontos kijelentést találunk, hogy János apostol látja az emberfiát, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyővel körülövezve. Miért lényeges ez? Azért, mert amikor a főpap az engesztelés napján évente egyszer bement a szentek szentjébe, akkor len süveg volt rajta, len ruha, egyszerű fehér gyolcs, és len őv volt a derekán. Azonban, amikor a főpap szolgálatot teljesített a szentélyben, tehát a szent sátor első részében, akkor papi díszruhába volt öltözve, és ahogy itt látjuk, arany ővvel volt körülövezve. Látjuk tehát, hogy Jézus Krisztus, mint mennyei főpap, teljesíti a szolgálatát, miután felment a mennybe, a szentélyben. Ha fellapozzuk zsidókhoz írt levelet, a 8. rész első 2 versében a következőket találjuk ezzel kapcsolatban. Fő dolog pedig azokra nézve, amiképpen mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára üle, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgálja, amelyet az Úr és nem ember épített. Hol teljesít Jézus Krisztus főpapi szolgálatot? Nem a földi szent sátorban, mert azt múlt alkalomkor említettük és olvastuk a Szentírásban, hogy amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, akkor a templomot két részre osztó kárpit fölétől aláig ketté hasadt, ami jelezte azt, hogy a földi szent sátorban végzendő szolgálat érvényét veszítette, mert azok az áldozatok, amelyeket minden nap bemutattak, jelképezte Jézus Krisztus golgotai halálát, és amikor Jézus Krisztus meghalt a golgotai kereszten, többé nem kell bárányáldozatot vinni, tehát az egész szentély szolgálat, mint olyan érvényét veszítette. Még egy nyomatékot szeretnék olvasni zsidókhoz itt levél 9. részének a 24. verséből, mert nem kézzel csinált szentélybe az igazinak, csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Jézus Krisztus, amikor felment a mennybe, akkor az főpapi szolgálatot teljesítette, végezte azt a munkát, amelyet mint főpap a szentélyben végzett, majd itt azt olvassuk, hogy mikor eljött az idő, akkor bement, hogy megjelenjen Isten színe előtt. A múlt alkalommal tanulmányoztuk a Biblia leghosszabb időre szóló proféciáját, a 2300 éves proféciát, amely arról beszél, hogy amikor lejár az pedig 1844-ben járt le, 1844-ben a profécia alapján tudjuk, hogy Jézus Krisztus átment a mennyei szentélyből a szentek szentjébe, ahogy itt olvassuk, hogy megjelenjen érettünk Isten színe előtt. Vagyis 1844-től, mert akkor járt le a 2300 éves profécia, megkezdődött fenn a mennyben a mennyei ítélet. Ezért most a Biblia lapjain szeretnénk olvasni azokat az áldott kijelentéseket, amelyek erről a mennyei ítéletről szólnak. Először is vessük fel a kérdést. Kik vesznek részt a mennyei ítéleten? Előzetesen saját szavammal mondom el, és utána elolvassuk a Bibliából. Ott van az Atya, ott van az angyalok, és megjelenik Jézus Krisztus, ahogy itt is olvastuk, hogy megjelenjen Isten színe előtt mi érettünk. Dániel próféta könyvének a 7. részében, a 9. és a 10. versben a mennyei ítélet van leírva a következő szavakkal. Dániel próféta látomásban látja a mennyei ítéletet, és ezt írja róla. Nézém, mi királyi székek tétetének, és az öregkorú leüle ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam fóly, és jő valaki az ő színe felől, ezerszer ezeren szolgálnak néki, és tízezerszer tízezeren állanak előtte, ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Az Atya ott van, mint egy ítélőbíró. A tanúk, az angyalok ott vannak jelen. Engedjék meg, hogy hadd mondjam el, amikor kisgyermek voltam, és beszéltek nekem arról, hogy minden embernek van őrző angyala, akkor nekem egy olyan mosolygós volt az, hogy mindenkinek van őrző angyala. Azonban, amikor kezdtem olvasni a Bibliát, és Jézus Krisztus így mondja el, hogy minden angyal látja az én mennyei Atyám orcáját, a te angyalodé is, és az enyém is. Tehát igenis van mindannyiunknak őrző angyala. Azonban ennek az angyalnak az a feladata, hogy mindent pontosan feljegyezzen rólunk, majd később látjuk, hogy hogy és mind, de itt beszél mindjárt könyvekről is. Tehát a könyvekben minden fel van jegyezve rólunk. Ezért az angyalok tanúként vannak jelen ezen a mennyei ítéleten, majd a 13. versben ez áll, látám éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőjében, mint valami emberfia jött, és ment az öregkorúhoz, és elébe vitték őt. Jézus Krisztus, mint főpap, fenn a mennyben teljesítette az ő főpapi szolgálatát a mennyei templomnak az első részében. A mennyei templomnak a belső része, ami itt a földön a bizonyság ládájával volt bemutatva, az Isten trónusát, a Szentek Szentje pedig az Isten tróntermét ábrázolja és jelképezi, és Jézus Krisztus bement az ítélet, a mennyei ítélet kezdetén, Jézus Krisztus bement, hogy ott megjelenjen előttünk, hogy ő lehessen, ami közben járunk is. Azért mondtam, hogy lehessen, ami közben járunk is, mert a mennyei ítélettel kapcsolatban nagyon sok mindent szeretnék ma tisztázni, és mindjárt el kell mondanom azt, hogy lesz-e Jézus Krisztus az önök és az én közben járom. Ez nem mástól függ, személyesen tőlünk. Azonban nézzük egy kissé közelebbről. Láttuk, hogy ott van az Atya, mint ítélőbíró, ott vannak a tanúk, az angyalok, ott van Jézus Krisztus, mint közben járó. De itt a Biblia beszél arról, hogy ítélők ültek le, és könyvek nyitattak meg. A Biblia többféle könyvről beszél. Az egyik ilyen könyv, amelyről szó van a Szentírásban, az életkönyve. Jelenések könyvének a harmadik részében, az ötödik versben találunk kimutatást többek között erről, tehát Jelenések könyvének harmadik részében, az ötödik versben beszél az életkönyvéről. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Tessék csak megfigyelni, hogy mennyire összecseng ez a bibliai kijelentés azzal, amit Dániel próféta könyvéből olvastunk. Jézus Krisztus itt elmondja, hogy aki győz, tehát aki hűségesen kitart, aki Isten segítségével győzedelmeskedik Sátán minden kísértése felett, az fehér ruhákba öltözik. És micsoda ígéret következik ezután? És nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből. Na de ez mit jelent? Ennek van fordítottja is. Aki nem győz, annak nevét kitörlöm az életkönyvéből. Aki nem győz, az nem fog fehér ruhákba öltözni, és annak nevét kitörlöm az életkönyvéből. És nem állhatok oda az Atya elé, és nem mondhatom el azt, hogy ez az ember győzött, és ad neki az örök élet jutalmát. De most ne a negatívumról beszéljünk. Csodálatos ez a kijelentés. Ilyen bátorító mindannyiunk számára, hogy célt tegyünk magunk elé. Célt! Az pedig az, hogy naponta imánk tárgya legyen, Istenem, segíts meg, hogy én győzzek. Hogy fehér ruhákba öltöztessen. Hogy nevem ne töröltessen ki az életkönyvéből. Hogy Jézus Krisztus tovább mondja, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, mert az atya jelen van az ítéleten, és az ő angyalai előtt, akik tanúként szintén jelen vannak az ítéleten. A nagy kérdés, mivel itt arról van szó, hogy az élet könyvéből a valakinek a neve ki is lesz törölve, de most egy kérdést szeretnék felvetni. Mikor lesz beírva egy-egy embernek a neve az élet könyvébe? Vagy vajon születésétől fogva be van-e írva nevünk az életkönyvébe? Itt azt kell mondanom, hogy nem. Születésünknél fogva mindannyian halálra ítélt emberek vagyunk. Ezért mindannyiunknak a neve akkor van beírva az életkönyvébe, amikor elhatározzuk, hogy mi igenis Istent akarjuk követni teljes szívből mindenben. Amikor ez a döntés egy-egy ember szívében megszületik, hogy Istenem, én nem akarok többé a bűn útján járni. Én veled akarok élni. Én hűséges gyermeket akarok lenni. És ezért naponta könyörgünk, olvassuk a Szentírást, kutatjuk azt, keressük azt, hogy mi az Isten akarata, és amikor megértettük, akkor gyakoroljuk is azt, és erőt kérünk hozzá, Istenem, adjál erőt, hogy győzzek. Mert csak a győző ki a jutalom. Majd utána a Biblia beszél egy másik könyvről is, ez a halál könyve. vagyis a halottak könyve, vagy a halálra ítéltek könyve. Jelenések könyvének a 20. részében, a 12. versben ezt olvassuk. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt. És könyvek nyitattak meg, majd egy más könyv nyitaték meg, amely az életkönyve. És megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekben be voltak írva. Tehát megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, és az ő cselekedeteik szerint. Minden ember meg lesz ítélve az szerint, ami a könyvekbe van írva. Azok az emberek, akik nem döntöttek Krisztus mellett, akik nem követték teljes szívvel, akik nem voltak teljesen az Istenéi, mert itt a halottakról beszél, vagyis a halál könyvéből. Minden fel van jegyezve a könyvekbe. Sajnos, de tény, hogy születésünktől fogva mindannyian a halál könyvébe van nevünk beírva. És mi választhatunk? Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. De szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és most jön a nagyon fontos, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Tehát a keskeny utat, az életre vívő utat, ezt keresni kell. Keresni kell a Szentírásban az Isten igazságát, és utána elhatározni, hogy kövessük is őt. A Biblia beszél még egy harmadik féle könyvről is. Malakiás próféta könyvének a harmadik részében, a 16. versben ezt olvassuk. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Említettünk eddig életkönyvet, halálkönyvét, és most találkozunk az emlékkönyvvel. Mi mindent tartalmaz az emlékkönyv? Oda fel van jegyezve minden jótett, minden győzelem a kísértés felett, minden fájdalom és gúny, amit el kellett szenvedni Jézus Krisztusért. Tehát minden jó cselekedet, minden pozitív dolog fel van jegyezve. Olyan szép ez a kijelentés. Tessék csak figyelni, még egyszer olvasom. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői. Kikről szól itt az ige? Az Úrnak tisztelőiről. Az Úr pedig figyelt és hallgatott. Kedvesem, amikor mi egymás között beszélgetünk, az Isten hallja. De miről szoktunk beszélgetni? Építő dologról? Nemes dolgokról? Arról, ami a másikat bátorítja, készteti a jóra, az Isten követésre? Vagy ennek az ellenkezőiről? De itt az Úr tisztelőiről beszél. És az Úr tisztelői pedig arról beszéltek, ami nemes, ami bátorító, ami tiszta, ami méltányos. És ezért róluk, mondja az ige, egy emlékkönyv íratott ő előtte, tehát Isten előtt, azoknak, akik félik az Istent, és becsülik az ő nevét. Próbáljunk, kedveseim, elgondolkodni azon, vajon mi ezen emberek közé tartozunk-e? Vajon az Úr tisztelői vagyunk, akik egymást bátorítjuk, és hogy Isten feljegyezheti a mi szavainkat, és beírhatja nevünket az életkönyvébe, vagy pedig az emlékkönyvbe is. Amikor itt láttuk ezt a három könyvet, akkor a következő nagy kérdésre szeretnék választ keresni a Szentírásból. Láttuk azt, hogy hogyan folyik a mennyei ítélet, pontosabban kik vannak jelen, ott van az Atya, mint ítélőbíró, ott vannak az angyalok, a tanúk, ott vannak a könyvek, és meg lesz vizsgálva mindenkinek az élete. Majd utána ott van Jézus Krisztus, aki a mi engedelmességünktől vagy engedetlenségünktől függően lesz a mi közben járunk, vagy pedig ítélőbírónk. Milyen ünnepélyes dolgok ezek? És annál inkább ünnepélyes dolog az, hogy e három könyvbe beírtak közül a jelenlegi mennyei ítéleten csak azok élete lesz megvizsgálva, akik döntöttek Krisztus mellett, és akiknek neve be van írva az életkönyvébe. Azoknak az élete, akiknek a neve ott maradt a halálkönyvbe, azoknak az élete most, a jelen időben, 1844 óta Jézus Krisztus eljöveteléig nem lesz megvizsgálva. Csak azoknak az élete lesz megvizsgálva, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe. Felvetettem az előbb a kérdést, most ismétlem. Mi minden lesz megvizsgálva és megítélve a mennyei ítélőszéken? A Biblia négy dologról beszél. Meg lesz vizsgálva minden tett, minden szó, minden gondolat és minden indulat. Milyen, hogy így mondjam, különbség van a földi bíróság és a mennyei ítélet között? Mert a földi bíróság megvizsgálja a szavakat és a tetteket, de már nem tudja megvizsgálni, hogy ezek a szavak és tettek milyen indulatból, vagy milyen gondolat forgott az emberben, mielőtt kimondta vagy megtette azt. Ezért látjuk, mind a négy terület meg lesz vizsgálva, és ezért a mennyei ítélet egy hajszálpontos, tiszta, igazságos, valóságos ítéletet tud hozni mindazokról, akiknek az életét a mennyei könyv alapján, az életkönyv alapján meg fogja vizsgálni. Olvassuk is el ezeket a dolgokat a Szentírásból. Például, hogy meg lesz vizsgálva minden szavunk, Máté evangélista jegyezte fel Jézus Krisztus kijelentését a 12. rész 36 és 37. versében. De mondom néktek, minden hívalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel hamisnak. Két óriási elvet mondott el, nagyon fontos dolgot taglal itt. Azt mondja Jézus Krisztus, minden hívalkodó beszédért számot adnak majd az emberek, mikor? Az ítélet napján. Ez az egyik. Tehát a szavunkért felelni fogunk. Ezért, kedveseim, arra szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét, az önökét is, enyémet is, hogy gondoljunk arra, miről beszélünk. Mert minden rossz szó, minden ócsárló beszéd, minden féligazság, amit kimondunk, mennyei könyvekbe fel lesz jegyezve, és találkozunk vele. A másik nagy elv, mert a te beszédedből ismertetsz kell igaznak, és ismertetel hamisnak. Ami beszédünk elárul, hogy mi van bennünk. Mert egy helyen azt mondja a Szentírás, a szívnek, tehát az elmének teljességéből szól a száj. Az jön ki belőlünk, az budjan ki, ahogy szokták néha mondani, amiről gondolkodunk. Az van a szánkon, ami az elménkben. És az előbb-utóbb kijön, meghallják emberek, kimondjuk. Ezért figyeljünk szavainkra. Azonban a Szentírásban, ahogy említettem, az is fel van írva, hogy a mennyei ítélet meg fogja vizsgálni minden tettünket. Prédikátor könyvének a 12. rész 16. versében ezt olvassuk erről. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár rossz legyen az. Mindent cselekedetet. Kedveseim, mi érett, felnőtt emberek vagyunk. Végső sorban senkinek számot nem adunk tetteinkért, se szavainkért, csak Istennek. Azonban ezt ne felejtsük el, hogy se szavainkat, se tetteinket De ugyanúgy gondolatainkat és indulatainkat sem nem tudjuk elrejteni a mindenható Isten elől. Van egy nagyon szép leírás ezzel kapcsolatban a 139. Zsoltárban, hogy valóban mi emberek semmiképpen sem tudunk elrejtőzni a mindenható Isten elől. Így olvasom az első verstől. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat, járásomat és fekvésemre ügyelsz. Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előtted a tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől és a te orszád elől, hová fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha a sírba vetek ágyat, ott is jelen vagy, ha hajnal szárnyaira kelnék és a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te jobb kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Hová rejtőzhetek te erőled? Sehová. Mert amit a legtitkosabb kamránkban, vagy szobánknak legtitkosabb zugában, sarkába követünk el, azt Isten látja, tudja, olyan világosan, mint hogyha a déli napsütésben tettük volna meg. Ezért azt mondja itt a Szentírásban, hogy Isten minden tettet ítéletre előhoz, akár jó, akár gonosz. Tehát Isten mindenféleképpen megvizsgálja a mi gondolatainkat, indulatainkat, szavainkat, tetteinket. De mivel említettem a gondolatokat, ezt is olvassuk el, Zsidókhoz írt levélben, a 4. rész 12. versében. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Mit ítél meg? A gondolatokat és a szívnek indulatait. Kedveseim, mi gyarló bűnös emberek vagyunk mindannyian. Ott van egy fék a szavaknál, ha kimondom, megtudják. Cselekedeteknél szintén van egy fék. Ha megteszem, előbb-utóbb kitudódik, kibújik a szög a zsákból, szokták mondani emberek. És ez igaz. Van egy nagyon szép mondás. Megesküdött az ég a földnek, hogy minden titkok kiderülnek. Hogy ez valóban így van, szeretnék elmondani egy valós történetet. Amikor teológiára jártam, egyik osztálytársamnak édesapja a bíróságon dolgozott, és egy történet, ami ott történt abban a városban, a következőképpen hangzik. Egy asszony volt egy részeges férje. Szeretett volna megszabadulni tőle. Mindenki tudta, hogy részeges, az orvosok is. És egyszer részegen hazament. Lefeküdt és elaludt. Úgy határozott, most az alkalom, vett egy jókora szöget, a feje búbjára helyezte, és egy kalapácsütéssel beütötte. Dúshaja volt a férjének, összehúzta, és kiszaladt az utcára, és elkezdett kiáltani, meghalt a férjem, jött az orvos, megnézte, tudta, ismerte, kiírta a temetkezési engedélyt, el lett temetve, és már 20 év eltelt a tett óta, senki sem tudta meg, hogy mi történt. A városatyák úgy döntöttek, hogy a városnak azt a régi temető részét felszámolják, mert gyárat fognak építeni. És amikor a sírokat ásták ki, rendőrség megtalálta, meglátta a már hajszálvékony, elrozsdásodott szöget, behívatták az asszonyt, és beismerte, hogy úgy van, ő volt a tettes. Ha a földi bíróság nyomába ered, néha 5-10-20 év múlva is, Isten előtt annál kevésbé tudjuk elrejteni se szavunkat, se tettünket, se gondolatunkat, se az indulatainkat. Most miután láttuk azt, hogy milyen precíz, pontos ítélet folyik a mennyben, most egész hozzuk közelre ezt a dolgot, és próbáljuk mi is, mintha látnánk, hogy hogy folyik az ítélet, hogy ott legyünk, és hogy próbáljuk magunk elé képzelni ezt az ítéletet. Szeretném leszögezni először is. Csak azoknak élete lesz megvizsgálva, akik Jézus Krisztus vére által a mennyei szentek szentjébe küldték bűneiket. Ez vajon mit jelent? Azt olvassuk egy helyen a Szentírásban, hogy vannak emberek, akik az ő bűnüket elküldik maguk előtt az ítéletre, és vannak emberek, akiket pedig követnek az ő bűneik. Mit is jelent ez, hogy vannak, akik előre elküldik az ő bűneiket, és vannak, akik ugyanúgy, akiket követnek. Vannak emberek, akik életükben úgy rendezik bűneiket, ahogy azt már tanultuk. Istennek vallják meg, Istentől kérnek segítséget, és Isten meg is bocsátja. Ahogy említettem az előbb, Jézus Krisztus a közben járó. Azonban itt ki kell mondanom valamit. Jézus Krisztus nem csak közben járó. Jézus Krisztus ítélőbíró is. Lehet, hogy ez szokatlan. Általában a keresztény köztudatban csak az van jelen, és csak azt tudják, és csak arról hangzik el tanítás, hogy Jézus Krisztus a közben járó. Ő az. De nem csak közben járó. Jézus Krisztus ítélőbíró is. Ezt ő maga mondja el, és János evangélista jegyezte fel 5. részének 22. versében. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Mit mond? Az Atya nem ítél senkit. Ő ott van, mint ítélőbíró. Azonban az ítéletet egészen a fiúnak adta. Hogy ez valójában mit jelent? Megpróbálom magamat példaalanynak használni, és önök döntsék el. Én kétféleképp mondom el a dolgot. Kezdjük el az elsőt. Az én nevem be van írva az életkönyvébe, és az én nevem sorba kerül a mennyei ítéleten, és az angyal felolvassa az én nevemet, Faragó József. És az én nevem után oda vannak írva minden jó cselekedeteim, tehát az én nevem után oda van írva minden jó cselekedetem, de minden hibám és bűnöm is. Lesz-e Jézus Krisztus az én közben járom? Még egyszer, felolvassák a nevemet, és utána felolvassák minden jó tettemet, és minden hibámat és bűnömet. Lesz-e Jézus Krisztus a közben járom? Lehet, hogy azt mondják, hogy igen, lehet, hogy azt mondják, hogy nem. Elmondom a másik esetet. Felolvassák a nevemet a vizsgáló ítéleten, felolvassák az összes jó tetteimet, és az összes hibáimat, és bűneimet, de pirossal keresztül van húzva, és rá van írva a hibákra és bűnökre, hogy ez az ember megvallotta és elhagyta azokat. Melyik esetben lesz Jézus Krisztus a közben járom, és melyik esetben lesz Jézus Krisztus az ítélőbírom? Hogy kezdjem így. Az utóbbi esetben, hogyha én megvallottam és elhagytam, és kértem azt, hogy Jézus Krisztus tisztítson meg engemet minden bűnömtől, akkor Jézus Krisztus lesz az én közben járom. De ha ezt nem tettem meg, akkor hiába határoztam el akár 5, 10, 20 vagy 50 évvel ezelőtt, és hiába keresztelkedtem meg, hogy én hűséges Isten gyermeke akarok lenni, ha én valóságban nem éltem úgy, el leszek ítélve, Jézus Krisztus az ítélőbírom lesz. Tehát akkor kitől függ, hogy Jézus Krisztus megváltom, vagyis közben járom lesz-e, vagy ítélőbírom? Itt mondanám így, nem is mitől, hanem kitől. Tőlünk függ. Jézus Krisztus lefizette a megváltás árát, meghívott mindannyiunkat a követésére, hogy éljünk a Szentírás tiszta tanítása szerint, de ezt mindenkinek személyesen kell eldönteni, és nem csak eldönteni, megvalósítani. Azonban szeretném elmondani az utóbbit. Mit tesz Jézus, ha az én bűneimre oda van írva, hogy megbocsátatott? Akkor odáll az atya elé, kitárja átszegezett kezét, és azt mondja az atyának, atyám, atyám, atyám, az én vérem folyt ezért az emberért. Ez az ember nem csak imádkozott, ez az ember nem csak vallásos ember volt, ez az ember nem csak templomba járó ember volt, ez az ember törekedett élni az én tanításom szerint. Ez az ember kért, hogy én legyek a közben járó, és most az akarok lenni. És ő bűnbocsánatot kért. És az én vérem, atyám, az én vérem elegendő ár az ő bűnének eltörlésére. Ó, kedveseim, szeretnénk, ha Jézus lenne a közben járó. Szeretnénk? Vagy közömbösen vesszük ezt a komoly igazságot? Milyen komoly időt élünk, talán az élet forgatagába és az élet rohanásába nem is gondolunk arra, hogy fenn a mennyben folyik az ítélet, és senki sem tudja azt, hogy mikor kerül neve a sorba. Igen, Jézus Krisztus szeretne mindannyiunkért közben járni. Jézus Krisztus szeretné azt, hogy minden ember komolyan vegye az üdvösséget. Komolyan vegye az Istennek akaratát, és annak cselekvését, megvalósítását. Hogy törekedjen élni úgy, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta. Mert mondják, kedveseim, mit ér az élet, ha a széles úton a halálba rohanunk? Mit ér Jézus Krisztus golgotai áldozata, hogyha nem veszük komolyan, nem igényeljük, hanem a mi saját életünket éljük a saját elgondolásaink szerint, ne ezt tegyük. Itt van az ige, itt van Isten szava, itt van a Biblia, a Szentírás. Olvassuk naponta, vegyük kezünkbe, és kérjünk segítséget Istentől. Istenem, segíts meg nekem! Naponta szívből fakadjon ez a kérelem Isten felé, hogy áldásban részesülhessünk, és győzők lehessünk. Szeretnék még egy nagyon fontos dolgot említeni a mennyei ítélettel kapcsolatban. Általában a kereszténység Jézus Krisztus golgotai áldozatát gyakran hangsúlyozza, és jól teszi. Azonban a keresztény tanításból ez a mennyei ítélet és a mennyei ítéleten Jézus Krisztus közbenjárási szolgálata, ez egy nagyon perifériális és nagyon ritkán említett igazság. Igazság, de nem igen foglalkozik a kereszténység vele. Azonban, kedveseim, hadd mondjam el, hogy amilyen fontos Jézus Krisztus golgotai áldozata, ugyanolyan fontos Jézus Krisztus jelenlegi, mennyei közbenjárási szolgálata a mennyei ítéleten. Miért? Mert ha Jézus Krisztus a mennyei ítéleten nem járna közbe értünk, akkor azt kérdezem, mit ért az ő golgotai áldozata? Mit ért, hogy lefizette a megváltás díjat? Mit ért az, hogy lehetővé tette minden embernek a bűn bocsánatot, a bűntől való szabadulást és az örök életet? De hogyha ő a mennyben nem folytatja a szolgálatát, és amikor nevünk sorra kerül, és mi megbékéltünk Istennel, és Jézus Krisztus nem áll oda az atya elé, hogy elmondja, hogy ez az ember valóban méltó az örök életre. Mert az az ember küzdött, ez az ember megvívta a csatát, és ez az ember az én vérem által megtisztult, ez fehér ruhába öltözik, és ennek a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Atyám, fogadd be ezt az embert a te országodban, az én vérem által. zsidókhoz írt levélben, a 6. részben, a 6. résznek a 20. versében találjuk Jézus Krisztussal a következő feljegyzést. Ahová útnyitól bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint. Ahogy a földi szentélyben a főpap évente egyszer a szentek szentjének a megtisztítása napján bement a szentek szentjébe, ugyanúgy ment be Jézus Krisztus az Atya elé a mennyei szentek szentjébe, Isten tróntermébe, hogy ott közben járjon érettünk. És tessék megfigyelni, ahová útnyitól bement érettünk Jézus. Ő utat nyitott számunkra is, hogy mi is rajta keresztül, könyörögve az Atyához, békességben élhessünk Istennel és az akarata szerint élve. Ahogy tehát a földi szentély szolgálatban láttuk azt, hogy a nép bűnéért bárány lett áldozva, és a főpapa bárány vérével bevitte a szentek szentjébe az adott embernek a bűnét, ugyanúgy Jézus Krisztus golgotai áldozata által, vagyis Jézus Krisztus vérével mehet be a mi bűnünk is a mennyei szentek szentjébe, és az ő vére az, ami meg tud bennünket tisztítani minden bűntől, ha, és ott van az óriási két betűből álló szó, ha mi szeretjük annyira az Istent, hogy készek vagyunk neki engedelmeskedni. Ha mi vesszük a Szentírást olyan komolyan, hogy annak a szavait megszívleljük, szívünkbe zárjuk, és gyakoroljuk. Ahogy a Zsoltárok könyvében találjuk, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Mit jelent a Bibliában ez a kijelentés, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened? A bibliai szóhasználatban a szív nem a izomcsomót jelenti, jelképezi, amely pumpálja a vért a szervezetbe, hanem az elmét. Az elmébe rejtettem a te beszédedet, de hogy tudjuk az elmébe rejteni? Úgy,

hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik. Nem tud az ember igazán boldog ember lenni, ha csak fizikailag táplálkozik. Felborul az egyensúly. Nem elegendő a boldog élethez a fizikai, bőséges táplálék. Lelki táplálékra is szüksége van az embernek. Mert az ember nem csak fizikum, az embernek lelke is van. És a belső nyugalom és az egyensúly, a harmónia csak akkor jön létre, amikor naponta táplálkozunk Isten igéjével, a Szentírással, úgy, mint a fizikai kenyérrel. Mert a Biblia ezt fel is jegyzi, hogy ezek nemesebb lelkűek voltak a másikaktól, mert ezek az emberek befogadták az igét teljes készséggel, de nem csak befogadták, naponta utána jártak, hogy úgy vannak-e azok. Naponta kutatták a Szentírást, és mert naponta kutatták, és be is fogadták, ezért nemesebb lelkűek voltak. Erről olvasunk Apostolok cselekedetének a 17. rész 11. versében. Itt, amikor láttuk azt, múlt tanulmányozásunkban, hogy a földi szentély vérrel lett megtisztítva, ugye a mennyei szentély is vérrel lesz megtisztítva. Jézus Krisztus a halála előtt, amikor a vacsora után ment tanítványaival a Getsemáné kertje felé, azt mondta, hogy én elmegyek és helyet készítek néktek. És amikor helyet készítek, ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket. Ez a helykészítés nem más, mint a mennyei vizsgáló ítélet. Vajon azok közül, akik valamikor is az életükben elhatározták, hogy Istennek akarnak szolgálni, és ezen határozatukat, ezen döntésüket Istennel való szövetségkötéssel, a kerességgel hitelesítették, hogy azok közül, az emberek közül, vajon kik méltóak az örök életre? A mennyei ítélet ezt dönti el. És kedveseim, mi nem tudjuk. Nem tudjuk azt, hogy meddig tart ez az ítélet a mennyben. Nem tudjuk azt sem, hogy meddig élünk, mert Istennel megbékélni csak az élő ember tud. Mert nekünk mindannyiunknak személyesen kell Isten elé járulni, nem közvetítők által, nem ügyvédek által, hanem egyszerűen úgy kell megjelennünk Isten ítélő széke előtt, amilyenek vagyunk, vagyis egyenesen nekünk kell megjelennünk Isten ítélő széke előtt. Szeretném ezt el is olvasni a Szentírásból, Korintusbelekhez írott 2. levél 5. részének a 10. verse. Mert nékünk mindnyájunknak, tessenek jól figyelni, ezt senki nem fogja elkerülni. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Minden ember meg lesz jutalmazva, vagy büntetve. Minden ember megkapja a fizetést a maga tetteiért, szavaiért, gondolataiért és indulataiért. Ezért tegyünk fel egy égető kérdést, egy roppant fontos kérdést. Mit tegyünk ez idő alatt, amíg fenn a mennyben folyik a vizsgáló ítélet, mit tegyünk mi itt, ezen a földön? Az igaz, hogy Jézus golgotai áldozata mindannyiunk bűnének eltörlésére elegendő. Ha mi megtesszük azt, amit Isten mond. Pünkösd napján, amikor Péter apostol vázolta az összegyűlt ünneplő tömeg előtt azt, amit a tömeg, a nép tett Jézus Krisztussal, hogy milyen egybehangzóan kiáltották, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. És Péter apostol a pünkösdi prédikációjában beszél nekik arról, hogy ti megfeszítettétek a Mesiást. Ti vagytok azok az emberek, akik kiáltottátok és megerősítettétek a főpapok döntését, hogy igen,

Jézus Krisztusnak a Golgotán, a kereszten meg kell halnia. És amikor a nép megértette ezt a komoly tanítást, akkor ezt olvassuk Apostolok cselekedete második részében, a 37 és a 38. versében. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének és mondának Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Ha így áll a dolog, igaz, mi nem is gondoltuk, hogy a világ megváltóját, az Isten fiát, aki eljött a földre, hogy bennünket megváltson, hogy mi voltunk azok, akik a Golgotára, a keresztre, a halálra vittük. Mondd, Péter, mit tegyünk? Mit cselekedjünk? Mi lesz most velünk? És Péter apostol válasza egyértelmű. Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Két óriási dolgot mondott el is. Péter a komolyan bűnbánattal, megtört szívvel ott álló tömegnek. Térjetek meg! És kedveseim, én is ezt tudom mondani, Péter apostollal együtt, térjetek meg! Hagyjátok el bűnös utaitokat! Kövessétek mindenben Jézust! Olvassuk a Bibliát, hogy megismerjük azt, hogy mi az Isten akarata. És amikor látjuk azt, hogy valamit nem úgy teszünk, nem úgy gyakoroljuk a hit dolgait, vagy nem úgy élünk, ahogy Isten meghagyta a Szentírásba, akkor ne tétovázzunk. Ne halasszuk a holnapra, mert a holnap nem biztos, hogy a miénk. A ma az igen, a most. Ma este lefekszünk, nem biztos, hogy reggel felkelünk. Nagyon sok ember befejezi az éjjel az ő életét. És ez velünk is megtörténhet. Ezért azt mondja, térjetek meg, és a második, keresztelkedjetek meg. Keresztelkedjetek meg úgy, ahogy Jézus Krisztus megkeresztelkedett. És utána egy ígéret. Keresztelkedjetek mindnyájan a Jézus Krisztus nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Majd Isten fel fog vértezni a Szentlélekkel, az Istenség harmadik személyét elküldi, és erőt fog nekünk adni ahhoz, hogy mi ellenállhassunk saját bűnös vágyainknak és sátán kísértéseinek. Tehát béküljünk meg Istennel, és ha megbékültünk Istennel, akkor meg fogunk békülni embertársainkkal is. Mindennek ezen a földön van vége. Mi a mennyei ítélet idejét éljük. Nem tudjuk, hogy mikor kerül nevünk sorra. A Szent Isten jelenlétében lesz életünk megvizsgálva. Ezért tanácsol bennünket Jézus Krisztus nagyon komolyan, és Márk evangélista jegyezte fel a 13. részének a 33. versében ezeket a komoly szavakat. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jöjj el az az idő. Mit tegyünk? Legyünk figyelmesek! Lássuk meg a jeleket, amelyek teljesednek körülöttünk. Vigyázzunk és kérjük Isten segítségét, mert nem tudjuk, hogy mikor köszönt ránk. Mikor jön az a pillanat, amikor nevünk sorra kell a mennyei ítéleten, vagy pedig mikor dobban utoljára a szívünk, és befejeztük földi életünket. Azonban, kedveseim, még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni valamennyünk figyelmét. Ahogy Jézus Krisztus mennyei közben járásának a mennyei ítéletnek van kezdete, úgy van vége is. A kezdetét tudjuk, mert Isten kijelentette. A 2300 éves profécia alapján Isten elénk tárta azt, hogy a mennyei ítélet 1844-ben kezdődött el. Ha komolyan vesszük, és ha számolgatunk, akkor bezzeg már lassan 160 éve lesz, nem sokára. De nem is az a lényeg. Lényeges az, hogy Isten azt mondta, hogy eljön az ítéletnek a vége, és azt nem tudjuk, hogy mikor lesz. Azonban egy dolgot tudunk.
hogy amikor Jézus Krisztus befejezi közbenjárási szolgálatát, amikor az élet könyvébe beírt emberek élete mindegyike meg lesz vizsgálva, akkor Jézus befejezi, és amikor befejezi mennyei közbenjárási szolgálatát, attól a pillanattól kezdve hiába könyörgünk Istenhez, hiába kérünk erőt és segítséget, hogy adjál erőt, hogy győzzek hibáim felett, és bocsásd meg bűneimet, az idő lejárt. Nagyon határozottak Jézus Krisztusnak szavai, amelyet ő János apostolnak kijelentett, és János apostol Pátmos szigetére száműzve, ahol kapta el látomást, amely jelenések könyvébe van megírva, a 22. rész 11. versétől olvasom. Jézus Krisztus nem sokára elmondja ezeket a szavakat. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Ímé hamar eljövök, és ez én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jézus Krisztus nem sokára kimondja ezeket a szavakat, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. Aki pedig igaz, legyen igaz ezután is. Amikor Jézus Krisztus ezeket a szavakat kimondja, akkor többé nincs változás árnyéka. Hiába könyörgés, hiába minden. Szeretném idézni Ámos próféta szavait a 8. rész 11. és 12. verséből, amely leírja azoknak az állapotát, akik elkéstek. Íme napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok a földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. Ímé vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól fogva napkeletig, futkosnak, és most tessenek megfigyelni, hogy miért, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Mit nem találnak? Nem kenyeret, nem pénzt, az Istenek beszédét. Miért? Mert Jézus Krisztus befejezte közbenjárási szolgálatát. Nem tudjuk ez mikor lesz meg. De ahogy itt azt mondja, jönnek a napok és el is jön. Az emberek, amikor látják, miután Jézus Krisztus befejezte közbenjárási szolgálatát, kezdődik a hét csapás, és az emberek látják a csapásokat teljesedni, futkosnak napkelettől napnyugatig, keresik az Isten beszédét, de mind hiába. Szeretnék egy bibliai példával befejezni a mai elmélkedésünket. Isten azt mondta Noénak, 120 évig építsd a bárkát, és eljön a víz, az özönvíz. Nem vették komolyan az emberek. Noé hozzáfogott. Elejében még nagyon sokan segítettek, de gyorsan elfordultak tőle. Eljött az idő, és Isten azt mondta Noénak, menj be a bárkába. És Isten bezárta a bárka ajtaját. Tessék megfigyelni, a Biblia azt mondja, hogy Isten zárta be. Hét napig kint folyt az élet. Az időjárásban semmilyen változás nem történt. Jöttek az emberek, és gúnyolták, és azt mondták, hogy Noé, te megőrültél. Nézd, milyen szépen süt a nap, te meg a hegytetőn készítettél bárkát. Micsoda balgaság, te hittél Istennek, kész butaság, nem lesz abból semmi sem. Hét napig nem történt semmi. Azonban a 8. napon beborult az ég, és szakadni kezdett az eső, a talajból is felfakadt a víz, és elborította az egész földet. Azok az emberek, akik nem vették komolyan az üdvösséget, a tajtékozó hullámok között lelték halálukat. Noé, aki hitt és cselekedett hitével összhangba, az bement a bárkába. Kedveseim, e két csoport közül önök is az egyikben lehetnek. Hozzák meg a jobb döntést, hogy a bárkában legyünk. Hogy
amikor nevünk sorra kerül, Jézus legyen a közbenjárónk.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

0: Találkozás Jézussal.
1: Van egyetlen egy szó, amire a mai ember rossz érzéssel gondol egy picit. Önök szerint melyik lehet ez a szó? A engedelmesség valóban így van, akkor egy formán jár a gondolatunk. A szeretet és az engedelmesség kapcsolatáról fogok beszélni. Arról, hogy lényegében ez a kettő nagyon is összefügg egymással. Szeretném az előadás első részében a szeretet kérdéskörét körüljárni, majd a második felében az engedelmességről beszélnék bibliai alapokon. Szeretném elkezdeni egy igaz történettel. Az UNESCO Romániában vizsgálatot hajtott végre kettő darab árvaházban, és nagyon érdekes volt a felmérésnek, a vizsgálatnak a végeredménye. Az volt érdekes ebben a két árvaházban, hogy az egyik árvaházban kialakult a gyerekekben a mozgásnak a képessége, másikban pedig nem. És elkezdtek gondolkodni azon, hogy vajon miért lehetett ez. És ahogy vizsgálódtak, eltelt néhány hét, és megdöbbentő volt a végeredménye ennek a vizsgálatnak. Abban az árvaházban, ahol a gyerekek tudtak járni, négy kézláb mászni, abban az árvaházban a gondozónők néha felvették a gyerekeket. Magukhoz szorították, megsimogatták, beszélgettek velük, játszottak velük, míg a másik árvaházban nem beszélgettek velük, nem simogatták meg őket, nem vették fel, amikor sírtak. Hanem esetleg még be is csukták az ajtót rájuk, hogy ne hallják a sírást. A szeretet csodákra képes a gyerekeknél. De vajon a felnőtteknél is? Nekünk is van, ránk is van valamilyen hatása a szeretetnek, amit egymáson keresztül kapunk meg. Szeretnék egy idézetet hozni, én nagyon szeretem az idézeteket. Ez az idézet így szól. Ha olyannak veszünk valakit, amilyen, olyan is marad. Ha olyannak veszünk valakit, amilyenné válhat, olyanná lesz, amilyenné lennie kell. Jimmy Jones mondta ezt, de többféle formában hallottam már megfogalmazni. Mit is akar mondani ez az idézet? Azt, hogy nagyon is egymásra vagyunk utalva. Nagyon is fontos nekünk, embereknek, az, hogy mit gondolnak mások rólunk. Sokan próbálják ezt elhessegetni maguktól. De valaki biztos van az önök életében is, aki annyira nagy fontossággal bír, hogy számít az, hogy mit mond önökről. Biztos, hogy van ilyen. Van itt egy érdekes kérdés. Eddig az emberekről beszéltem. Most egy fontosabb területre kell, hogy evezzünk. Mit gondol rólam Isten? Mit gondol én rólam az Isten, aki megteremtett? Az, aki egy világegyetemet kormányoz, bolygókat irányít, hihetetlen távolságokban lévő bolygóknak az ura. Mit gondol ő én rólam? Biblia egy nagyon fontos dolgot mond el, egy nagyon-nagyon jó hírt mindannyiunk számára. Az előbb azt mondtam, hogy biztos vannak emberek, akiknek a szavuk fontos az önök számára. Most gondoljanak azokra az emberekre, akik valóban fontosak, akik valóban szeretik önöket. És hogyha összegyűjtötték egy csokorba ezeket, adjuk egy fél másodperc időt erre, hogyha összegyűjtötték egy csokorba, akkor szorozzák meg ezt több millióval. És akkor egy porszemet kapunk, ami hasonlíthat arra, hogy hogyan szeret Isten minket. És Istennek a szeretete olyan, mint a tenger fövenye. Annyira szeret minket Isten, mint amennyire sok homokszem van a tengerparton. Nem tudom, hogy valaki vállalkozott-e már rá, hogy megszámolja. Mit gondol rólam az Isten? Azt olvassuk János első levele 4. fejezet 8. versében, hogy aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent. Mert az Isten szeretet. És ennek az ellentéte is igaz. Pontosabban másképp is fogalmazhatunk. Aki szeret, aki tud szeretni, van itt valaki, aki tud szeretni valakit az életében? Na, egyre több kéz van, most már kezdek megnyugodni, igen. Tehát aki szeret, az milyen ember? Az mit tud? Az felfogott valamit az Istenből. Miért? Azért, mert Isten az senki más, mint a szeretet. Nagyon nehéz ezt felfognunk olyan embereknek, akik sok-sok küzdelemben és reménytelenségben éljük le az életünket. De felvetődik a kérdés. Hogyan és milyen csatornákon keresztül kommunikál velünk az Isten? Milyen csatornákat használ arra, hogy elmondja, hogy szeretlek téged? Sok van. Én hármat szeretnék hozni, ami számomra nagyon fontos. Az első az számomra, amikor elképzelem, hogy Isten megteremtette Ádámot. Letérdelt hozzá. Tudjuk azt, hogy Jézus volt az, aki teremtett. A János evangéliumában, a zsidókhoz írt levélben, és még néhány helyen olvashatunk arról, hogy Jézus teremtette meg a mi földünket. Ádámot és Évát is. Letérdelt mellé, amikor még csak egy halom földkupac volt, és elkezdte az ujjával simítani az arcát, fülét, az orrát, haját. Nem izgalmas? Olyan jó érzés arra gondolni, hogy talán én is lehettem volna ott. És végül is, hogyha belegondolunk, akkor mindannyiunkat megteremtett az Isten. És ahogyan Isten kommunikál ebben a kérdésben, az is nagyon szívet melengedtető és elgondolkodtató. Azt olvassuk itt ebből a kis részletből, hogy ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. És betettem ezt az egy szót, és gondolkodtam rajta, hogy maradjon-e vagy nem. Azért, hogy uralkodjon. Ki ez az Isten? Ki ez az Isten, akinek fontos az, hogyha szembe jön az utcán valakivel, akkor saját magát lássa benne. Nem tudom, kivállalkozna arra, hogy a génjeit odaadja egy génbanknak, hogy klónozzák le őt, és hogyha 10 év múlva az utcán jár, akkor saját magát látja egy nagy tömegben. Ugye milyen furcsa ez a gondolat? Isten megosztotta önmagát mi velünk. És megosztotta a hatalmát is. Megosztotta a hatalmát, és azt mondta Ádámnak, hogy egy szelet a tiéd az én hatalmamból uralkodhatsz. Persze azt hozzáteszem, hogy az Isten uralma az min alapul? A szereteten alapul. A szeretet uralma, ami másképpen úgy is lehet mondani, hogy szolgálat. Ez volt tehát az első, amire azt mondhatom, hogy Isten egy nagyon fontos impulzust ad nekünk. Nézzük a másodikat. A második az a Biblia. A Timóteushoz írt levélben azt olvastuk, héten hallottunk is már róla kimerítően, hogy teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Istennek van egy egészen konkrét üzenete itt ebben a szakaszban. Az, hogy nekem jobbnak kell lennem. Ha én ismerem Istent, akkor nekem egy olyan barátom van, aki az ő szeretetével engem meg fog változtatni. Isten formál minket, a jellemünket, a gondolkodásunkat, az egész lényünket. És a harmadik, legfontosabb impulzus, amit Isten, az Atya adni akart nekünk, az nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztuson keresztül szól hozzám. Jézus Krisztuson keresztül akar mondani nekem valamit. Megint csak a kedvenc igerészem. Ez a Krisztus himnusz. Pál apostol idézi valakinek a tollából ezt. És így hangzik. Az a lelkület legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ő megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, vagy engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Istennek egy fontos üzenete, hogy Jézust elküldi a világért. Jól mondtam? Világért is. De sokkal személyesebb az, amit Isten akar mondani. Értem. Hogy értem, küldi el Jézust. Nem tudom, belegondoltak-e már, mikor Jézus ott volt a kereszten. És mondták az írás tudók neki, hogy szállj le a keresztről, hogyha te Isten fia vagy. És Jézus jól tudta, hogy ha leszáll, akkor vége. Akkor kudarcba fulladt az egész küldetés. Vajon mire gondolt Jézus? Úgy is kérdezhetném, hogy kire gondolt Jézus. Mindig arra gondolok, hogy én rám. Mert számomra ma itt fontos, hogy ő van. És hogy van reménységem. Ha ő nem lenne, akkor ki tudja, hogy hol lennék már. Nekem is nagyon vadregényes volt az életem, kalandos. Erről nem akarok beszélni. De itt van ebben a szakaszban egy szó, amit már az elején is kihangsúlyoztam. Ez az engedelmesség. És olyan furcsa, nem? Jézus ki volt? Isten. Ugye? Azt szoktuk mondani, hogy 100%-ig Isten és 100%-ig ember volt Jézus. Tehát azt mondhatjuk, hogy ő Isten fia volt, isteni hatalommal rendelkezett. Mit kellett tenni Jézusnak, hogy a küldetés sikerüljön? Egyetlen egy szót szeretnék kérni. Engedelmeskedni? Az Istennek? Neki kellett, hogy engedelmeskedjen? De kinek? Mindig, amikor kérdéses probléma vetődött fel Jézus életében, akkor mit csinált? Elővette a Bibliát. Mit mond a Szentírás? Mit mond a Biblia? Mit mond az Atya? És amikor ő ezt elolvasta, akkor tudta, hogy mi a válasz a kérdésre. De miért volt erre szüksége Jézusnak? Lehet, hogy zavart volt a gondolkodása időnként? Lehetséges, hogy Jézust is érintették a külvilágnak a negatív behatásai? Lehet, hogy őt is megzavarták különböző dolgok, amikkel ő találkozott? Szüksége volt neki egy vonatkoztatási pontra, amihez visszamehetett? Igen. Jézus minden nap órákat imádkozott. Tartotta a kapcsolatot. Az impulzusokat gyűjtötte be az Atyától, és olvasott. Jézus azt olvasta, hogy neki, bár ő Isten, engedelmeskednie kell az Atya utasításainak. Ez egy érdekes kérdés. Most ezt nem boncolgatom tovább, megyünk a következő szakaszára az előadásnak, hogy de mi az engedelmesség? Megnéztem az értelmező kéziszót, tehát nem sok jót mondott. Azt mondja, hogy valakinek az a tulajdonsága az, hogy engedelmes, illetve hogy az engedelmesség, valakinek az a tulajdonsága, illetve magatartás, hogy engedelmes. Tehát jól megmagyarázta fából Vaskarika. És hoz egy példát. És ez nagyon, nagyon érdekes, mert aki nem hisz Istenben, az ezt gondolja az engedelmességről. Mert így gondolkodunk róla. Az engedelmesség az olyan, mint amikor a katona vakon követi a parancsot. Szeret valaki vakon parancsot követni? Hadd lássam. Voltak katonák? Itt biztos jó pár férfi van. Szerették azt, amikor a parancsnok minden ok nélkül belekült a sárba? Nem. És nem lehetett gondolkodni. A katonaságban nem kell gondolkodni, más gondolkodik helyetted. De Istennél az egészen másképp van. Mert ő bár fontos számára az engedelmesség, ő nem egy vak hitet kér, hanem gondolkodó kereszténységre tanít minket. Rómabeliekhez írt levélben Pál azt írja az újonnan megalakuló gyülekezetnek, hogy hála az Istennek, hogy bár a bűnnek szolgáltatok. Ne felejtsük el, nem rég alakult meg a római gyülekezet, és keresztelkedtek meg ott emberek, és adták át a szívüket Istennek. Tehát a bűnnek szolgáltatok idáig, most már viszont szívből engedelmeskedtek annak a tanításnak, amelyet kaptatok. Milyen tanítást vitt Pál apostol nekik? Milyen tanítást vitt nekik? Vajon miért vihetett? Jézus tanítását, az evangéliumot. Azt, ami Pált is arra indította, hogy ha emlékeznek, két nappal ezelőtt, amikor ő találkozott Jézussal. Na, ezt a tanítást vitt el, hogy Jézus él, és képes arra, hogy a kérdéseinkre választ adjon. Ez az a tanítás, aminek a megtartása, az annak való engedelmesség megváltoztathatja a rómaiakat. Sikerült a rómaiaknak? Igen, azt mondja, hogy most már örülök, mert ti bűnnek szolgáltatok, és most már látom bennetek a változást. Teszem azt, valaki káromkodó volt, már nem káromkodik. Valaki tolvaj volt, már nem lop ezek után, hogy találkozott Jézussal. De menjünk tovább, hogy mit mond még a Biblia arról, hogy Istennek miért fontos, vagy fontos-e az, hogy engedelmesek legyünk. És itt egy következő lépést, egy nagy lépést teszünk, mert azt olvasom Péter első levele első fejezet 22. versében, hogy tisztítsátok meg lelketeket, figyeljenek, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélkül testvérszeretetre, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Ugye? Ugye, hogy összekapcsolódik? Ugye, hogy nem olyan két egymástól különálló fogalom ez? De az elejére szeretném a figyelmüket irányítani, az a mondat első részére. Első három szavára, tisztítsátok meg lelketeket. Nem arról hallottunk itt a héten, hogy mi nem tehetünk semmit? Hogy mi nem tehetünk semmit azért, hogy Istennél ott lesünk. Nem kell még egy-két pont sem, mert Istennek kell, Isten fogja adni az üdvösséget Jézus Krisztuson keresztül. Mégis Péter azt mondja, hogy meg kell tisztítani a lelkünket. Ez nagyon egyszerű. El kell határozni azt, hogy én mai naptól kezdve tiszta szeretnék lenni. Ez az Isten által kért legtöbb dolog, amit tehetünk. Egy elhatározás, egy döntés amellett, hogy más ember akarok lenni. Hogyha ez megtörténik, akkor Istennek van tere dolgozni az életemben. És itt szeretnék egy pillanatra megállni. Jézusnak minden nap el kellett döntenie azt, hogy hogyan tovább. Ugye, ő tervszerűen dolgozott. Amikor az édesanyja Mária megkérte arra, hogy most itt tegyen csodát, azt mondta, még nem jött el az én időm. Tehát ő nagyon tudatosan dolgozott, és építette fel a munkáját, és az ő egész szolgálatát. Ez a tudatosság. Mondhatnám ezt a szót is. A kereszténységhez tudatosság kell. Az érzések nagyon jók, de sokszor rossz irányba vezetnek. Kell, hogy az érzéseket, az agyunk, ami át tudja látni, rendszerezni tudja a dolgokat, amik körülöttünk vannak. Az agyunk befolyásolja azt, hogy mit érzünk. Erre lehetne példákat mondani, kevés az időre, nem szeretném most ezzel húzni. Még a zsidókhoz írt levél. Ez a legmegdöbbentőbb számomra a tanulmányozott témában. Azt írja 5. fejezet, 8. verse. Annak ellenére, ez a Szent István Társulati Bibliának a fordítása, tehát a katolikus fordítás. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, milyen fiú? Az Istennek a fia. A szenvedésből engedelmességet tanult. Nem akarom megmagyarázni ezt. Nem is tudom, de a Bibliában benne van. Az engedelmesség nagyon fontos része az életünknek. Fontos Istennek az engedelmességünk tehát. Fontos-e az, hogy mit mondunk az ő szavára? Hogy hogyan lépünk, jobbra vagy balra? Fontos-e ez Istennek? Vagy csak azt kéri, hogy szeressetek? Tehettek bármit, csak szeressetek. Szeretnék egy közvéleménykutatást tartani itt a végén. Itt négy kapcsolati modellt állítottam föl, ezt nem találhatják meg egyetlen könyvben sem, és hogyha hiba van benne, akkor az én miattam van. Szeretném, hogyha átgondolnánk a következőket. Tételezzük föl, hogy van egy apa-gyermek kapcsolat. vagy egy szülő-gyermek kapcsolat, hogy a nőket is bevegyük a táborba, mert egyre több nő van, vagy sokkal több nő van, mint férfi, úgyhogy érdemes, hogyha bevonom a nőket is, mert aztán a végén nehogy valami bajom legyen. Tehát nézzük meg akkor ezt. Nézzük meg a kapcsolatrendszereket. Azt mondja, hogyha tételezzük fel azt, hogy egy szülő-gyerek kapcsolatban nincsen szeretet, az jó? Ez nem jó. És nincsen korlátozás. Tehát nincs szeretet, nincs korlátozás. Mi lesz belőle? Tragédia. Azt lehetne mondani, hogy anarchia. Tehát igazából nincs, aki parancsol a gyereknek, ebből lesznek olyanok, akik feldöntetik a villamost, meg agyonrugdossák egymást, stb. Nézzük a másodikat. Nincsen szeretet, de van korlátozás. Ez jó? Miért nem jó? Azért, mert bár van egy határozott útirány, de nincs semmi, ami abba az irányba motiválná a gyermeket. Abba az irányba irányítaná őt. És ebből egy despotizmus lesz. Egy önkényuralmi állapot lesz a családban. Nézzük a harmadikat. Van szeretet, de nincs korlátozást. Ezt még magyar órán tudom a tanárnőmtől. Ez úgy hívják, hogy majom szeretet. Az, amikor nincs semmi kérés, csak egyszerűen adok a gyereknek, és ebből egy elkényeztetett gyerek lesz, aki nem tudja megküzdeni a maga harcét az életben. És van egy utolsó. Azt írtam ide, hogy van szeretet, és van korlátozás is. Melyiket választanák négy közül? A saját életükre, a saját gyermekeik és családjuk jövőjének a sikere érdekében. Melyiket választanák a négy közül? Elsőt? Másodikat? Harmadik? Esetleg a negyediket? Az jó, mert ez nem más, mint az Istennek a szeretete. És látom, hogy ki tudtuk választani a legjobbat ezek közül. Az Isten ilyen kapcsolatot akar velünk. Szeressük őt, de ez a szeretet ne álljon meg a szavakban, hanem teremje meg a maga gyümölcseit a gyakorlatban is. És végül szeretnék elmondani egy történet, ami nagyon fontos számomra. Ez a történet egy öreg bácsiról szól, aki haldoklott. Az ő gyermekeinél élt, és volt egy problémája. Nem tudta maga elé képzelni Jézust. Nem tudott imádkozni hozzá. És egy barátja azt tanácsolta, hogy fogj egy széket, és hogy ott fekszel az ágyadban, gondold azt, hogy ott van Jézus. És imádkozz hozzá. És elkezdett imádkozni. Teltek a hetek. Órákat imádkozott Jézushoz. Elképzelte, hogy ott van. Ott volt Jézus vajon? Bizony. Elképzelte, hogy ott van Jézus. És eljött hozzá a lelkész megkenni őt az utolsó kenettel. És elmondta neki, jó az, amit csinálok? Igen, jó, csak csinál tovább. A lelkész elment, és kettő nap múlva csörgött a telefonja. A családtagok voltak. És azt mondták, hogy a papa meghalt. Elkész már majdnem letette a telefont. És folytatta a hölgy. Úgy találtuk őt, hogy a feje rajta volt a széken. Úgy halt meg. Ez az igazi kapcsolat Istennel. Akkor így rá tudom bízni magam. Még a halálban is. Ez az imádságom, hogy csak a halálban, hanem az életben is tegyük meg ezt, hogy Jézusnak az ölébe hajtjuk a fejünket.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt vagyunk, és tovább folytathatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. A mai témakörünk példázat a király menyegzőjéről. Máté Evangélium a 22. részében az 1-től a 14-ig terjedő versekben találjuk ezt a példázatot. Szeretném körbeírni, körbevenni ezt a példázatot, hogy nézzük meg először a tartalmát, mikor lett elmondva, hol lett elmondva, és így tovább. Nézzük tehát először a példázatot. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszél nékik, mondván, hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerzett. Ebből a két versből, tehát Máté 22 első két verséből, három dolgot szeretnék hangsúlyozni. Kicsoda a király, kicsoda a királynak a fia, és mit jelkép ez a menyegző? A király az maga Isten. Isten az ő fiának, Jézus Krisztusnak, aki a fia, Jézus Krisztusnak menyegzőt szerze, a menyegző ebben az esetben pedig az ítélet. Van egy másik király menyegzője Jelenések könyve 19. részében, azonban az profétikus kijelentés és nem példázat. Nagyon áldott dolog, és hiszem azt, hogy lesz lehetőségünk Jelenések könyvének a 19. részében levő királyi menyegzőről, amikor Isten az ő fiának menyegzőt szerez, de a teljesen másról van szó, ismétlem, az profécia, az nem példázat. Nézzük meg egy kicsit részletesebben ezt a példázatot a király menyegzőjéről. Hol mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot? Jeruzsálemi templomba. Tudnélik, az, ami le van írva a 21. rész 17. versétől, egész a Máté Evangélium a 26. rész 2. verséig, ezt Jézus Krisztust először is a jeruzsálemi templomban mondta el, pontosítok még jobban, tehát ami le van írva Máté Evangélium a 21. rész 17. versétől, a 23. rész utolsó verséig, ezt Jézus Krisztus a jeruzsálemi templomban mondta el. Ami le van írva a Máté Evangélium a 24. és 25. részében, azt Jézus Krisztus az olajfák hegyén mondta el. Ezért nagyon figyelemre méltó, hogy ez a példázat, amit Jézus Krisztus a király menyegzőjéről elmondott, amit ma Isten segítségével szeretnénk együtt áttanulni, ezt Jézus Krisztus utolsó beszédében jeruzsálemi templomban mondta el, a hallgatók, a főpapok és az írástudók honnan tudjuk, mert Máté Evangélium a 23. részében van leírva Jézus Krisztus utolsó beszéde a jeruzsálemi templomba, az úgynevezett jaj beszéd. Máté Evangélium a 5. részében, 5. részének az első 12 versében ott van a 8 boldog mondás, úgy Máté Evangélium a 23. részében ott van a 8 jajbeszéd. És ebből a jajbeszédből tudjuk, hogy Jézus Krisztus a király menyegzőjéről szóló példázatot a papoknak és a farizeusoknak és az írástudóknak mondta el, mert azt mondja Jézus Krisztus, jaj néktek, farizeusok és írástudók. Mikor mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot? Két nappal húsvét előtt. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy kedden, Jézus Krisztus kedden elmondta, csütörtökön este elfogyasztotta a páska vacsorát is, létrehozta az úrvacsorát is, pénteken pedig megfeszítették. Ha a halálát nézzük, akkor Jézus Krisztus keresztre feszítését előtt három nappal kedden mondta el ezt az utolsó beszédet, és itt beszél majd arról, hogy a meghívottak, Isten szolgákat küld el, háromszor küld el szolgákat, és azt mondja, hogy a meghívottak. Itt most először csak így jegyeztem fel, hogy az emberek, a menyegző, azt láttuk, hogy az ítélet. És most ezek után nézzük, vagy lássuk közösen együtt, a király a szolgái által három meghívást intézett. Mind a három meghívásban az embereket arról értesíti, hogy jöjjenek el a király fia számára meghirdetett menyegzőre. Nézzük meg az első meghívásnak a tartalmát. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. A könnyebb megértés véget előre megyek, és előre elmondom a következőket. Fontos tudnivalók ezek. Az első két meghívást a király a hivatalosakhoz intézi, vagyis a zsidó néphez, Isten választott népéhez. És mind a két meghívást a zsidó nép visszautasította. Látni fogjuk, hogy mikor hangzik el az első meghívás, mikor hangzik el a második meghívás, és mikor hangzik el a harmadik meghívás. Ez azért áldott dolog, mert gyakorlatilag a harmadik meghívásban a pogányok lettek meghívva, hozzánk is szól. Kik a hivatalosak? Ahogy elmondottam, a hivatalosak a zsidó nép. Kik hívják a hivatalosakat? Az első meghívást Jézus Krisztus a 12 és a 70 tanítvány által intézte a zsidó néphez. Még Jézus Krisztus golgotai halála előtt. Ez az első meghívás, amely úgy hangzik, hogy hivatalosak a menyegzőre, de azok nem akartak eljönni. Ez a zsidó néphez lett intézve a 12 apostol és a 70 tanítvány által még Jézus Krisztus 3,5 éves földi szolgálata alatt, de ami nagyon fontos, nagyon szomorú, hogy visszautasították a zsidók az apostolok és a 70 tanítvány által küldött, vagyis hozzájuk intézett meghívást. A király második meghívása sokkal hosszabb. A 4-től a 6-ig terjedő verseket olvasom. Ismét küldött más szolgákat mondván, mondjátok meg a hivatalosaknak. Kik a hivatalosak? A zsidók, mert ők voltak Isten ószövetségi választott népe. A második meghívás is csak és kizárólag a zsidó néphez lett intézve. Imé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hizlaltálataim levágva vannak, és kész minden, gyertek a menyegzőre. De azok nem törődve vele. Elmentek egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésére, a többiek pedig megfogták a szolgáit, bántalmazták és megölték. Azt látjuk, hogy az isteni meghívást a menyegzőre a zsidók visszautasították Jézus Krisztus halála előtt, az első meghívás is, meg a második meghívást is Jézus Krisztus halála után. Kedves testvéreim, a meghívást sajnos az emberiség többsége mindig visszautasította. Mindig ezer kibeszélés van arra, hogy miért nem tudnak eljönni. Miért nem tudják elfogadni. Itt is látjuk, egyik a szántóföldre kellett, nekem el vagyok foglalva, nekem sok a munkám, most beteg vagyok, most hideg van, most meleg van, most korán van, most későn van. Van egy nagyon jó közmondás. Az eredménynek 100 gazdája van, az eredménytelensének egy sem. De van egy másik közmondás, ami sokkal keményebb, félek is elmondani, de ne vegyétek zokon. A nem akarásnak nyögés a vége. Ha valamit nem akarunk, akkor ezer okot tudunk találni, hogy miért nem akarjuk. Ha pedig akarjuk valamit, akkor nincs az az akadály, ami vissza tud bennünket tartani. Hadd mondjak el gyerekkoromból egy számomra nagyon különös élményt. Hát az én gyerekkoromban, ami azt jelenti, hogy a 40-es, 50-es években A legények gyalog jártak a nagylányhoz, mert nem volt más közlekedési eszköz. Édesanyámnak egyik öccse eljött bennünket meglátogatni, mert édesapám egyik rokonának udvarolt, akit el is vett feleségül. Kikísértük, én is, meg a szüleim is, Gyulának hívták, Gyula bátyját, és keletről hatalmas fekete felhő jött, és édesanyám azt mondta a Gyula öcsének, hogy Gyula, ne menj el, muszáj éppen minden vasárnap elmenni ahhoz a nagy lányhoz. Azt mondja, megázol, vagy lehet, hogy jég is lesz. Visszanézett, még ma is emlékszem rá. Nénye, ha szekercékesnek, én akkor is megyek. Ha akarunk valamit, ha szeretjük a jó Istent, akkor nem utasítjuk vissza a meghívást. Ha közömbösek vagyunk a jó Isten iránt, akkor millió okot találunk, épp úgy, mint a zsidók is. Nézzük meg a király második hívásával kapcsolatban, azért hozom vissza, mert az utolsó mondatra szeretnék még kitérni. Többiek pedig megfogták a szolgáit, kinek a szolgáit, az Istennek a szolgáit, a királynak a szolgáit, bántalmazták és megölték. Erre szeretnék most kitérni, csak még látnunk el előbb egy dolgot. Meghalván pedig ezt a király megharagudott és elküldte hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégetté. Akkor mondta az ő szolgáinak a menyegző urak, ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. A meghívást ideje Jézus halála és Jeruzsálem pusztulása között. Ez az idő az, és most azért megyek vissza, hogy bántalmazták és megölték. Emlékezünk arra, Istvánt agyonkövezték. Jakabot megölték. Pétert is meg akarták ölni, de Isten csoda révén szabadította ki. Kik kövezték agyon Istvánt? A pogányok vagy a zsidók? Izrael népe, a választott nép, azért, mert nem úgy prédikált, ahogy nekik tetszett. Majd utána, ahogy említettem, Jakabot megölték, János testvérét, Pétert is meg akarták ölni, és azt mondja Jézus Krisztus, amikor meghalotta a király, hogy hogyan bánnak az ő szolgáival, akkor elküldte hadait, és a gyilkosokat elvesztette, és azoknak városait fölégette. Kedves testvéreim, sokan kérdezik azt, miért kellett a zsidó nép közül olyan sok embernek meghalni Jeruzsálem pusztulásakor. Josephus Flavius, Jézus Krisztus kortársa, zsidók hiteles történésze, Josephus Flavius feljegyezte azt, hogy több mint 600 ezer zsidót mészároltak le, mire végül a rómaiak be tudták venni a várost. Lehet, hogy felmerül sokunkban a kérdés, hogy lehetséges az, hogy több mint 600 ezer, hát nem volt annyi lakosa Jeruzsálemnek, ez igaz. Csak ne felejtsük el, hogy ez Páska ünnepen volt, amikor körülbelül 1,5-2 millió zsidó jött össze Jeruzsálembe. Jeruzsálemet lerombolták, a templom le lett rombolva. Miért? Azért, mert Izrael népe elvetette a Mesiást, nem fogadta el Jézus hívását. Még egy dolgot szeretnék hozni a két hívásnak az összehasonlításával. Mi a különbség az első és a második hívás között? Az első hívást említettük, a 12 és a 70 tanítvány által küldte Jézus Krisztus, vagyis Isten a zsidó néphez. A második hívást zsidókhoz Jézus halála után intézte, ezzel a zsidó nép végleg elutasította Isten kegyelmét. Most egy nagyon fontos dolgot mondok el, ezért lassabban is mondom. Van egy ószövetségi profécia, Dániel proféta könyvének 9. részében, amely elmondja azt, hogy 490 esztendő kegyelemidőt kapott még a zsidó nép, ami Krisztus halála után 34-ben járt le. Ekkor, 34-ben megszűnt a zsidó nép Isten választott népe lenni. Attól kezdve a zsidók is üdvözülhetnek, de személyes döntés alapján, mint ahogy mi pogányok. mert magyarok őseink is, mi is pogányok is, minden pogány volt az első században, Krisztus követőjével is, a zsidók és a keresztényeken kívül. Az első hívást visszautasították. A második hívásnál nem csak, hogy visszautasították, hanem dacoltak Jézus Krisztus követőivel, kigunyoltál, megvetették, ahogy Jézus mondja, sőt, meg is kövezték, és meg is ölték. Ezek után láttuk, hogy ő a harmadik hívásról beszél Jézus Krisztus, és nézzük meg a harmadik hívás tanúságait, mert ez már rólunk szól, pogányokról. Menjetek azért a keresztutakra, akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe. És kimentek a szolgák az utakra, begyűjték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a menyegző vendégekkel. Kik töltötték meg a menyegzőt vendégekkel? A pogány. Ami nagyon különös, a király Isten elküldi az ő szolgáit az első században, meg a 21. században is. És azt mondja, hogy akiket csak találtok, hívjátok a menyegzőre. És a szolgák kimentek. És ma is ebben az esetben mi is lehetünk szolgák is, de lehetünk meghívottak is. Mi, akik ma este itt vagyunk, mi elfogadtuk az Isten hívó szavát, mert Isten lelke vezetett bennünket erre az Isten tiszteleti alkalomra is. Azonban ami figyelemre méltó, hogy kik jöttek el a harmadik hívásra? Jók és gonoszok. Megtértek és megtéretlenek. És a menyegző megtelt vendégekkel. Miért lettek meghívva a pogányok, hisz ők nem voltak hivatalosok? Azért, mert visszautasították a zsidók? Részben igen, azonban mert a zsidók elvetették Isten hozzájuk intézett meghívását. És hogyha Isten ószövetségi választott népe a zsidó nép visszautasította a meghívást, akkor Jézus Krisztus a pogányokhoz fordult. Minden néphez, minden emberért Jézus Krisztus meghalt a golgotai kereszten, és így minden ember hivatalos a király menyegzőire. Mit jelképez a vacsora? Mert azt olvassuk, bementvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, hová? A vacsorára. És látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. És mondané ki, barátom, mi módon jöttél ide, holott itt nincs menyegzői ruhád, azt pedig hallgatott. Ezt szeretném végig elemezni. Először is, mit jelképez a vacsora? A vacsora az ítéletet jelképezi. És amikor bement, akkor talált ott egy embert, akinek valami hiányzott. Menyegzői ruha. Tudnélik, keleten, Krisztus idejében az volt a szokás, hogy amikor meghívták a vendégeket a vacsorára, akkor mindenki eljött, de a király, vagy aki meghívta őket, egy közember is, egy menyegzői ruhával ajándékozta meg a meghívottat. És az felvette a meghívó iránti tiszteletből, felvette magára menyegzői ruhát, és itt látjuk azt, hogy egy meghívott nem vette fel. Elfogadta a meghívást, de nem vette fel a menyegzői ruhát. Erre még majd később kitérek. A ruha a király ajándéka. Mit jelképez a ruha? A ruha jellemet jelképez. Hadd hozzak egy ígét Ésaiás próféta könyvéből, olyan szépen is rendhagyóan foglalkozik Ésaiás próféta könyveinek a 64. részében az 5. vers. És mindnyájan olyanok valánk, mint a tisztátalan, és mint megfertésztetett ruha, minden mi igazságunk, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél hordának el bennünket. A ruha jellemet jelképez. És ezzel a jelképpel él Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy a király ajándékba ad minden meghívottnak egy ruhát. Kedves testvérem, ez a ruhaváltás a tékozló fiúról szóló példázatban is ott van. Mit látunk? Amikor hazajön a tékozló fiú, mit parancsol a gazda, az Isten? Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok rá. Nem csak hozzátok ki. Kedves testvéreim, a jellemnek volt, van és lesz egyedül értéke. Amikor Jézus Krisztus nem sokára másodszor eljön, akkor nem azt kérdezi, hogy hány éve olvastad a Bibliát, vagy hány éve törekedtél a keskeny úton járni, hanem az, hogy felöltözted-e a krisztusi jellemet, a menyegzői ruhát. És ennek meghívottnak mit mondott Isten a király? Miért nincsen mi menyegzői ruhát? És mit tudott válaszolni? Hogy olvastuk? Hallgatott. Egy szót nem szólt. Most kedves testvérem, mivel a ruha jellemet jelképezi, és pedig ebben a menyegzői ruha pedig a krisztusi jellemet jelképezi, most elmondok testvéreim egy nagyon fontos dolgot. Erre törekedjünk. Jellemépítésre. Zelőbb ezt mondtam, hogy amikor Jézus Krisztus eljön másodszor, a jellemnek lesz egyedüli értéke. Most még egy fontos dolgot elmondok. Mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben jellemünk hasonlít Jézus jelleméhez. Ma hasonlóbb be a jellemünk Jézus jelleméhez, mint amilyen tegnap volt. Van-e ez a jellemfejlődés? Tovább, meghívott a ruha viselésével a király iránti tiszteletet fejezte ki, a drágán vásárolt ruhát fel se öltötte. Mit jelent az, hogy a drágán vásárolt ruhát? Miért tudja Jézus Krisztus a saját jellemruháját nekünk adni? Mert meghalt értünk a Golgotai kereszten. A maga készítette ruhával senki sem jut a mennybe. Saját igazságunkkal felejtsük el a mennyet. Hogy ez milyen komoly tanítás, testvéreim, én nem győzöm ezt kellőképpen hangsúlyozni. Azonban a mai témakörünk ezzel foglalkozik. Nem elég elfogadni a menyegzőre való meghívást. Nem elég az sem, hogy akár ma, vagy szombaton, vagy bármikor itt vagyunk az Isten tiszteleten. Ez jó, ez áldott dolog, de ez nem elegendő az örök életre. Csak akkor maradhatunk a király menyegzőin, ha a krisztusi jellemruháját magunkra öltjük. Testvéreim, ezt a döntést senki más nem tudja meghozni rajtunk kívül. Felöltöttük-e már Krisztus jellemruháját? Ez az óriási dolog, és ez az, ami tanítás, amit Jézus Krisztus ad. Nem csak Jézus halálát kell elfogadnunk, hanem életét is élnünk kell. Nézzük meg ezt a csodálatos kijelentést Róma beliekhez írott levél 5. rész 10. verséből. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtarthatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Próbáljuk csak elemezni ezt. Jézus Krisztus halála által békéltünk meg, vagy Jézus Krisztus élete által békéltünk meg. Mit ír a Bibliában? Megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által. Jézus Krisztus golgotai áldozata biztosítja számunkra a bűnbocsánat lehetőségét és az első halálból való feltámadást az örök életre. Ha elfogadjuk Jézus Krisztus golgotai halálát, ha hisszük azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, helyettünk halt meg, ez a keresztény élet első lépése. A keresztény élet második lépése, sokkal inkább megtartatunk az élete által, minek utána megbékéltünk vele. De hogyan? Mit jelent az, hogy sokkal inkább megtartatunk az élete által? Ha megtanulunk földi életünkben Jézus lábnyomában járni. Ez mit jelent? Ez nem csak egy frázis, szeretném, hogy maradjon, ezért beszélek róla, ha megtanulunk olyan tisztességesen viszonyulni egymáshoz, mint ahogy azt Jézus tette. Olyan megbecsüléssel, olyan tisztelettel, olyan szeretettel viszonyulunk egymáshoz. Jézus Krisztus rágalmazott-e valakit a másiknak a háta mögött? És ha én azt teszem, akkor Jézus életét élem el. Vagy lopok, vagy hazudok, vagy bocsássatok meg, hogy ilyen kemény dolgokkal. Tehát mit jelent az, hogy sokkal inkább megtartatunk az ő élete által? Ha mi megtanulunk életünkben úgy viszonyulni Istenhez, emberhez, szeretettel, tisztességgel, erkölcsös élettel, mindenképpen, akkor követjük a mi életünkben Jézus Krisztust. Miért? Mert Jézus Krisztus engedelmességet vár el. Szeretnék itt 5 dolgot sorolni egymás után. Ha alárendeljük magunkat Krisztusnak, és most ma este mindannyian meg tudjuk állapítani, hogy alárendeltük-e magunkat Krisztusnak, akkor az első, szívünk egyesül szívével. Kinek a szívével? Jézuséval. Megtörtént-e ez már? Vajon úgy dobog-e a mi szívünk Isten igazsága irán, mind ahogy az Jézusé dobogott? Második, akaratunk beleolvad akaratába. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus győzelmének ez a titka. Hadd hozzam. Jézus Krisztus 3-szor imádkozott Gecsemáné kertjében. A harmadik ima nincs felírva. De úgy gondolom, hogy vagy nagy részetek, akik ma este itt vagyunk, ismerjük Jézus Krisztus első imáját, és ismerjük második imáját. De talán azok kedvére, akik nem ismerik fejből, elolvasom mind a két imát, ami Máté evangéliumában van feljegyezve, Máté evangéliumának 26. részében. Elolvasom csak az első és a második imáját, és most az lesz mindannyiunknak a feladata, hogy a következőket megállapítsuk. Ugyanazt imádkozza Jézus Krisztus az első imában is, meg a második imában is, vagy különbség van Jézus Krisztus első és második imája között? Olvasom először az elsőt. A 39. versben. Csak az imát. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. A második imája 42. versben, és megint csak az imát. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár, hogy ki ne ígyam, legyen meg a te akaratod. Ugyanazt imádkozta, vagy nem? Még egyszer olvassam? Még egyszer olvasom. Első ima. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Második. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár, hogy ki ne ígyam, legyen meg a te akaratod. Ugyanazt imádkozta, vagy mást imádkozott? Óriási különbség van a két imádság között. Óriási különbség. Most elmondom, hogy mi az az óriási különbség harmadszor. Azt olvassuk az első imádságban. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Mit kér Jézus Krisztus az első imádságban? Hogy múljék el a pohár. Figyeljük meg a második imádságot. Atyám, ha el nem múlhatik a pohár. Másodikban is azt kéri, hogy múljon el? Nem. Ha nem múlhat el a pohár, hogy ki ne ígyam, legyen meg a te akaratod. Ezt mondja az első imádság végén is. Első imádságban először azt mondja, hogy ha lehet, ne igyam ki a poharat. Jézus Krisztus visszariadt attól, hogy magára veszi az világ minden bűnét, és az emberiség bűne elválasza őt az atyától. Ez soha Jézus Krisztus az atya között nem volt, hogy valami elválasztotta őket egymástól. Jézus Krisztus emberi természete visszariadt attól, és azt mondja, az első imának a második felében, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Mit akart Jézus az első imában? Hogy múljék el a pohár. Mit akart az atya? Hogy igya ki. Jézus ebben az imádságban mást kér, az atyától, mint ami az atya akarata. Ezt azért éleztem ennyire ki, de figyeljük meg a második imádság végén, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Említi-e Jézus Krisztus a második imádságában a saját akaratát? Nem. És ez az, ami engemet arra késztetett, hogy ezt bemutassam ma este minden kedves ellenlevőnek. Kedves testvéreim, nincs győzelem senki számára addig, amíg a saját akaratunkat nem rendeljük alá Jézus akaratának. Jézus Krisztus azért tudott győzni Gecsemáné kertjében, mert alárendelte saját akaratát az atya akaratának. Ezért a második pont óriási Gulliver lépés a Krisztussal való együttélésben, akaratunk beleolvad Isten akaratába. Harmadik, lelkünk egyé lesz lelkével. Negyedik, gondolatainkat fogjuk lejti. Ötödik, az ő életét éljük. Kedves testvérem, a mindennap életből szeretnék hozni egy példát. Azok, akik hosszabb ideig házasságban éltek, vagy élnek, velünk is megtörténik. Akarok mondani valamit a feleségemnek, aztán nem mond, tudom, hogy mit akarsz mondani. Ott, ahol szeretet az Úr a házasság, ott, ahol a szeretet az Úr a házasságban, ott azonos a gondolkodás és a férj és a feleség között. És azt mondja, gondolataink fogjul ejti, az ő életét éljük. Ez történik velünk, ha Krisztus felöltöztet igazságában. És ha már itt tartunk ennél, akkor még egy dolgot elmondok, testvéreim. Tudjátok, mit figyeltem meg 76 éven keresztül? Hogy azok a házastársak, akik szeretetben, békességben élik le életüket, idővel még az arcvonásaik is hasonlítanak egymáshoz. Ha eddig nem figyeltétek, próbáljátok megfigyelni. Tovább megyünk. A Krisztus bennünk lakozásának az eredménye az igazság szívünkbe áldozódik. Nem arról gondolkodunk, hogy mit szabad és mit nem szabad, hanem Istenem, hogyan tudok a te akaratod szerint élni. Második, az igazság irányítja a gondolatainkat. Figyeljük meg, testvéreim, reggeltől estig a hétköznapokban, miről gondolkodunk. Harmadik, az igazság szabályozza érzéseinket. Ha úgy volna időnk, mint hogy nincs, akkor erről a három igazság felsorolásról külön-külön nagyon részletesen szólnánk, de még sok mindent szeretnék megbeszélni. Jelenünk visszatükröz Isten 10 parancsolata. Isten 10 parancsolata szerint életet. Az isteni elvek láthatóak lesznek lelkünkben, szavainkban, életünkben, modorunkban. Ezért mondtam, mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben jellemünk hasonlít Jézus Krisztuséhez. Mi jellemző azokra, akik nem viselik a menyegzői ruhát? Tehát ennek az ellentétje, mert Jézus a példázatban azt mondja, hogy ott talált egy embert, aki nem vette fel a menyegzői ruhát, de ott volt a menyegzőn. Keresztények vallják magukat. Akik nem viselik a keresztény jellemruhát, Krisztusi jellemruhát, azok is keresztények vallják magukat. Igényt tartanak Isten áldásaira. Harmadik, nem tartják fontosnak jellemük formálását. Egyik személy nekem a következőket mondta. Tudja, faragó, írja a Biblia azt, hogy Isten elfogad mindannyiunkat olyanok, amilyenek vagyunk? Na, meg igen. Tékozdó fiú olyan toprongyosan, piszkosan, szutykosan, pénz nélkül elindult haza, és visszafogadta az apa, aki Istent jelképezi. Igen, mondom, ezt ne felejtsd el, ez igaz. De bejutunk-e a mennybe, ha olyanok maradunk, amilyenek voltunk, amikor Istenhez visszatértünk? Igen vagy nem? Bezeg nem. Mert bűneinkkel, rossz szokásainkkal nem juthatunk be a mennybe. Ezért az, aki nem viseli a jellemruhát, aki nem tiszteli annyira Jézus Krisztust és az Istent, hogy felvegye Krisztus jellemruháját, az nem is törekszik a jellemváltozásra. Nincs szüksége Krisztusra. Ötödik, nem győztek rossz szokásaik, hajlamaik felett. És a hatodik, mégis jónak tartják magukat. Tudjátok-e, testvéreim, azt, hogy azok, akik nem viselik Krisztus jellemruhát, miért tartják mégis jónak magukat? Nagyon egyszerűen megadom a választ. Azért, mert a másik emberrel hasonlítsák össze, és nem Jézussal. Én jobb vagyok, mint a másik. Jobb vagyok, mint az, meg az, és név szerint sorolják. De kedves testvéreim, egy mennybe készülő ember emberrel hasonlítsa össze magát, kell, hogy összehasonlítsa magát, vagy Jézussal. Bejutunk-e a mennybe, ha másik emberrel hasonlítsuk össze magunkat, vagy a jellemünket a másik ember jelleméhez mérjük? Nem, Jézuséhoz kell mérni. És testvéreim, ezt tartsuk szem előtt. A keresztények nagy része csak erkölcsös ember. Nem ismeri a Szentlélek munkáját. Második, nem cselekvője az igének. Tudja, sok mindent tesz, de nem minden. Harmadik, nem érik a megkülönböztető elvek. Úgy próbálnak mindenkinek eleget tenni, de nem elfű emberek. Világi módon élnek, ami azt jelenti, hogy mindent, ami nekik tetszik, azt megengedhetnek, mert végsősorban szabad akarata van az embernek. És ez igaz. Csak ne felejtsünk el egy dolgot, drága testvérem, hogy amikor Isten minden teremtménynek, úgy angyaloknak és embereknek szabad akaratot adott, mondhatom tovább, akkor jogot formál, hogy szabad akarati döntésünket mire használjuk fel, és ha szabad akarati döntésünket rosszra használjuk el, Istennek joga van bennünket azért felelősségre vonni. Igen, szabad akaratunk van, éppen azért, mert adott bölcsességet, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, ha válasszuk a jó ismerete mellett a rosszat, akkor felelősségre fog bennünket. Törvényszegésben élnek. Az, hogy én erkölcsös vagyok, vagy erkölcstelen, az nem számít. Az a fontos, hogy én Isten gyermeke vagyok. Nincs lelkiismeret furdalásuk semmilyen bűnért. Ezek az emberek csak keresztények, ők maguk erkölcsös embereknek tartják magukat, de valóságban nem azok. Ezért figyeljük meg ezt az elvet. Ezek az állítólagos Krisztus követők azt remélik, hogy Krisztus halála árán üdvözülnek, de nem hajlandók önfeláldozó életet élni. Magasztalják az ingyen kegyelem gazdag ajándékait, és megpróbálnak a megigazulás látszata mögé bújni. Ennek a törekvésnek semmi hasznát sem veszik az ítélet napján. Miért? Mert nem öltötték fel Krisztus jellemruháját. Sok ember azt mondja, hogy Isten a szeretet, és ez így van. A Biblia írja, János első levelében találkozunk ezzel, hogy Isten a szeretet. Azonban ez Istent nem készteti a bűn elnézésére. Azzal, hogy a Bibliában azt írja, és a legrövidebb meghatározás Istenről, hogy Isten a szeretet, ez nem azt jelenti, hogy Isten elnézi a bűnt. Nem nézte el Sátán bűnét sem. Igaz? Kivetette a mennyből is az angyolok egy harmad részét? Így van. Nem nézte el Ádám és Kain bűnét sem. Sem Éva bűnét. Tehát azért, hogy Isten a szeretet, Isten az igazságosság is. Nem nézi el egyikünk bűnét sem. Nem huny szemet jellemfogyatékosságaink felett sem. Megszólította a király a menyegzőn azt az embert, akinek nem volt menyegzői ruhája? Messze menjen meg. És még egy gyönyörű jelvet. Aki nem ölti magukra Krisztus igazságát, amelyet ajándékként kínál, azok visszautasítják azokat a jellemtulajdonságokat, amelyek Isten gyermekévé formálják az embert. Elvetik azt, ami a menyegzői lakomához méltó vendégé alakítaná őket. Ez pedig Krisztus jellemének kiépítése az életben. A király felteszi a kérdést ennek a vendégnek, aki nem vette fel a menyegzői ruhát, mi módon jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Mit tett az ember? Lesz-e kibeszélés a mennyei ítéleten, nem vesszük fel a menyegzői ruhát? Az ember hallgatott. Így lesz ez az ítélet napján is, amikor Jézus Krisztus eljön. Most még takargathatjuk jellemhibáinkat, de azon a napon nem lesz mentségünk. Szeretném, kedves testvérem, hogyha ezt Isten segítségével megértenénk ebből a példázatból, és figyeljük meg a további rendelkezését a királynak, mit mondott a király a szolgáknak, mit tegyenek ezzel az emberrel, akinek nem menyegzői ruhája, de ott van a menyegzőn. Máté 22:13-14. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg az ő lábait és kezeit is, vigyétek és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosak és kevesen a választottak. Mi lett a sorsa annak az egy embernek, aki nem vette fel a menyegzői ruhát? Örök élet vagy örök pusztulás? Hogy röviden fogalmazza. Kedves testvéreim, ez egy óriási tanítás, amelyet Jézus Krisztus hozott ezenfalommal. Nem sokára elhangzik a mennyei ítéleten Jézus Krisztus kijelentése a befejező szakaszban, amely így hangzik. Jelenések 22:11. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. Azért tettem az aki szót sárgával, hogy könnyen megszámoljuk. Hányszor van megemlítve? Négyszer. És figyeljük meg, hogy kétszer milyen összefüggésben, és második kétszer milyen összefüggésben. Először azt mondja, negatív. Aki igazságtalan, az legyen tovább is igazságtalan. Aki fertelmes, legyen tovább is az. Aki igaz, az tovább is igaz lesz. És aki szent, az tovább is szent lesz. Kedves testvérem, amikor Jézus Krisztus kimondja a mennyei ítéleten ezeket a szavakat, nincs többé jelenváltozás. Amikor meglátjuk Jézus Krisztust eljönni az egek felhőjében, akkor hiába könyörgünk bűnbocsánatért. Többé nincs. Mert a mennyei ítélet befejeződik. Ezt addig kell megtenni, amíg élünk. Vagy még egy mondat. Kedves testvéreim, halottak tudnak imádkozni? A halottak jelleme megváltozik a sírban? Nem. Ér valamit, hogy mi élők imádkozunk a halottakért, hogy Isten bocsássa meg az ő bűneiket? Nem. Akkor ezek a tények mire vezetnek el bennünket? Arra, drága testvéreim, hogy addig, amíg élünk, addig hozzuk össze életünket Isten akaratával. Nem lesz többé kegyelem idő, melyben felkészülhetünk az örökké valóságra. Ezt most tegyük meg, most kérjük Isten formálját jellemünket. Vagy ha komolyan vennénk a Krisztussal való találkozásra való felkészülést, hogy amikor Jézus Krisztus eljön nem sokára, akkor kegyelméből országának örökösse legyünk. Lassan végére szeretnék járni ennek a példázatnak, és még egy-két kérdést hozok. Miért lett kidobva ez a vendég a mennyei vacsoráról? Elolvasok egy történetet. Először elolvasom, hogy veletek együtt gondoljam át, és utána a tanúságot szeretnék levonni. Jim Prescott Kaliforniában egy póker partin megölte a barátját. Halálra ítélték. Tudjuk, hogy van halálos ítélet még mai napig is Amerikában. A kormányzó viszont megkegyelmezett neki, mert ő kegyelemkérelemmel fordult a kormányzóhoz. És a kormányzó úgy döntött, hogy ő személyesen eljön, és a kegyelemkérelemre való választ, hogy nem fogják megölni, hanem 12 éves börtönre változtatta át, hogy ezt az okmányt a kormányzó személyesen adja át ennek a gyilkosnak. Azonban a gyilkos nem tudta, hogy ez a kormányzó. És azt mondta a kormányzó a kis ablakon keresztül, hogy én akarok beszélni. És azt mondta, hagyjon békét nekem, de nekem jó hírem van. Nem érdekel önnek a jó híre, semmit sem, menjen innen, nem akarok magával beszélni. És amikor így beszélt, a gyilkos a kormányzóval, akinek a kezében volt a felmentés a halálos ítélet alól, sarkon fordult és elment. És oda ment az őr, és azt mondta, te, mit csináltál? Hát ez a kormányzó volt, és hozta a kegyelem kérelmedre a választ. Akkor utána gyorsan levelet írt, hogy kormányzó úr, bocsásson meg, jöjjön, rendesen fogom viselkedni, kérem szépen, bocsásson meg nekem, hogy így viselkedtem. és a levelet átadták a kormányzónak másnap, harmadnap. Elolvasta, és a lap másik oldalára azt írta: az ön ügye már le van zárva. Kivégzése előtt ezt mondta Jim: Jim nem azért hal meg, mert embert ölt, hanem azért, mert elutasította a felkínált kegyelmet. Kedves testvéreim, most beszéljünk magunkról, akik itt vagyunk. De ugyanez a szabály Isten előtt vonatkozik minden emberre. Senki sem azért vesz el örökre, mert bűnben születtünk mindannyian. Ha elveszünk, azért veszünk el, mert visszautasítottuk Isten kegyelmét. Mit tegyünk? Visszautasítjuk Isten kegyelmét, vagy elfogadjuk? Ez a döntés a miénk. Én döntöttem, és kívánom azt, hogy ne csak mi, akik ma este itt vagyunk, hanem minden ember,

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendesség.

Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, ami...

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket és a rádióhallgatókat is. Ez itt a Láthatár, mai beszélgetésünk címe pedig Szeretettel formált gyermekkor. Gyereknap van ma. Egy nap, ami gyerekekről szól, de szülőkről is egyaránt. Arról, hogy a szülők mit adnak tovább a gyerekeiknek, és talán arról is, hogy mit hoznak magukkal a saját gyermekkorukból. Vannak emlékek, amelyek nem halványulnak el, és nem azért, mert különlegesek voltak kívülről nézve ezeket, hanem mert tartalmaztak figyelmet, tartalmaztak jelenlétet, és tartalmaztak szeretetet. És talán ezek azok a pillanatok, amelyek csendben, de mélyen formálják egy gyermeknek az életét. Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogyan formálódik a gyermekek élete, nem csak a szavakon keresztül, hanem közös élményekben, a szülőkkel, alkotásokban, és abban az egyszerű, de mégis kihívásos dologban, összetevőben, amit úgy hívunk, hogy jelenlét. Ma ezekről beszélgetünk a címünk és az adásunk keretén belül, és ennek a beszélgetésnek a vendég meghívottja ma Papp Andrea, múzeumpedagógus, aki egyben gyermekkiadvány, szerkesztő és gyermekszombatiskola felelős. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Andrea, a stúdióban, és örülök, hogy ma gyereknapon gyerektevékenységekről beszélgethetünk.
1: Üdvözöllek, Renáta, köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen az előlegezett bizalmat. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat is.
0: Egy nagyon jó, egy nagyon kreatív beszélgetés előtt állunk, sok mindent terveztünk mára, alkotásokat is, ötleteket is át fogunk adni a nézőknek, reméljük, hogy a hallgatóknak is. Azonban, mielőtt belemennénk részletekbe a mai témánkkal kapcsolatosan, meg szeretnénk ismerni téged is jobban, és érdekelne bennünket az, hogy neked van olyan gyermekkori emléked, vagy élményed, ami még ma is számodra egy kedvenc emlék, egy kedvenc élmény?
1: Számos kellemes emlékem van a gyerekkoromból, és nem tudnék meghatározni pontosan egy adott alkalmat, vagy egy adott emléket. Viszont az egyik kedvencem, az tulajdonképpen egy szokás, amit mi a családban gyakoroltuk, legfőképpen télen, amikor korán sötétedett, ilyenkor vacsora után gyakran társasoztunk. És most így visszagondolva, a játék örömén túl az együttlét volt az, ami valóban különlegessé tette ezeket az alkalmakat. Természetesen akkor ezt nem így fogtuk fel, hanem örültünk a játéknak, de szerintem nagyon kellemes időtöltés volt a családban.
0: Ma gyereknap van, és szülőként is megéled a gyereknapot, nem csak azokon az emlékeken keresztül, amelyek alkották a te saját gyermekkorod. Ebből a szemszögből, a szülői szemszögből mit gondolsz a gyereknapról? Hogyan készülsz rá? Mit jelent számodra ez a nap?
1: A szülői szemmel természetesen másképp nézek erre a napra, mint annak idején gyerekként. És amióta a gyerekeink megszülettek, azóta mindig figyelünk arra, hogy ezen a napon még különlegesebbnek és még fontosabbnak érezzék magukat. Annak ellenére, hogy a személyes meggyőződésem az, hogy az egész gyerekkor egy vidám gyereknap kellene legyen, sajnos a hétköznapi zsúfoltságban ez nem mindig megvalósítható. Ezért mindig tudatosan készülünk arra, hogy ez a nap hozzon valami pluszot nekik is és nekünk is, és megpróbálunk minél többet együtt lenni, lehetőleg a nap teljes 24 óráját együtt tölteni.
0: Szülőként mi tölt el ezen a napon? Hogy mi az, amit szeretnél látni a gyermekeiden?
1: Hát a vidámságot és az örömet szeretném látni. Egy szülőnek az a legnagyobb boldogság és elégtétel, hogyha a gyerek jól érzi magát, és ez láthatóvá is válik. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyerekek nem csak ezen a napon, hanem minden napon, viszont ezen a napon különlegesen gondtalannak és jól érezzék magukat.
0: Az anyaságon kívül egy szolgálat keretén belül is, de így a hivatásod keretén belül is foglalkozol a gyerekekkel, és az lenne a kérdésem, hogy mesélnél erről a szolgálatról, amit már sok éve végzel, ugyebár felvétel előtt elmondtad, hogy milyen régóta kezdtél már el foglalkozni a gyerekekről. Elmesélnéd nekünk azt, hogy miért kezdtél el gyermekszombatiskola felelősként a gyerekekre fókuszálni inkább, mi motivált leginkább?
1: Hát valóban nagyon régóta végzem ezt a feladatot. A gyülekezetben a gyermekszombatiskola keretén belül 18 éve foglalkozok gyerekekkel. Azon kívül már 24 éve szervezzünk vakációs bibliaiskolákat, és ezek keretén belül is szerveztem gyermekprogramokat és gyermektevékenységeket, és a munkahelyemen is szintén 24 éve szervezek olyan tevékenységeket, amelyek a gyerekeket bevonják, és levezetem ezeket. A gyermekszombatiskolai szolgálat az egy folyamatos munka, és tulajdonképpen amikor 2002-ben az első vakációs bibliaiskolát megszerveztük, akkor döbbentünk rá, és akkor kezdtem érezni először, hogy mekkora felelősség számunkra a gyerekek lelki nevelése és a lelki fejlesztése. Azon kívül, amiután a gyermekeink megszülettek, természetesen még több motiváltságot éreztem arra, hogy a gyerekekkel foglalkozzak, és a gyerektevékenységekben részt vegyek.
0: Milyen foglalkozást igényel ez a szolgálat? Elmondtál már néhány tevékenységet, amit magába foglal, de tudnál részletesebben beszélni erről?
1: Hát ez a szolgálat nem korlátozódik föltétlenül az istentiszteleti alkalmakra. Hétköznap is szoktunk szervezni tevékenységeket a gyerekekkel, múzeumlátogatásokat, vagy kirándulásokat, játszónapokat szervezünk nekik rendszeresen a gyermekszombatiskolai csoportnak, és a számomra ez nem egy elvégzendő feladat, tehát nem egy olyasmi, hogy most kipipáltuk ezt a feladatot, és akkor végeztünk, hanem ez annyira folyamatossá vált, hogy már része az életemnek, és már egy késztetés, egy hivatás, és egy életstílus számomra.
0: És miből döbbentél rá, hogy a szolgálaton túl már a szívedhez közelebb érzed ezt a tevékenységet? Mik voltak azok a dolgok, amiből rájöttél, hogy közel áll hozzád az, hogy a gyerekekkel foglalkozzál?
1: Úgy éreztem, hogy ebbe a munkába meg tudom találni a helyemet a szolgálatban. Úgy éreztem, hogy ebben a munkában fel tud használni Isten az ő munkatársaként, és amikor együtt vagyunk a gyerekekkel, akkor úgy érzem, hogy olyankor ők is jól érzik magukat, és örülnek a tevékenységeknek. Ez nagyon sokat számít.
0: Te hogyan teszed a gyereknapot emlékezetessé? Mondtad, hogy számodra fontos az, hogy a gyerekek vidámak legyenek, azelőtt 24 óra alatt, de nem csak, hanem minden nap. Azonban tudjuk azt, hogy a szülőknek a gyerekek nevelésén kívül N+1 feladatuk van, felelősségük, és korlátozódik az idejük, korlátozódik a figyelmük, korlátozódik az energiájuk, és akkor ennek függvényében mit tanácsolnál, beszélgessünk akár erről, hogy te hogyan teszed emlékezetessé, vagy hogyan tennéd emlékezetessé ezt a napot?
1: Általában már korábban elkezdünk készülni a családban a gyereknapra. Olyankor mindig szabaddá tesszük magunkat a férjemmel együtt a teljes napra, és megpróbálunk olyan tevékenységeket keresni, ami őket a leginkább érdekli, vagy ők a legjobban élveznék, illetve nagyon sokszor a gyermekszombatiskolai csoporttal együtt szervezünk tevékenységeket, akár szombaton, akár hétköznap, és ilyenkor, ha együtt vannak a barátaikkal is, az még jobb nekik.
0: Az emlékezetességét egy ilyen napnak mi teszi ki?
1: Az együttlét mindenképp. Tehát a gyerekek nem föltétlenül az esemény miben létére koncentrálnak. Nekik nincsenek irreális elvárásaik. Nagyon sokszor olyan mozzanatokat, olyan szavakat, vagy olyan pillanatokat tartanak észbe, amelyek fölött a szülők elsiklanak, vagy a felnőttek nem figyelnek rá, de nekik megmarad az emlékezetükbe valamilyen oknál fogva, és az ő elvárásuk csak az, hogy együtt legyünk, hogy bízhassanak bennünk, hogy törődjünk velük, hogy lássuk, halljuk őket, és ezek az élmények, ezek a közös élmények szerintem minden tárgyi ajándéknál, vagy minden tárgyi megvalósításnál többet jelentenek számukra.
0: Fontos ez a jelenlét, ez az együttlét ebben a modern korban is, amikor a technológia az dominál, sok minden elveszi a figyelmüket, vagy annál inkább fontosnak tartod, hogy ebben az időben is töltsenek együtt időt a gyerekek egymás között, és a szüleikkel is.
1: Annál inkább fontosnak tartom szerintem az együttlét, az egyik legfontosabb összetevője a megfelelő kapcsolatnak, és a szülőkkel és a barátokkal való közös események, közös élmények mindenképp jobban meghatározzák a gyerekeknek a fejlődését, mint akár egy ismeretterjesztő sorozat. Tehát bármilyen jó dolgot szeretnénk adni nekik a technológián keresztül, ez semmiképp nem írja felül a személyes kapcsolatot.
0: Visszaemlékszem én is, amikor gyerek voltam, voltak olyan meghatározó gondolatok vagy tanácsok a nagyszüleim részéről, amik úgy megmaradtak, de nem tudtam eldönteni, hogy mi alapján maradtak meg, és valóban azok erősen meghatározóak voltak aztán a felnőtt életemre is a döntésekben, úgyhogy az, amit mondtál, szerintem nagyon valós. A gyerekek sokszor megjegyeznek dolgokat, amikre a felnőttek abszolút nem is gondolnának, hogy megjegyzik, és ezek csak akkor tudnak létrejönni, hogyha a szülők időt töltenek velük, figyelnek rájuk, és ott vannak velük, egyszerűen a jelenlétüket fenntartják. Szerinted a gyerekeknek mire van szükségük? Már a játékokat is úgy emlegetted, hogy nem feltétlenül az anyagiakra, vagy arra, hogy sok mindenre tegyenek szert, nem feltétlenül erre van szükségük, de tinikorig hogyan azonosította a szükségleteiket?
1: Hát a gyerekek szükséglete, az alap szükséglete az, hogy a szülő minden percben legyen jelen az életébe. Tehát minden élménybe, minden eseménybe legyen jelen a szülő. És azon kívül, mint amint már említettem, a jelenléten kívül a törődést, a megértést, a bátorítást és a biztonságot jelenti nekik a szülő. Ez a lelki szükség, az lelki szükségleteiknek a kielégítése fontosabb az anyagi szükségleteik kielégítésénél, természetesen nem elhanyagolandó az anyagi része sem a dolognak. Szükségük van játékokra, szükségük van eseményekre, szükségük van programokra, de minden, amit együtt tesznek, az meghatározza őket. Lehet, hogy nem is gondolnak rá abba a pillanatba, de később kellemes emlékként marad meg számukra.
0: Lehetne úgy is gondolkodni a játékokról, mint eszközök, amelyek jobban egymáshoz kössenek, amik által többet töltsünk együtt időt. Valahogy úgy gondolom, hogy a szülők néha játékokat vesznek a gyerekeknek, hogy a gyerekek lefoglalják magukat. De valóban lehet úgy is elképzelni ezt a dolgot, hogy vagy helyesebb úgy is elképzelni a dolgot, hogy a gyerekeknek játékokat vesznek, hogy együtt játszanak, hogy együtt legyenek, hogy együtt használják őket?
1: Mindenképp. Megmondom őszintén, nagyon kevés olyan gyereket láttam, aki egyedül játszik. A szülő mindig partner a játékba, mindig valamilyen szerepet betölt a játékba, akár építőkockákkal játszanak, akár gyurmáznak, akár bármilyen kreatív tevékenységet végeznek együtt. A szülő mindig ebbe partner, mindig az egyik társ ő. Ez a közös játszás, a társas játékozás és a szabadtéri játékok is szintén hozzájárulnak a kötődés és a megfelelő kapcsolat kialakulásához. Az egyik legmeghatározóbb szempont a gyerekek fejlődésében az a közös játék, a szülőkkel való közös játék.
0: ha szülőként vagy gyermekszombatiskola felelősként kellene most gondolkozzál tevékenységeken, amelyek hasznosak és érdekesek a gyerekek számára, akkor milyen tevékenységek gondolsz így legelső sorban? És beszélhetünk itt külön a nagyobbakról, de beszélhetünk külön a kisebbekről is. Talán még mielőtt a tevékenységeket javasolnánk, látsz-e különbséget az igényekben a kisebbek számára, illetve a nagyobbak számára? Különböznek az igényeik?
1: Természetesen különböznek az igényeik, minden tevékenységet és minden programot az életkori sajátosságokhoz kell alakítani. A két egyforma gyerek nincs. Minden család, minden szombatiskolai csoport fel kell ismerje az érdeklődési körét, és annak függvényében alakítsa ki a programjait és a tevékenységeit. Tehát egy biztos receptet nem lehet mondani, ami mindig beválik, viszont valóban vannak olyan tevékenységek, amelyek általában pozitív reakciót váltanak ki, és amit a gyerekek kedvelnek, ilyenek például a természettel kapcsolatos tevékenységek, állatokkal, növényekkel, világegyetemmel kapcsolatos foglalkozásokat nagyjából mindig kedvelik. Ilyenkor lehet szervezni akár a gyermekszombatiskolai csoporttal, akár kisebb körbe a családba is, például állatkerti látogatásokat, vagy múzeumi sétákat, vagy planetáriumba elmenni, de akár egy egyszerű séta a parkba, vagy a ház körül, vagy a kertbe is érdekes lehet, hogyha néhány érdekes tudnivalót elmondunk nekik, vagy kreatív feladatokat adunk nekik, vagy ha egyszerűen csak beszélgetünk séta közben, ezek mind pozitív reakciót váltanak ki a gyerekekben.
0: A mindennapokban szerintem mindenki, nem csak a szülők azt tapasztalhatják, hogy a zsúfoltságból adódóan nehezebben tudunk koncentrálni, odafigyelni másokra. És ebből adódóan talán az is felmerülhet, hogy a szülők lehet, hogy nem ismerik fel, hogy a gyerekek milyen irányba élveznének tevékenykedni, mik az érdeklődési köreik. Hogyha tudatosan kellene erről a szülők gondolkodjanak, és szeretnék jobban megismerni a gyermekeiket ilyen téren, akkor mire lehetnek figyelmesek, melyek azok a jelek, amelyek elárulják, hogy a gyerekeik miben érdekeltek, milyen irányultságúak?
1: Hát a gyermekek érdeklődési körének a felismerése az egyik legfontosabb szülői feladat az én véleményem szerint, hogyha beszélgetünk a gyerekekkel, ha együtt játszunk velük, ha minden válaszukra figyelünk, tehát ha meghallunk minden választ és minden kérdést, amit feltesznek, nem nehéz felismerni, hogy mi az, amivel szívesen foglalkoznának, vagy mi az, ami jobban érdekli őket. Az előző kérdéshez visszatérve például általában a szabadtéri tevékenységek azok, amelyek jobban vonzák a gyerekeket, és kérdezted, hogyha a kisebbek, illetve a nagyobbak érdeklődési köre szempontjából van-e valamilyen különbség. A kisebbek inkább szeretnek az érzékekre hagyatkozni. Például egy gyermekszombatiskolai foglalkozás esetén fontos, hogy minél több érzékszervükkel felfogják azt a bizonyos témát, amiről beszélünk. A nagyobbak inkább szeretnek kvízeket oldani, vagy társasjátékozni, de komplexebb beszélgetésekbe is be lehet vonni őket. És az érdeklődési kör az változó. A család és a szülők értékrendje is befolyásolja a gyerekek érdeklődési körének a kialakulását, és szerintem mindenféle szempontból fontos figyelembe venni ezt a tényezőt. Semmiképp nem elhanyagolandó.
0: Hogyan szoktad a korosztályokat kategorizálni? Év szerint, vagy az alapján, amit látsz róluk és a viselkedésükről, vagy a tevékenységeket illetően?
1: Is, szerintem. A gyermekszombatiskolai csoportok nagyon sok esetben, különösen a mi környezetünkben vegyes csoportok, ritkán lehet két külön csoportot kialakítani, mert nem biztos, hogy elég gyerek van hozzá. Most a vegyes csoportokba alkalmazkodnak egymáshoz, viszont vannak valóban olyan tevékenységek, amelyeket a kisebbek nem értenek, illetve más tevékenységek, amelyet a nagyobbak unnak. Ennek ellenére nagyobb gyerekeket is be lehet vonni olyan tevékenységekbe, amelyeket korábban esetleg nem kedveltek, illetve lehet olyan programokat és tevékenységeket szervezni nekik, amelyekről talán információ hiányába esetleg unalmasnak címkéztek fel, és végül mégis érdekesnek tartják őket. De semmiképp nem kényszeríthetjük rá őket folyamatosan olyan tevékenységekre, ami nem kapcsolódik valamilyen szinten az érdeklődési körükhöz.
0: Az jó, hogyha a szülők azért nyitnak, hogy a gyerekek megismerjenek több mindent, tehát hogy akár a zenei világ fele, a művészetek fele, a tudomány fele, tehát hogy így próbálnak minél több mindent bemutatni nekik, és akkor a gyerek ezek közül majd kiválasztja azt, ami neki jobban tetszik.
1: Igen, pontosan. Ez a legmegfelelőbb hozzáállás szerintem. Minél több lehetőséget és minél szélesebb látókört nyissunk meg a gyerekek előtt, hogy legyen alkalmuk és legyen választási lehetőségük, mert az érdeklődési körük is változik. Ami egy kisebb óvodáskorú gyereket érdekel, az egy iskoláskorú gyereket már nem érdekel. Tehát az ő saját egyéni érdeklődési körük is az évek elteltével változik, alakul, csiszolódik. És ezt, amint említettem, a család is befolyásolja, vagy befolyásolhatja. A szülőknek mindenképp az a céljuk, hogy megfelelő módszerekkel egy helyes értékrendet alakítsanak ki a gyerekekbe, és ehhez hozzájárul az, hogy minél több vetületét megismerjék a világnak.
0: Mit gondolsz, mennyire korán kell elkezdjenek a szülők gondolkodni tudatosan ezekről, hogy olyan tevékenységeket is nyújtsanak a gyerekeknek, amelyek megnyitják ezeket az utakat a gyerekek számára, hogy aztán eldöntsék, hogy miben érdekeltek inkább?
1: A legkisebb kortól kezdve szerintem, akár pár éves kortól kezdve, már be lehet vonni a gyerekeket mindenféle tevékenységbe a megfelelő módszerekkel, tehát az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó módszerekkel, játékosan. Tulajdonképpen mindennek az alapja az, hogy játékosan végezzük a feladatunkat.
0: Lehet ezt alkalmazni az otthoni tevékenységekre is? Most gondolok arra, hogy a lánygyerekeket bevezetni lassan a női szerepkörbe, tehát a főzés, takarítás, így játszani ilyen dolgokat is, vagy a fiú gyerekeket például férfi szerepkörű játékokhoz összekapcsolni. Lehet akár így ezen módszer által ezekre is nevelni a gyerekeket?
1: Mindenképp lehet, és sőt, ajánlott is szerintem. Nem hiszem, hogy föltétlenül különbséget tennék a férfi és a női szerepkör között, mert a gyerekeknek minden játék jó, ők minden játékot szeretnek, különösen amit együtt játszunk, tehát közösen sütünk egy süteményt, és ők kivághatják a kekszformákat, azt a fiúk és a lányok is nagyon élvezik, és nagyon szeretik, és minden olyan tevékenységet, amit mondjuk idézőjelbe kötelező otthon elvégezni a házi munkákra gondolok, és amit azért csak nem hagyhatunk el minden nap. Ha belevonjuk a gyerekeket egy ilyen közös játékba, bármilyen típusú kreatív foglalkozásba, akkor ők nem érzik azt, hogy én most végzem a dolgomat, és ő akkor egy darabig félre lesz téve, hanem ők is része ennek a munkavégzésnek, vagy ennek a feladatnak, és ezt mind játéknak tartják, és játéknak vélik.
0: És ez majd segít, feltételezem, felnőtt korban önállósodni is ezekben a dolgokban.
1: Mindenképp. Tehát minden közös játék és minden közös tevékenység fejleszti a gyerekek minden képességét és készségét.
0: Hogyha maga alkotásokról beszélünk, és egy olyan tevékenységről, ami kézi munkát igényel, ezeket fontosnak találod, hogy a gyerekek és a szülők alkossanak együtt?
1: Mindenképp fontosnak találom, a gyerek-szülő kapcsolat egyik meghatározó eleme ez a közös barkácsolás, a közös alkotás. Az alkotás fejleszti a gyerekek kreativitását, azon kívül segíti a rugalmas gondolkodást, a probléma megoldó képességet, önbizalmat ad nekik, fejleszti a kreativitásukat, és fejleszti az önkifejezésüket, segíti. Tehát ez mindenképp minden kreatív tevékenység hasznos és jól jön a gyerekeknek. Ezt is természetesen, mint minden mást az életkorhoz alkalmazva, és ezáltal ők megtanulják az együttlét örömét, de megtanulják használni a képességeiket és a készségeiket, megtanulják felismerni azt, hogy tulajdonképpen mire képesek, és egy bizonyos elégtételt is ad nekik, hogy ők képesek elvégezni bizonyos feladatokat, egy szép alkotást előteremteni, és ezt mind közösen együtt, és örülnek annak, amit készítenek.
0: Mennyire befolyásolják és fejlesztik az alkotások, a közös alkotások a gyermekeknek a személyiségét?
1: A közös alkotásokat témák szerint is le lehet bontani. Például egy gyermekszombatiskolai foglalkozásban az alkotás az egy olyan szemléltetési mód, vagy egy olyan eszköz, amely által a gyermek elkezd megismerkedni egy témával, elkezd megbarátkozni egy témával, kézzel fogható módon megpróbálja magáévá tenni azt az értéket, amit azáltal tanul, és megpróbálja kifejezni azt is, amit érez ezzel a témával kapcsolatban. És nagyon fontos az, hogy bizonyos ismereteket ne feltételezzünk, vagy ne tulajdonítsunk a gyerekeknek előre. Mert lehet, hogy vannak olyan témák, amelyek számunkra magától érthetődőek, és már ezerszer hallottuk, de a gyerekeknek ez újdonság, és lehet, hogy akkor találkoznak először vele. És az alkotás, a kreatív tevékenység, ez hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek ezeket a témákat napjainkra is alkalmazhatóvá véljék, vagy tartsák.
0: Hány éves korig lehet a gyerekeket kézi munkával, alkotásokkal lefoglalni?
1: Nem tudom, hogyha meg lehet határozni egy életkort ezzel kapcsolatban. A kisebb gyerekek, az óvodáskorú vagy kisiskoláskorú gyerekek például inkább szeretnek egyénileg alkotni, és inkább szeretnek az érzékszerveikre hagyatkozni, de nagyobb gyerekeket is be lehet vonni ilyen nagyobb komplexitású témákba, például közös projektekbe. A serdülőkorú gyerekek szívesen vállalnak fel közös projekteket, ilyen nagyobb lélegzetű munkákat, és ez mindenképp hozzájárul ahhoz, hogy kialakítsák a csapatszellemet, az empátiát, a szintetizálás képességéhez hozzájárul ez a közös projekt. Úgyhogy szerintem nincs korhatárhoz kötve, nagyobb gyerekeket, serdülőket, vagy akár fiatalokat is be lehet vonni alkotó tevékenységbe.
0: Próbálok itt szülő fejjel gondolkodni, és egy ilyen kérdés merül fel bennem, hogy hát az óvodában a gyerekek alkotnak, tanulnak új dolgokról. Miért lenne fontos az, hogy otthon is alkossanak? Nem élik ki ezt az alkotói világukat ott a többi gyerekkel? Szükség van arra is, hogy otthon is történjenek ilyenfajta tevékenységek? Erről mit gondolsz?
1: Én szükségesnek tartom, hogy otthon is alkossunk.
0: És miért?
1: És legyünk kreatívak a gyerekekkel. Egyrészt azért, mert ők szeretik megmutatni azt, hogy mire képesek. És nagyon szeretik az elismerést, a bátorítást és a kedves szavakat, amit lehet, hogy egy nagyobb közösségben, egy nagyobb csoportban nem kapnak meg egyénileg, viszont otthon megkapják. Például, ha elvégeznek egy kézi munkát, befejeznek, azzal kifejezik önmagukat, kifejezik a témához való kapcsolódásukat, vagy kifejeznek valamilyen érzelmet. És nagyon fontos számukra az, hogy a szülő ezt felismerje, ehhez kapcsolódjon, vagy akár közösen, sokszor szükségük van segítségre, amit lehet egy nagyobb csoportba nem mindig tudnak megkapni, és azt a segítséget a szülő meg tudja adni nekik, és ez is az önbizalmat fejleszti, és ez is a probléma megoldó képességet javítja.
0: Ezen felül a kreatív tevékenységek értékeket is át tudnak adni a gyerekeknek?
1: Természetesen értékeket is át tudnak adni, mert a gyermekszombat iskolai tevékenységben például a barkácsolásnak megvan egy bizonyos célja, egy meghatározott célja, és ez a cél az, hogy konkrétan közel kerüljön a gyerek az illető témához, és ezek az értékek, amit akár otthon, akár egy óvodai csoportba, vagy egy gyermekszombatiskolai csoportba megtanulnak a barkácsolás vagy egy alkotás által, ennek a célja a visszaemlékezés. Például, hogyha elkészítünk egy munkát, egy közös munkát szombaton, a gyermekszombatiskolába, azt hazaviszik, az bekerül a szobájukba, vagy a nappaliba, egy látható helyre, pár hétig biztos, és ahányszor ránéznek, ahányszor azzal kapcsolatba kerülnek, ahányszor elmennek mellette, ők egy bizonyos ponton kapcsolódnak, és visszaemlékeznek ahhoz a témához, amit azáltal tanultak.
0: Nem lenne ez a beszélgetés teljes, hogyha nem adnánk még konkrétabb ötleteket is a szülőknek, és éppen ezért hoztál néhány szemléltető példát is otthoni tevékenységre, kreatív tevékenységre. Bemutattad nekünk ezeket? Mesélnél róluk? És ha lehetséges, akkor el is készíthetjük együtt őket.
1: Két ötletet hoztam. Otthoni és gyermekszombatiskolai célra is fel lehet használni. Az egyik egy szemléltetés, amiből aztán egy kreatív alkotás lesz, ez így ilyen kettő az egybe. A másik pedig a gyermekszombatiskolai tanulmányok, a második negyedévi tanulmányok első leckéjének a javaslata az adott témához. Kezdjük akkor az elsővel. És általában a gyerekeknek nagyon fontos a szemléltetés. Ők nem tudják a témákat maguk elé képzelni úgy, ahogy a felnőttek, mert nincs meg az ehhez szükséges eszköztáruk még egyelőre. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos és elengedhetetlenül fontos az, hogy minden esetben valamilyen formában szemléltessük nekik. Most ez a mai szemléltetés és téma a reggeli a parton történetnek a szemléltetése, amikor Jézus a feltámadása után találkozik a tanítványokkal, és egy csodálatos halfogás is része ennek a történetnek, és egy közös együttlét Jézussal. Ez itt, ez a kék lap, ez szemlélteti a tengert.
0: Ezt elvehetem, igaz?
1: Igen, elveheted. És ez szemlélteti a partot. Megkérlek akkor, hogy ezt ide ragasszuk föl.
0: Lássuk valahogy így, hogyha állítjuk, akkor talán láthatóbb lesz a nézők, és inkább a nézők számára. Tehát ez a tenger, és most felragasztjuk rá a partot. Próbálok minél figyelmesebb munkát elvégezni. Itt ez így jó lesz?
1: Nagyon jó, tökéletes. Igen. És akkor utána a gyerekeknek érdekes és fontos a figyelemfelkeltés, illetve a meglepetés ereje. És többféle formában szoktuk ezt megvalósítani a gyerekszombatiskolában, de akár otthon is. Lehet ez egy kis zsák, amiben különböző tárgyakat teszünk, vagy lehet egy meglepetés doboz, amiben egy bizonyos tárgyat teszünk, amit ők kapcsolnak majd a témához, amiről beszélgetünk. most egy ilyen tekercset hoztam, és ezt rendre kibontva fogjuk felfedezni azokat az eszközöket, amelyek a történetnek a részei. És hát ugye most nem akarom nagyon részletezni a történetet, mert valószínűleg, hogy ez mindannyiunk számára ismerős, a történetnek a főszereplője Jézus. Szándékosan ilyen semleges figurát hoztam, de a gyermek szombatiskolában ezeket a fafigurákat meg szoktuk festeni. Ők szoktak nekik arcot és ruhát festeni, úgy, ahogy ők elképzelik, és ahogy ők látni szeretnék. És Jézus a feltámadása után találkozni szeretne a tanítványaival, akik elég érzékeny lelkiállapotban vannak, és különösen Péterrel szeretne beszélgetni ez alkalommal. És elindul, ő tudja, hogy hol találja őket, tudja, hogy hol van az a hely, ahol ők találkoznak, és közösen együtt lehetnek, és akkor elindul. Megkérlek, hogy a figurát is ragaszd ide a partra. Terepasztal vagy homokláda segítségével is szoktuk szemléltetni ezeket a történeteket. És Jézus elmegy, ő látja, hogy a tanítványok ott vannak, a tanítványok nem veszik észre még őt. És Jézus tevékenykedik konkrétan. Tehát nem prédikálni akar, nem egy tanulságot akar levonni, hanem együtt lenni velük. És tüzet rak a parton. Most itt elég sok ilyen kis fácskát hoztam, amiből lesz a tűz. Hogyha gondolod, akkor fölragaszthatod őket, hogy legyen belőlük tűz, vagy esetleg csak oda is tehetjük. Mindeniken van ragasztó. És Jézus azáltal, hogy konkrétan tevékenykedik, közben segítek én is neked, azáltal, köszönöm, hogy konkrétan tevékenykedik, azáltal még közelebb kerül a tanítványokhoz. Természetesen erre inkább a tanítványoknak van szüksége, ők fogják majd értékelni ezt. Viszont a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy ők ne egy elvont fogalomként tekintsenek Jézusra, és ők közel érezzék magukat hozzá, és barátnak tartsák őt.
0: Ilyenkor, amikor előkészíted ezeket az anyagokat, mindent előre eltervezel, mindent előre kigondolsz, előkészítesz, vagy igen, szoktál spontaneitásra is hagyni egy kis teret?
1: Hát az improvizálás az nagyon veszélyes a gyerekcsoportok esetében, mert ha nem tervezünk meg pontosan minden percet, ha nem készítjük elő a programtervet, ha nem osztjuk be megfelelően az időt, akkor holt idő alakulhat ki, ami összezavarja őket, és megbontja a rendet. Ennek ellenére bármilyen esemény hozhat meglepetéseket.
0: És tehát erre fel kell
1: alkalommal,
0: készülni.
1: Igen, minden alkalommal lehetnek meglepetéseink, úgyhogy van, amikor elmuszáj improvizálni, de a legideálisabb az, hogyha bizonyos szinten minden alkalommal felkészültek vagyunk.
0: Hogy tud egy felnőtt arra felkészülni ezekre a meglepetésekre, amiket a gyerekek tudnak okozni? A maga a tapasztalat adja idővel, vagy vannak a tarsolyodban trükkök is, ami, vagy előre kigondolt dolgok, amikkel majd lefoglalod őket, és akkor nem engeded meg ezeknek a holt időknek a
1: van, a tapasztalat létét is adja mindenképp, de mindig van nálam például egy előkészített téma, vagy egy előkészített játék, vagy egy valamilyen tevékenység, kreatív tevékenység, amit bevetünk, hogyha valami fennakadás történik. Mindig kell gondolni arra, hogyha az A terv nem válik be, akkor legyen egy B terv is. És időnként valóban előfordul, hogy azt kell bevetni. A gyermekszombatiskolai szolgálat alkalomra való felkészülés rengeteg szemponttól függ. Például attól, hogy milyen hosszú lesz az esemény, aminek az ideje alatt gyermekfoglalkozásokat tartunk, hogy milyen alkalom ez, istentiszteleti alkalom, vagy kirándulás, vagy gyermekszombatiskolai tanulmány átvétele, hogy milyen napszakban lesz megtartva délelőtt, vagy délután, vagy akár este, hogy körülbelül hány gyerekre és milyen korcsoportokra számíthatunk, és az összes szempont, a fenti felsorolt szempontok tisztázása után is még jöhetnek meglepetések.
0: Haladjunk tovább az alkotással.
1: Tüzet rakott Jézus a parton. Nem muszáj az összes lángot feltenni.
0: Lángok is vannak. Kreatívan megalkottad ezt a szemléltetést.
1: Minden alkalommal, amikor egyet hajtunk ezen a tekercsen, olyankor előkerül egy-egy újabb eszköz, amire a gyerekek rácsodálkoznak, és amit megpróbálnak ők felhasználni. Ez általában a gyermekszombatiskolában úgy történik, hogy minden gyereknek megvannak ugyanezek az eszközök, és ők saját maguknak is készítik. A partot ki is díszítjük, akkor ilyen kellékekkel,

0: és egy ilyen kis csillagot is hoztam. Kérlek. És akkor Jézus reggelit készít nekik, halat süt nekik a parton. Nagyon érdekes a történetnek a menete, mert Jézus előre tudja, hogy ők bent a tengeren csüggettek, bajba vannak, amiatt, mert egész éjjel kint voltak, és nem sikerült nekik a munkájuk végzése. És a
1: hogyha itt a gyerekek mondjuk másképp képzelik el, hogy a hal még a vízben úszik, akkor bárhogy, meg szoktad mondani
0: bárhogy
1: nekik,
0: teszik,
1: hogy tegyék fel, vagy bárhogy teszik
0: bárhogy jó. Teszik jó. Tehát ahogy ők elképzelik, ahogy az ő, ahogy közelebb áll hozzájuk. Vannak bizonyos tevékenységek, amelyek, vagy bizonyos alkotások, amelyeknél a keretet meg kell tartani, mert másképp elveszti a lényegét. De ez egy szabad elgondolású történetbemutatás. Éppen ezért itt nekik teljes szabadságuk van, hogy ahogy gondolják, úgy tegyék a tárgyakat föl. És akkor következik Jézusnak a találkozása a tanítványokkal. A tanítványok ugye kint vannak a parton. Most a csónakot azt ők elkészítik, ahogy ők szeretnék. Én egy ilyen egyszerű hajtogatott papírcsónakot hoztam. Ez a legkönnyebben elkészíthető. De ők feltehetik és elkészíthetik, ahogy gondolják. Ez a szabadság megvan nekik, de természetesen az időtől is függ. A barkácsolásnak és az alkotásnak nem, ez nem önmagában a cél. Ez csak egy szemléltetés, csak egy kiegészítés. Tehát jó, hogyha minél könnyebben elkészíthető, minél rövidebb és minél egyszerűbb. Nem kell túlságosan túlbonyolítani. És akkor ugye Jézus szól nekik, hogy vessék ki a hálót a jobb oldalra, és az megtelik hallal. És akkor feltesszük ide a hálót is, bele a halakat. És itt két tanítvány figurát is hoztam. És akkor így valahogy kicsomagoltuk a történetet. És ezt a kicsomagolást, ezt ők lépésről lépésre végignézik, végigfigyelik, és ezzel azonosulnak. Így végigkövetik a történetnek a menetét. És ezt az alkotást utána hazaviszik, és ahogy már említettem, valahova kikerül egy látható helyre. És vannak olyan alkotások, amelyek például nálunk már évek óta egy bizonyos helyen állnak, és minden alkalommal, amikor ránéznek, vagy amikor felfigyelnek rá, akkor eszükbe jut az az alkalom, illetve az a téma. És ez a célja tulajdonképpen a barkácsolásnak, hogy azt az értéket, amit átadtunk a témával, azt egy kézzelfogható módon az emlékezetükbe vessék.
1: Lehet a témákat folytatólagos módon is egymásra építeni? Szoktad még vissza is emlékeztetni őket, hogy emlékeztek arra az alkotásra, arra a történetre, azokra a dolgokra, amiket legutóbb beszéltünk át, ma ennek folytatása lesz a következő?
0: Igen, általában folytatólagosak, mert a gyermekszombatiskolai lecke bibliai történeteket folyamatosan mutatja be, és sőt, olyan is előfordul, amikor egy alkotást elkezdünk egy bizonyos témával, és utólag kiegészítjük a történet többi részével, amit majd egy másik alkalommal tanulunk meg. Tehát ugyanazt az alkotást több héten keresztül kiegészítjük más eszközökkel, vagy más elemekkel. Például, hogyha lelki növekedésről beszélünk, és elültetnek valamilyen magot, akkor azt végigkísérik, ahogy a növény kikel, kibújik, és megnő. Azt a gyermekszombatiskolába, vagy akár otthon is, az ablakpárkányra kiteszik, és végigfigyelik. És amikor már megnőtt, amikor már teljes értékű növény lett, akkor visszatérünk a témára.
1: Mivel az időnk nagyon előre haladt, van még egy alkotás, amit elhoztál nekünk, és be szeretnéd mutatni, hogyha erről úgy gondolod, hogy levontuk a következtetéseket is,
0: Igen.
1: akkor térjünk át a másikra, lássuk, hogy az miről szól.
0: Ez az alkotás is nagyon egyszerű. Ezt, amint említettem, a második negyedévi gyermekszombatiskolai tanulmány első leckének a javaslata, a téma Izsák és Rebeka, és ez egy kedvességfa. Arról szól, és az alapgondolat az, hogy Isten velem van, ő segít, hogy kedves legyek másokkal. Ezt, hogyha a gyerekekkel készítik, ez nagyon egyszerű. A gyermekszombatiskolai leckéből, a tanítói mellékletből ki lehet nyomtatni a sablont, rá kidíszítik

0: kerítik a gyermek szombatiskolába a karkácsolás a kézműves tevékenység keretén belül, és a feladat az, hogy a következő héten oda ajándékozzák egy olyan személynek, akikkel ők kedvesek szeretnének lenni. Ez arra vezeti rá a gyerekeket, hogy ők meghatározzák és megfogalmazzák azt, hogy a kedvesség miben nyilvánul meg. Az egyik dolog az, hogy ők megtanulták Izsák és Rebeka történetét. Tanultak olyan bibliai szereplőkről, akikkel nem találkozhatnak, akiket nem ismernek személyesen. Viszont a lelki érték, amit ők átvesznek, és ők megtanulnak, és ami bennük marad, az, hogy a kedvesség cselekedeteit magukénak nyilvánítsák, és ezt kifejezzék, és ezt gyakorlatba ültessék.
1: Megmutatjuk a nézőknek is, megfordítjuk az alkotást, nagyon kreatív ötlet ez is. Egyszerű, viszonylag könnyen meg tudják a gyerekek rajzolni, színezni, ragasztani. Hogyha kellene összegezzük a mai beszélgetést, és egy tanácsot kellene megfogalmazzál, vagy egy gondolatot kellene kiemeljél a mai adásból, annak kapcsán, hogy mit jelent egy szeretettel formált gyermekkor, akkor mivel zárnád ezt a beszélgetést?
0: A szeretettel formált gyermekkor szerintem azt jelenti, hogy úgy szeressük a gyerekeket, ahogy szükségük van rá, ahogy ők szeretnék, hogy szeressük őket. És a legfontosabb egy szülő számára az én véleményem szerint az, hogy mindig elérhetőek legyünk a gyerekeknek, mi legyünk az a biztos pont, amiben mindig kapaszkodnak, és ahova mindig visszatérnek, velünk érezzék magukat a legnagyobb biztonságba, és minden törődést, minden odafigyelést, minden megértést, minden bátorítást az ő irányukba fejezzük ki, és az együttlét, a jelenlét az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Használjunk ki minden együtt tölthető percet.
1: Segítsen az Úr, hogy legyen mindenkinek ideje, energiája, figyelme és akarata ezt megvalósítani. Köszönjük szépen, Andrea, hogy ilyen kreatív ötleteket is elhoztál a stúdióba, és hogy megmutattad nekünk. Nem bonyolultak, egyszerű mindenkinek elkészíteni, és talán a legnagyobb értéke ezeknek az, hogy örömöt hoz a gyerekek életébe, és érzékelhetik a szülőknek a szeretetét a közös tevékenység által. Köszönöm, hogy megismerhettünk téged közelebbről is, betekintést adtál a saját életedbe, és arra is, hogy hogyan alakult ki ez a szeretet a gyerekek iránt, és miért választottál úgy, hogy a gyerekekkel szeretnél foglalkozni. Örülök, hogy itt voltál, és sok áldást kívánok a szolgálatodra nézve a továbbiakban is.
0: Köszönöm szépen, nektek is viszont kívánom, az Úr áldja meg a szolgálatotokat, és köszönöm szépen a meghívást és a bizalmat.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm önöknek is, kedves nézők, kedves hallgatók, kedves szülők és kedves gyermekek, hogy figyelemmel követték a mai adást. A Látótár műsorában egy családi témában, gyereknapi témában beszélgethettem el Pap Andrea, a múzeumpedagógussal, gyermekkiadvány szerkesztővel és gyermekszombatiskola felelőssel. Vele együtt meghatároztuk azt, hogy miért fontos a jelenlét, miért fontos a szeretet, miért fontos a kreatív aktivitás a gyerekekkel, és nem csak azt fogalmaztuk meg, hogy miért, hanem azt is megmutattuk, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani. Remélem, hogy hasznos az önök családi életük számára, és amennyiben úgy tartják, hogy igen, akkor nagyon nagy szeretettel visszavárom még a Láthatár műsorába önöket, hiszen lesznek hasonló tematikák, és vendég meghívottak, akik nagyon nagy szeretettel szeretnének jó dolgokat átadni önöknek. A mai adásunk itt véget ér, én elköszönök önöktől, és sok áldást kívánok én is önöknek. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza remény

Helyiség Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szív.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenék.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt a mai közös Biblia tanulmányozásunkhoz. Az első nagy kérdés. Ugye a Hiszek egyben is ott van, hogy Jézus Krisztus Poncius Pilátus alatt megfeszítetett, meghala, harmadnapra halottaiból feltámadt és felmegy a mennyekbe, ül az atyának jobbjára. Amíg gyermek voltam, nekem különös volt, amikor kötelezőszerűen kellett mondanom a Hiszek egyet, és számomra érthetetlen volt, ugye gyermek módon gondolkodtam, hogy nem unta meg már magát Jézus Krisztus, hogy ott ül, mint egy 2000 éven keresztül az atyának jobbján. Ez egy megtiszteltetés. Azonban bennünket ma az érdekel, hová ment Jézus Krisztus, amikor felment a mennybe, miután az atya előtt megjelent, és megkapta az elismerést, a megváltás áldozatáért a Golgotai kereszten, ime a századforduló táján Pátmos szigetére lett űzve János apostol, és ott Jézus Krisztus látomásban megjelent János apostolnak, és most már mivel ismerik a földi szent sátort, amely a mennyei mintájára lett megépítve, így könnyen feltaláljuk magunkat, felismerjük azt, hogy Jézus Krisztus amikor felment a mennybe, akkor milyen szolgálatot teljesített fent. János mennyei jelenése könyvének az első részében találjuk feljegyezve a 12. és 13. versben nagyon fontos dolgot, ami elénk tárja azt, hogy honnan is jelentkezik Jézus Krisztus János apostolnak. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle, megfordultam pedig, és láttam 7 arany gyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlott az emberfiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyővel körülövezve. Itt olyan szépen leírja, hogy Jézus Krisztus a 7 gyertyatartó között járt. A szent templomnak, vagy a szent sátornak melyik részében volt a 7 gyertyatartó? A szentélyben, vagy a szentek szentjében? Ime most kezdjük majd értékelni, hogy mennyire lényeges tudni azokat a dolgokat, amelyeket a múlt alkalommal tanulmányoztunk, és láttuk akkor azt, hogy a szentélyben, tehát a mennyei templom első részében teljesített Jézus Krisztus szolgálatot, és még egy fontos kijelentést találunk, hogy János apostol látja az emberfiát, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyővel körülövezve. Miért lényeges ez? Azért, mert amikor a főpap az engesztelés napján évente egyszer bement a szentek szentjébe, akkor len süveg volt rajta, len ruha, egyszerű fehér gyolcs, és len őv volt a derekán. Azonban amikor a főpap szolgálatot teljesített a szentélyben, tehát a szent sátor első részében, akkor papi díszruhába volt öltözve, és ahogy itt látjuk, aranyővel volt körülövezve. Látjuk tehát, hogy Jézus Krisztus, mint mennyei főpap, teljesíti a szolgálatát, miután felment a mennybe, a szentélyben. Ha fellapozzuk zsidókhoz írt levelet, a 8. rész első 2 versében a következőket találjuk ezzel kapcsolatban. Fő dolog pedig azokra nézve, amiképpen mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára üle, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgálja, amelyet az Úr és nem ember épített. Hol teljesít Jézus Krisztus főpapi szolgálatot? Nem a földi szent sátorban, mert azt múlt alkalomkor említettük és olvastuk a Szentírásban, hogy amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, akkor a templomot két részre osztó kárpit fölétől aláig ketté hasadt, ami jelezte azt, hogy a földi szent sátorban végzendő szolgálat érvényét veszítette, mert azok az áldozatok, amelyeket minden nap bemutattak, jelképezte Jézus Krisztus golgotai halálát, és amikor Jézus Krisztus meghalt a golgotai kereszten, többé nem kell bárányáldozatot vinni, tehát az egész szentély szolgálat, mint olyan érvényét veszítette. Még egy nyomatékot szeretnék olvasni zsidókhoz írt levél 9. részének a 24. verséből, mert nem kézzel csinált szentélybe az igazinak, csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Jézus Krisztus, amikor felment a mennybe, akkor az főpapi szolgálatot teljesítette, végezte azt a munkát, amelyet mint főpap a szentélyben végzett, majd itt azt olvassuk, hogy mikor eljött az idő, akkor bement, hogy megjelenjen Isten színe előtt. A múlt alkalommal tanulmányoztuk a Biblia leghosszabb időre szóló proféciáját, a 2300 éves proféciát, amely arról beszél, hogy amikor lejár az pedig 1844-ben járt le, 1844-ben a profécia alapján tudjuk, hogy Jézus Krisztus átment a mennyei szentélyből a szentek szentjébe, ahogy itt olvassuk, hogy megjelenjen érettünk Isten színe előtt. Vagyis 1844-től, mert akkor járt le a 2300 éves profécia, megkezdődött fenn a mennyben a mennyei ítélet. Ezért most a Biblia lapjain szeretnénk olvasni azokat az áldott kijelentéseket, amelyek erről a mennyei ítéletről szólnak. Először is vessük fel a kérdést. Kik vesznek részt a mennyei ítéleten? Előzetesen saját szavammal mondom el, és utána elolvassuk a Bibliából. Ott van az Atya, ott van az angyalok, és megjelenik Jézus Krisztus, ahogy itt is olvastuk, hogy megjelenjen Isten színe előtt mi érettünk. Dániel próféta könyvének a 7. részében, a 9 és a 10. versben a mennyei ítélet van leírva a következő szavakkal. Dániel próféta látomásban látja a mennyei ítéletet, és ezt írja róla. Nézém, mi királyi székek tétetének, és az öregkorú leüle ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam fóly, és jő valaki az ő színe felől, ezerszer ezeren szolgálnak néki, és tízezerszer tízezeren állanak előtte. Ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Az Atya ott van, mint egy ítélőbíró. A tanúk, az angyalok ott vannak jelen. Engedjék meg, hogy hadd mondjam el, amikor kisgyermek voltam, és beszéltek nekem arról, hogy minden embernek van őrző angyala, akkor nekem egy olyan mosolygós volt az, hogy mindenkinek van őrző angyala. Azonban, amikor kezdtem olvasni a Bibliát, és Jézus Krisztus így mondja el, hogy minden angyal látja az én mennyei Atyám orcáját, a te angyalodé is, és az enyém is. Tehát igenis van mindannyiunknak őrző angyala. Azonban ennek az angyalnak az a feladata, hogy mindent pontosan feljegyezzen rólunk, majd később látjuk, hogy hogy és mind, de itt beszél mindjárt könyvekről is. Tehát a könyvekben minden fel van jegyezve rólunk. Ezért az angyalok tanúként vannak jelen ezen a mennyei ítéleten, majd a 13. versben ez áll, látám éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőjében, mint valami emberfia jött, és ment az öregkorúhoz, és elébe vitték őt. Jézus Krisztus, mint főpap, fenn a mennyben teljesítette az ő főpapi szolgálatát a mennyei templomnak az első részében. A mennyei templomnak a belső része, ami itt a földön a bizonyság ládájával volt bemutatva, az Isten trónusát, a Szentek Szentje pedig az Isten tróntermét ábrázolja és jelképezi, és Jézus Krisztus bement az ítélet, a mennyei ítélet kezdetén, Jézus Krisztus bement, hogy ott megjelenjen előttünk, hogy ő lehessen, ami közben járunk is. Azért mondtam, hogy lehessen, ami közben járunk is, mert a mennyei ítélettel kapcsolatban nagyon sok mindent szerették ma tisztázni, és mindjárt el kell mondanom azt, hogy lesz-e Jézus Krisztus az önök és az én közben járom? Ez nem mástól függ, személyesen tőlünk. Azonban nézzük egy kissé közelebbről. Láttuk, hogy ott van az Atya, mint ítélőbíró, ott vannak a tanúk, az angyalok, ott van Jézus Krisztus, mint közben járó. De itt a Biblia beszél arról, hogy ítélők ültek le, és könyvek nyitattak meg. A Biblia többféle könyvről beszél. Az egyik ilyen könyv, amelyről szó van a Szentírásban, az életkönyve. Jelenések könyvének a harmadik részében, az ötödik versben találunk kimutatást többek között erről, tehát Jelenések könyvének harmadik részében, az ötödik versben beszél az életkönyvéről. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Tessék csak megfigyelni, hogy mennyire összecseng ez a bibliai kijelentés azzal, amit Dániel próféta könyvéből olvastunk. Jézus Krisztus itt elmondja, hogy aki győz, tehát aki hűségesen kitart, aki Isten segítségével győzedelmeskedik Sátán minden kísértése felett, az fehér ruhákba öltözik. És micsoda ígéret következik ezután? És nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből. Na de ez mit jelent? Ennek van fordítottja is. Aki nem győz, annak nevét kitörlöm az életkönyvéből. Aki nem győz, az nem fog fehér ruhákba öltözni, és annak nevét kitörlöm az életkönyvéből. És nem állhatok oda az Atya elé, és nem mondhatom el azt, hogy ez az ember győzött, és ad neki az örök élet jutalmát. De most ne a negatívumról beszéljünk. Csodálatos ez a kijelentés. Ilyen bátorító mindannyiunk számára, hogy célt tegyünk magunk elé. Célt! Az pedig az, hogy naponta imánk tárgya legyen, Istenem, segíts meg, hogy én győzzek. Hogy fehér ruhákba öltöztessen. Hogy nevem ne töröltessen ki az életkönyvéből. Hogy Jézus Krisztus tovább mondja, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, mert az atya jelen van az ítéleten, és az ő angyalai előtt, akik tanúként szintén jelen vannak az ítéleten. A nagy kérdés, mivel itt arról van szó, hogy az élet könyvéből a valakinek a neve ki is lesz törölve, de most egy kérdést szeretnék felvetni. Mikor lesz beírva egy-egy embernek a neve az élet könyvébe? Vagy vajon születésétől fogva be van-e írva nevünk az életkönyvébe? Itt azt kell mondanom, hogy nem. Születésünknél fogva mindannyian halálra ítélt emberek vagyunk. Ezért mindannyiunknak a neve akkor van beírva az életkönyvébe, amikor elhatározzuk, hogy mi igenis Istent akarjuk követni teljes szívből mindenben. Amikor ez a döntés egy-egy ember szívében megszületik, hogy Istenem, én nem akarok többé a bűn útján járni. Én veled akarok élni. Én hűséges gyermeket akarok lenni. És ezért naponta könyörgünk, olvassuk a Szentírást, kutatjuk azt, keressük azt, hogy mi az Isten akarata, és amikor megértettük, akkor gyakoroljuk is azt, és erőt kérünk hozzá, Istenem, adjál erőt, hogy győzzek. Mert csak a győző ki a jutalom. Majd utána a Biblia beszél egy másik könyvről is, ez a halál könyve. vagyis a halottak könyve, vagy a halálra ítéltek könyve. Jelenések könyvének a 20. részében, a 12. versben ezt olvassuk. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt. És könyvek nyitattak meg, majd egy más könyv nyitaték meg, amely az életkönyve. És megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekben be voltak írva. Tehát megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, és az ő cselekedeteik szerint. Minden ember meg lesz ítélve az szerint, ami a könyvekbe van írva. Azok az emberek, akik nem döntöttek Krisztus mellett, akik nem követték teljes szívvel, akik nem voltak teljesen az Istenéi, mert itt a halottakról beszél, vagyis a halál könyvéből. Minden fel van jegyezve a könyvekbe. Sajnos, de tény, hogy születésünktől fogva mindannyian a halál könyvébe van nevünk beírva. És mi választhatunk? Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. De szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és most nagyon fontos, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Tehát a keskeny utat, az életre vívő utat, ezt keresni kell. Keresni kell a Szentírásban az Isten igazságát, és utána elhatározni, hogy kövessük is őt. A Biblia beszél még egy harmadik féle könyvről is. Malakiás próféta könyvének a harmadik részében, a 16. versben ezt olvassuk. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Említettünk eddig életkönyvet, halálkönyvét, és most találkozunk az emlékkönyvvel. Mi mindent tartalmaz az emlékkönyv? Oda fel van jegyezve minden jótett, minden győzelem a kísértés felett, minden fájdalom és gúny, amit el kellett szenvedni Jézus Krisztusért. Tehát minden jó cselekedet, minden pozitív dolog fel van jegyezve. Olyan szép ez a kijelentés. Tessék csak figyelni, még egyszer olvasom. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői. Kikről szól itt az ige? Az Úrnak tisztelőiről. Az Úr pedig figyelt és hallgatott. Kedvesem, amikor mi egymás között beszélgetünk, az Isten hallja. De miről szoktunk beszélgetni? Építő dologról? Nemes dolgokról? Arról, ami a másikat bátorítja, készteti a jóra, az Isten követésre? Vagy ennek az ellenkezőiről? De itt az Úr tisztelőiről beszél. És az Úr tisztelői pedig arról beszéltek, ami nemes, ami bátorító, ami tiszta, ami méltányos. És ezért róluk, mondja az ige, egy emlékkönyv íratott ő előtte, tehát Isten előtt, azoknak, akik félik az Istent, és becsülik az ő nevét. Próbáljunk, kedveseim, elgondolkodni azon, vajon mi ezen emberek közé tartozunk-e? Vajon az Úr tisztelői vagyunk, akik egymást bátorítjuk, és hogy Isten feljegyezheti a mi szavainkat, és beírhatja nevünket az életkönyvébe, vagy pedig az emlékkönyvbe is. Amikor itt láttuk ezt a három könyvet, akkor a következő nagy kérdésre szeretnék választ keresni a Szentírásból. Láttuk azt, hogy hogyan folyik a mennyei ítélet, pontosabban kik vannak jelen. Ott van az Atya, mint ítélőbíró, ott vannak az angyalok, a tanúk, ott vannak a könyvek, és meg lesz vizsgálva mindenkinek az élete. Majd utána ott van Jézus Krisztus, aki a mi engedelmességünktől vagy engedetlenségünktől függően lesz a mi közben járunk, vagy pedig ítélőbírónk. Milyen ünnepélyes dolgok ezek? És annál inkább ünnepélyes dolog az, hogy e három könyvbe beírtak közül a jelenlegi mennyei ítéleten csak azok élete lesz megvizsgálva, akik döntöttek Krisztus mellett, és akiknek neve be van írva az életkönyvébe. Azoknak az élete, akiknek a neve ott maradt a halálkönyvbe, azoknak az élete most, a jelen időben, 1844 óta Jézus Krisztus eljöveteléig nem lesz megvizsgálva. Csak azoknak az élete lesz megvizsgálva, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe. Felvetettem az előbb a kérdést, most ismétlem. Mi minden lesz megvizsgálva és megítélve a mennyei ítélőszéken? A Biblia négy dologról beszél. Meg lesz vizsgálva minden tett, minden szó, minden gondolat és minden indulat. Milyen, hogy így mondjam, különbség van a földi bíróság és a mennyei ítélet között? Mert a földi bíróság megvizsgálja a szavakat és a tetteket, de már nem tudja megvizsgálni, hogy ezek a szavak és tettek milyen indulatból, vagy milyen gondolat forgott az emberben, mielőtt kimondta vagy megtette azt. Ezért látjuk, mind a négy terület meg lesz vizsgálva, és ezért a mennyei ítélet egy hajszálpontos, tiszta, igazságos, valóságos ítéletet tud hozni mindazokról, akiknek az életét a mennyei könyv alapján, az életkönyv alapján meg fogja vizsgálni. Olvassuk is el ezeket a dolgokat a Szentírásból. Például, hogy meg lesz vizsgálva minden szavunk, Máté evangélista jegyezte fel Jézus Krisztus kijelentését a 12. rész 36 és 37. versében. De mondom néktek, minden hívalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel hamisnak. Két óriási elvet mondott el, nagyon fontos dolgot taglal itt. Azt mondja Jézus Krisztus, minden hívalkodó beszédért számot adnak majd az emberek, mikor? Az ítélet napján. Ez az egyik. Tehát a szavunkért felelni fogunk. Ezért, kedveseim, arra szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét, az önökét is, enyémet is, hogy gondoljunk arra, miről beszélünk. Mert minden rossz szó, minden ócsárló beszéd, minden féligazság, amit kimondunk, mennyei könyvekbe fel lesz jegyezve, és találkozunk vele. A másik nagy elv, mert a te beszédedből ismertetsz el igaznak, és ismertetel hamisnak. Ami beszédünk elárul, hogy mi van bennünk. Mert egy helyen azt mondja a Szentírás, a szívnek, tehát az elmének teljességéből szól a száj. Az jön ki belőlünk, az budjan ki, ahogy szokták néha mondani, amiről gondolkodunk. Az van a szánkon, ami az elménkben. És az előbb-utóbb kijön, meghallják emberek, kimondjuk. Ezért figyeljünk szavainkra. Azonban a Szentírásban, ahogy említettem, az is fel van írva, hogy a mennyei ítélet meg fogja vizsgálni minden tettünket. Prédikátor könyvének a 12. rész 16. versében ezt olvassuk erről. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár rossz legyen az. Mindent cselekedetet. Kedveseim, mi érett felnőtt emberek vagyunk. Végső sorban senkinek számot nem adunk tetteinkért, se szavainkért, csak Istennek. Azonban ezt ne felejtsük el, hogy se szavainkat, se tetteinket De ugyanúgy gondolatainkat és indulatainkat sem nem tudjuk elrejteni a mindenható Isten elől. Van egy nagyon szép leírás ezzel kapcsolatban a 139. Zsoltárban, hogy valóban mi emberek semmiképpen sem tudunk elrejtőzni a mindenható Isten elől. Így olvasom az első verstől. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat, járásomat és fekvésemre ügyelsz. Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előtted a tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orszád elől, hová fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha a sírba vetek ágyat, ott is jelen vagy, ha hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te jobb kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Hová rejtőzhetek te előled? Sehová. Mert amit a legtitkosabb kamránkban, vagy szobánknak legtitkosabb zugában, sarkába követünk el, azt Isten látja, tudja, olyan világosan, mint hogyha a déli napsütésben tettük volna meg. Ezért azt mondja itt a Szentírásban, hogy Isten minden tettet ítéletre előhoz, akár jó, akár gonosz. Tehát Isten mindenféleképpen megvizsgálja a mi gondolatainkat, indulatainkat, szavainkat, tetteinket. De mivel említettem a gondolatokat, ezt is olvassuk el, Zsidókhoz írt levélben, a 4. rész 12. versében. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Mit ítél meg? A gondolatokat és a szívnek indulatait. Kedveseim, mi gyarló bűnös emberek vagyunk mindannyian. Ott van egy fék a szavaknál, ha kimondom, megtudják. Cselekedeteknél szintén van egy fék. Ha megteszem, előbb-utóbb kitudódik, kibújik a szög a zsákból, szokták mondani emberek. És ez igaz. Van egy nagyon szép mondás. Megesküdött az ég a földnek, hogy minden titkok kiderülnek. Hogy ez valóban így van, szeretnék elmondani egy valós történetet. Amikor teológiára jártam, egyik osztálytársamnak édesapja a bíróságon dolgozott, és egy történet, ami ott történt abban a városban, a következőképpen hangzik. Egy asszony volt egy részeges férje. Szeretett volna megszabadulni tőle. Mindenki tudta, hogy részeges, az orvosok is. És egyszer részegen hazament. Lefeküdt és elaludt. Úgy határozott, most az alkalom, vett egy jókora szöget, a feje búbjára helyezte, és egy kalapácsütéssel beütötte. Dúshaja volt a férjének, összehúzta, és kiszaladt az utcára, és elkezdett kiáltani, meghalt a férjem, jött az orvos, megnézte, tudta, ismerte, kiírta a temetkezési engedélyt, el lett temetve, és már 20 év eltelt a tett óta, senki sem tudta meg, hogy mi történt. A városatyák úgy döntöttek, hogy a városnak azt a régi temető részét felszámolják, mert gyárat fognak építeni. És amikor a sírokat ásták ki, rendőrség megtalálta, meglátta a már hajszálvékony, elrozsdásodott szöget, behívatták az asszonyt, és beismerte, hogy úgy van, ő volt a tettes. Ha a földi bíróság nyomába ered, néha 5-10-20 év múlva is, Isten elő annál kevésbé tudjuk elrajtani se szavunkat, se tettünket, se gondolatunkat, se az indulatainkat. Most miután láttuk azt, hogy milyen precíz, pontos ítélet folyik a mennyben, most egész hozzuk közelre ezt a dolgot, és próbáljuk mi is, mintha látnánk, hogy hogy folyik az ítélet, hogy ott legyünk, és hogy magunk, próbáljuk magunk elé képzelni ezt az ítéletet. Szeretném leszögezni először is. Csak azoknak élete lesz megvizsgálva, akik Jézus Krisztus vére által a mennyei szentek szentjébe küldték bűneiket. Ez vajon mit jelent? Azt olvassuk egy helyen a Szentírásban, hogy vannak emberek, akik az ő bűnüket elküldik maguk előtt az ítéletre, és vannak emberek, akiket pedig követnek az ő bűneik. Mit is jelent ez, hogy vannak, akik előre elküldik az ő bűneiket, és vannak, akik ugyanúgy, akiket követnek. Vannak emberek, akik életükben úgy rendezik bűneiket, ahogy azt már tanultuk. Istennek vallják meg, Istentől kérnek segítséget, és Isten meg is bocsátja. Ahogy említettem az előbb, Jézus Krisztus a közben járó. Azonban itt ki kell mondanom valamit. Jézus Krisztus nem csak közben járó. Jézus Krisztus ítélőbíró is. Lehet, hogy ez szokatlan. Általában a keresztény köztudatban csak az van jelen, és csak azt tudják, és csak arról hangzik el tanítás, hogy Jézus Krisztus a közben járó. Ő az, de nem csak közben járó. Jézus Krisztus ítélőbíró is. Ezt ő maga mondja el, és János evangélista jegyezte fel 5. részének 22. versében. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Mit mond? Az Atya nem ítél senkit. Ő ott van, mint ítélőbíró. Azonban az ítéletet egészen a fiúnak adta. Hogy ez valójában mit jelent? Megpróbálom magamat példaalanynak használni, és önök döntsék el. Én kétféleképp mondom el a dolgot. Kezdjük el az elsőt. Az én nevem be van írva az életkönyvébe, és az én nevem sorba kerül a mennyei ítéleten, és az angyal felolvassa az én nevemet, Faragó József. És az én nevem után oda vannak írva minden jó cselekedeteim, tehát az én nevem után oda van írva minden jó cselekedetem, de minden hibám és bűnöm is. Lesz-e Jézus Krisztus az én közben járom? Még egyszer, felolvassák a nevemet, és utána felolvassák minden jó tettemet, és minden hibámat és bűnömet. Lesz-e Jézus Krisztus a közben járom? Lehet, hogy azt mondják, hogy igen, lehet, hogy azt mondják, hogy nem. Elmondom a másik esetet. Felolvassák a nevemet a vizsgáló ítéleten, felolvassák az összes jó tetteimet, és az összes hibáimat, és bűneimet, de pirossal keresztül van húzva, és rá van írva a hibákra és bűnökre, hogy ez az ember megvallotta és elhagyta azokat. Melyik esetben lesz Jézus Krisztus a közben járom, és melyik esetben lesz Jézus Krisztus az ítélőbírom? Hogy kezdjem így. Az utóbbi esetben, hogyha én megvallottam és elhagytam, és kértem azt, hogy Jézus Krisztus tisztítson meg engemet minden bűnömtől, akkor Jézus Krisztus lesz az én közben járom. De ha ezt nem tettem meg, akkor hiába határoztam el akár 5, 10, 20 vagy 50 évvel ezelőtt, és hiába keresztelkedtem meg, hogy én hűséges Isten gyermeke akarok lenni, ha én valóságban nem éltem úgy. El leszek ítélve, Jézus Krisztus az ítélőbírom lesz. Tehát akkor kitől függ, hogy Jézus Krisztus megváltom, vagyis közben járom lesz-e, vagy ítélőbírom? Itt mondanám így, nem is mitől, hanem kitől. Tőlünk függ. Jézus Krisztus lefizette a megváltás árát, meghívott mindannyiunkat a követésére, hogy éljünk a Szentírás tiszta tanítása szerint, de ezt mindenkinek személyesen kell eldönteni, és nem csak eldönteni, megvalósítani. Azonban szeretném elmondani az utóbbit. Mit tesz Jézus, ha az én bűneimre oda van írva, hogy megbocsátatott? Akkor odáll az atya elé, kitárja átszegezett kezét, és azt mondja az atyának, atyám, atyám, atyám, az én vérem folyt ezért az emberért. Ez az ember nem csak imádkozott, ez az ember nem csak vallásos ember volt, ez az ember nem csak templomba járó ember volt, ez az ember törekedett élni az én tanításom szerint. Ez az ember kért, hogy én legyek a közben járó, és most az akarok lenni. És ő bűnbocsánatot kért. És az én vérem, atyám, az én vérem elegendő ár az ő bűnének eltörlésére. Ó, kedveseim, szeretnénk, ha Jézus lenne a közben járó. Szeretnénk? Vagy közömbösen vesszük ezt a komoly igazságot? Milyen komoly időt élünk, talán az élet forgatagába és az élet rohanásába nem is gondolunk arra, hogy fenn a mennyben folyik az ítélet, és senki sem tudja azt, hogy mikor kerül neve a sorba. Igen, Jézus Krisztus szeretne mindannyiunkért közben járni. Jézus Krisztus szeretné azt, hogy minden ember komolyan vegye az üdvösséget. Komolyan vegye az Istennek akaratát, és annak cselekvését, megvalósítását. Hogy törekedjen élni úgy, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta. Mert mondják, kedveseim, mit ér az élet, ha a széles úton a halálba rohanunk? Mit ér Jézus Krisztus golgotai áldozata, hogyha nem veszük komolyan, nem igényeljük, hanem a mi saját életünket éljük a saját elgondolásaink szerint, ne ezt tegyük. Itt van az ige, itt van Isten szava, itt van a Biblia, a Szentírás. Olvassuk naponta, vegyük kezünkbe, és kérjünk segítséget Istentől. Istenem, segíts meg nekem! Naponta szívből fakadjon ez a kérelem Isten felé, hogy áldásban részesülhessünk, és győzők lehessünk. Szeretnék még egy nagyon fontos dolgot említeni a mennyei ítélettel kapcsolatban. Általában a kereszténység Jézus Krisztus golgotai áldozatát gyakran hangsúlyozza, és jól teszi. Azonban a keresztény tanításból ez a mennyei ítélet és a mennyei ítéleten Jézus Krisztus közbenjárási szolgálata, ez egy nagyon perifériális és nagyon ritkán említett igazság. Igazság, de nem igen foglalkozik a kereszténység vele. Azonban, kedveseim, hadd mondjam el, hogy amilyen fontos Jézus Krisztus golgotai áldozata, ugyanolyan fontos Jézus Krisztus jelenlegi, mennyei közbenjárási szolgálata a mennyei ítéleten. Miért? Mert ha Jézus Krisztus a mennyei ítéleten nem járna közbe értünk, akkor azt kérdezem, mit ért az ő golgotai áldozata? Mit ért, hogy lefizette a megváltás díjat? Mit ért az, hogy lehetővé tette minden embernek a bűn bocsánatot, a bűntől való szabadulást és az örök életet? De hogyha ő a mennyben nem folytatja a szolgálatát, és amikor nevünk sorra kerül, és mi megbékéltünk Istennel, és Jézus Krisztus nem áll oda az atya elé, hogy elmondja, hogy ez az ember valóban méltó az örök életre, mert az az ember küzdött, ez az ember megvívta a csatát, és ez az ember az én vérem által megtisztult, ez fehér ruhába öltözik, és ennek a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Atyám, fogadd be ezt az embert a te országodban, az én vérem által. Zsidókhoz írt levélben, a hatodik részben, a hatodik résznek a 20. versében találjuk Jézus Krisztusról a következő feljegyzést. Ahová útnyitól bement érettünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint.

Ékességben élhessünk Istennel és az akarata szerint élve. Ahogy tehát a földi szentély szolgálatban láttuk azt, hogy a nép bűnéért bárány lett áldozva, és a főpapa bárány vérével bevitte a szentek szentjébe az adott embernek a bűnét, ugyanúgy Jézus Krisztus golgotai áldozata által, vagyis Jézus Krisztus vérével mehet be a mi bűnünk is a mennyei szentek szentjébe, és az ő vére az, ami meg tud bennünket tisztítani minden bűntől, ha, és ott van az óriási két betűből álló szó, ha mi szeretjük annyira az Istent, hogy készek vagyunk neki engedelmeskedni. Ha mi vesszük a Szentírást olyan komolyan, hogy annak a szavait megszívleljük, szívünkbe zárjuk, és gyakoroljuk. Ahogy a Zsoltárok könyvében találjuk, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Mit jelent a Bibliában ez a kijelentés, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened? A bibliai szóhasználatban a szív nem a izomcsomót jelenti, jelképezi, amely pumpálja a vért a szervezetbe, hanem az elmét. Az elmébe rejtettem a te beszédedet, de hogy tudjuk az elmébe rejteni? Úgy, ha naponta olvassuk. Hisz ott van a mi atyánkban az a csodálatos kérelem, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Azonban Jézus Krisztus, amikor beszél erről, és tanít bennünket imádkozni, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, akkor nem csak a fizikai kenyérre utal, hanem ugyanúgy a lelki kenyérre is, a Szentírásra is. Mert Jézus Krisztus mondta el, amikor a sátán megkísértette a keressége után a pusztában, amikor Jézus Krisztustól azt kérte a sátán, hogy mondd-e köveknek, hogy változzanak kenyerekké, Jézus Krisztus azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik. Nem tud az ember igazán boldog ember lenni, ha csak fizikailag táplálkozik. Felborul az egyensúly. Nem elegendő a boldog élethez a fizikai, bőséges táplálék. Lelki táplálékra is szüksége van az embernek. Mert az ember nem csak fizikum, az embernek lelke is van. És a belső nyugalom és az egyensúly, a harmónia csak akkor jön létre, amikor naponta táplálkozunk Isten igéjével, a Szentírással, úgy, mint a fizikai kenyérrel. Mert a Biblia ezt fel is jegyzi, hogy ezek nemesebb lelkűek voltak a másikaktól, mert ezek az emberek befogadták az igét teljes készséggel, de nem csak befogadták, naponta utána jártak, hogy úgy vannak-e azok. Naponta kutatták a Szentírást, és mert naponta kutatták, és be is fogadták, ezért nemesebb lelkűek voltak. Erről olvasunk Apostolok cselekedetének a 17. rész 11. versében. Itt, amikor láttuk azt múlt tanulmányozásunkban, hogy a földi szentély vérrel lett megtisztítva, ugye a mennyei szentély is vérrel lesz megtisztítva. Jézus Krisztus a halála előtt, amikor a vacsora után ment tanítványaival a Getsemáné kertje felé, azt mondta, hogy én elmegyek és helyet készítek néktek. És amikor helyet készítek, ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket. Ez a helykészítés nem más, mint a mennyei vizsgáló ítélet. Vajon azok közül, akik valamikor is az életükben elhatározták, hogy Istennek akarnak szolgálni, és ezen határozatukat, ezen döntésüket Istennel való szövetségkötéssel, a kerességgel hitelesítették, hogy azok közül, az emberek közül vajon kik méltóak az örök életre? A mennyei ítélet ezt dönti el. És kedveseim, mi nem tudjuk. Nem tudjuk azt, hogy meddig tart ez az ítélet a mennyben. Nem tudjuk azt sem, hogy meddig élünk, mert Istennel megbékélni csak az élő ember tud. Mert nekünk mindannyiunknak

Személyesen kell Isten elé járulni. Nem közvetítők által, nem ügyvédek által, hanem egyszerűen úgy kell megjelennünk Isten ítélőszéke előtt, amilyenek vagyunk, vagyis egyenesen nekünk kell megjelennünk Isten ítélőszéke előtt. Szeretném ezt el is olvasni a Szentírásból, Korintusbeliekhez írott második levél 5. részének a 10. verse. Mert nékünk minnyájunknak, tessenek jól figyelni, ezt senki nem fogja elkerülni. Mert nékünk minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Minden ember meg lesz jutalmazva, vagy büntetve. Minden ember megkapja a fizetést a maga tetteiért, szavaiért, gondolataiért és indulataiért. Ezért tegyünk fel egy égető kérdést, egy roppant fontos kérdést. Mit tegyünk ez idő alatt, amíg fenn a mennyben folyik a vizsgáló ítélet, mit tegyünk mi itt, ezen a földön? Az igaz, hogy Jézus Golgotai áldozata mindannyiunk bűnének eltörlésére elegendő. Ha mi megtesszük azt, amit Isten mond. Pünkösd napján, amikor Péter apostol vázolta az összegyűlt ünneplő tömeg előtt azt, amit a tömeg, a nép tett Jézus Krisztussal, hogy milyen egybehangzóan kiáltották, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. És Péter apostol a pünkösdi prédikációjában beszél nekik arról, hogy ti megfeszítettétek a Mesiást. Ti vagytok azok az emberek, akik kiáltottátok és megerősítettétek a főpapok döntését, hogy igen, Jézus Krisztusnak a Golgotán, a kereszten meg kell halnia. És amikor a nép megértette ezt a komoly tanítást, akkor ezt olvassuk Apostolok cselekedete második részében, a 37 és a 38. versében. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének és mondának Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Ha így áll a dolog, igaz? Mi nem is gondoltuk, hogy a világ megváltóját, az Isten fiát, aki eljött a földre, hogy bennünket megváltson, hogy mi voltunk azok, akik a Golgotára, a keresztre, a halálra vittük. Mondd, Péter, mit tegyünk? Mit cselekedjünk? Mi lesz most velünk? És Péter apostol válasza egyértelmű. Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Két óriási dolgot mondott el is. Péter a komolyan bűnbánattal megtört szívvel ott álló tömegnek. Térjetek meg! És kedveseim, én is ezt tudom mondani, Péter apostollal együtt, térjetek meg. Hagyjátok el bűnös utaitokat. Kövessétek mindenben Jézust. Olvassuk a Bibliát, hogy megismerjük azt, hogy mi az Isten akarata. És amikor látjuk azt, hogy valamit nem úgy teszünk, nem úgy gyakoroljuk a hit dolgait, vagy nem úgy élünk, ahogy Isten meghagyta a Szentírásba, akkor ne tétovázzunk. Ne halasszuk a holnapra, mert a holnap nem biztos, hogy a miénk. A ma az igen, a most. Ma este lefekszünk, nem biztos, hogy reggel felkelünk. Nagyon sok ember befejezi az éjjel az ő életét. És ez velünk is megtörténhet. Ezért azt mondja, térjetek meg. És a második, keresztelkedjetek meg. Keresztelkedjetek meg úgy, ahogy Jézus Krisztus megkeresztelkedett. És utána egy ígéret,
Keresztelkedjetek mindnyájan a Jézus Krisztus nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Majd Isten fel fog vértezni a Szentlélekkel, az Istenség harmadik személyét elküldi, és erőt fog nekünk adni ahhoz, hogy mi ellenállhassunk saját bűnös vágyainknak és Sátán kísértéseinek. Tehát béküljünk meg Istennel, és ha megbékültünk Istennel, akkor meg fogunk békülni embertársainkkal is. Mindennek ezen a földön van vége. Mi a mennyei ítélet idejét éljük. Nem tudjuk, hogy mikor kerül nevünk sorra. A Szent Isten jelenlétében lesz életünk megvizsgálva. Ezért tanácsol bennünket Jézus Krisztus nagyon komolyan, és Márk evangélista jegyezte fel a 13. részének a 33. versében ezeket a komoly szavakat. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jöjj el az az idő. Mit tegyünk? Legyünk figyelmesek, lássuk meg a jeleket, amelyek teljesednek körülöttünk. Vigyázzunk és kérjük Isten segítségét, mert nem tudjuk, hogy mikor köszönt ránk. Mikor jön az a pillanat, amikor nevünk sorra kell a mennyei ítéleten, vagy pedig mikor dobban utoljára a szívünk, és befejeztük földi életünket. Azonban, kedveseim, még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni valamennyünk figyelmét. Ahogy Jézus Krisztus mennyei közben járásának, a mennyei ítéletnek van kezdete, úgy van vége is. A kezdetét tudjuk, mert Isten kijelentette. A 2300 éves profécia alapján Isten elénk tárta azt, hogy a mennyei ítélet 1844-ben kezdődött el. Ha komolyan vesszük, és ha számolgatunk, akkor bezzeg már lassan 160 éve lesz. Nem sokára. De nem is az a lényeg. Lényeges az, hogy Isten azt mondta, hogy eljön az ítéletnek a vége, és azt nem tudjuk, hogy mikor lesz. Azonban egy dolgot tudunk, hogy amikor Jézus Krisztus befejezi közben járási szolgálatát, amikor az élet könyvébe beírt emberek élete mindegyike meg lesz vizsgálva, akkor Jézus befejezi, és amikor befejezi mennyei közben járási szolgálatát, attól a pillanattól kezdve hiába könyörgünk Istenhez, hiába kérünk erőt és segítséget, hogy adjál erőt, hogy győzzek hibáim felett, és bocsáss meg bűneimet, az idő lejárt. Nagyon határozottak Jézus Krisztusnak szavai, amelyet ő János apostolnak kijelentett, és János apostol Pátmos szigetére száműzve, ahol kapta el látomást, amely jelenések könyvében van megírva, a 22. rész 11. versétől olvasom. Jézus Krisztus nem sokára elmondja ezeket a szavakat. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Ímé hamar eljövök, és ez én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jézus Krisztus nem sokára kimondja ezeket a szavakat. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. Aki pedig igaz, legyen igaz ezután is. Amikor Jézus Krisztus ezeket a szavakat kimondja, akkor többé nincs változás árnyéka. Hiába könyörgés, hiába minden. Szeretném idézni Ámos próféta szavait a 8. rész 11. és 12. verséből, amely leírja azoknak az állapotát, akik elkéstek. Íme napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok a földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. Íme vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól fogva napkeletig, futkosnak, és most tessenek megfigyelni, hogy miért, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Mit nem találnak? Nem kenyeret, nem pénzt, az Istenek beszédét.
Miért? Mert Jézus Krisztus befejezte közbenjárási szolgálatát. Nem tudjuk ez mikor lesz meg. De ahogy itt azt mondja, jönnek a napok és el is jön. Az emberek, amikor látják, miután Jézus Krisztus befejezte közbenjárási szolgálatát, kezdődik a hét csapás, és az emberek látják a csapásokat teljesedni, futkosnak napkelettől napnyugatig, keresik az Isten beszédét, de mind hiába. Szeretnék egy bibliai példával befejezni a mai elmélkedésünket. Isten azt mondta Noénak, 120 évig építsd a bárkát, és eljön a víz, az özönvíz. Nem vették komolyan az emberek. Noé hozzáfogott. Elejében még nagyon sokan segítettek, de gyorsan elfordultak tőle. Eljött az idő, és Isten azt mondta Noénak, menj be a bárkába. És Isten bezárta a bárka ajtaját. Tessék megfigyelni, a Biblia azt mondja, hogy Isten zárta be. Hét napig kint folyt az élet. Az időjárásban semmilyen változás nem történt. Jöttek az emberek, és gúnyolták, és azt mondták, hogy Noé, te megőrültél. Nézd, milyen szépen süt a nap, te meg a hegytetőn készítettél bárkát. Micsoda balgaság, te hittél Istennek, kész butaság, nem lesz abból semmi sem. Hét napig nem történt semmi. Azonban a nyolcadik napon beborult az ég, és szakadni kezdett az eső, a talajból is felfakadt a víz, és elborította az egész földet. Azok az emberek, akik nem vették komolyan az üdvösséget, a tajtékozó hullámok között lelték halálukat. Noé, aki hitt, és cselekedett hitével összhangba, az bement a bárkába. Kedveseim, e két csoport közül önök is az egyikben lehetnek. Hozzák meg a jobb döntést, hogy a bárkában legyünk. Hogy amikor nevünk sorra kerül, Jézus legyen a közbenjárónk.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztok.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Találkozás Jézussal.
1: Van egyetlen egy szó, amire a mai ember rossz érzéssel gondol egy picit. Önök szerint melyik lehet ez a szó? A engedelmesség valóban így van, akkor egy formán jár a gondolatunk. A szeretet és az engedelmesség kapcsolatáról fogok beszélni. Arról, hogy lényegében ez a kettő nagyon is összefügg egymással. Szeretném az előadás első részében a szeretet kérdéskörét körüljárni, majd a második felében az engedelmességről beszélnék bibliai alapokon. Szeretném elkezdeni egy igaz történettel. Az UNESCO Romániában vizsgálatot hajtott végre kettő darab árvaházban, és nagyon érdekes volt a felmérésnek, a vizsgálatnak a végeredménye. Az volt érdekes ebben a két árvaházban, hogy az egyik árvaházban kialakult a gyerekekben a mozgásnak a képessége, másikban pedig nem. És elkezdtek gondolkodni azon, hogy vajon miért lehetett ez. És ahogy vizsgálódtak, eltelt néhány hét, és megdöbbentő volt a végeredménye ennek a vizsgálatnak. Abban az árvaházban, ahol a gyerekek tudtak járni, négy kézláb mászni, abban az árvaházban a gondozónők néha felvették a gyerekeket. Magukhoz szorították, megsimogatták, beszélgettek velük, játszottak velük, míg a másik árvaházban nem beszélgettek velük, nem simogatták meg őket, nem vették fel, amikor sírtak. Hanem esetleg még be is csukták az ajtót rájuk, hogy ne hallják a sírást. A szeretet csodákra képes a gyerekeknél. De vajon a felnőtteknél is? Nekünk is van, ránk is van valamilyen hatása a szeretetnek, amit egymáson keresztül kapunk meg. Szeretnék egy idézetet hozni, én nagyon szeretem az idézeteket. Ez az idézet így szól. Ha olyannak veszünk valakit, amilyen, olyan is marad. Ha olyannak veszünk valakit, amilyenné válhat, olyanná lesz, amilyenné lennie kell. Jimmy Jones mondta ezt, de többféle formában hallottam már megfogalmazni. Mit is akar mondani ez az idézet? Azt, hogy nagyon is egymásra vagyunk utalva. Nagyon is fontos nekünk, embereknek, az, hogy mit gondolnak mások rólunk. Sokan próbálják ezt elhessegetni maguktól. De valaki biztos van az önök életében is, aki annyira nagy fontossággal bír, hogy számít az, hogy mit mond önökről. Biztos, hogy van ilyen. Van itt egy érdekes kérdés. Eddig az emberekről beszéltem. Most egy fontosabb területre kell, hogy evezzünk. Mit gondol rólam Isten? Mit gondol én rólam az Isten, aki megteremtett? Az, aki egy világegyetemet kormányoz, bolygókat irányít, hihetetlen távolságokban lévő bolygóknak az ura. Mit gondol ő én rólam? Biblia egy nagyon fontos dolgot mond el, egy nagyon-nagyon jó hírt mindannyiunk számára. Az előbb azt mondtam, hogy biztos vannak emberek, akiknek a szavuk fontos az önök számára. Most gondoljanak azokra az emberekre, akik valóban fontosak, akik valóban szeretik önöket. És hogyha összegyűjtötték egy csokorba ezeket, adjuk egy fél másodperc időt erre, ha összegyűjtötték egy csokorba, akkor szorozzák meg ezt több millióval. És akkor egy porszemet kapunk, ami hasonlíthat arra, hogy hogyan szeret Isten minket. És Istennek a szeretete olyan, mint a tenger fövenye. Annyira szeret minket Isten, mint amennyire sok homokszem van a tengerparton. Nem tudom, hogy valaki vállalkozott-e már rá, hogy megszámolja. Mit gondol rólam az Isten? Azt olvassuk János első levele 4. fejezet 8. versében, hogy aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent. Mert az Isten szeretet. És ennek az ellentéte is igaz. Pontosabban másképp is fogalmazhatunk. Aki szeret, aki tud szeretni, van itt valaki, aki tud szeretni valakit, valakit az életében? Na, egyre több kéz van, most már kezdek megnyugodni, igen. Tehát aki szeret, az milyen ember? Az mit tud? Az felfogott valamit az Istenből. Miért? Azért, mert Isten az senki más, mint a szeretet. Nagyon nehéz ezt felfognunk olyan embereknek, akik sok-sok küzdelemben és reménytelenségben éljük le az életünket. De felvetődik a kérdés. Hogyan és milyen csatornákon keresztül kommunikál velünk az Isten? Milyen csatornákat használ arra, hogy elmondja, hogy szeretlek téged? Sok van. Én 3 szeretnék hozni, ami számomra nagyon fontos. Az első az számomra, amikor elképzelem, hogy Isten megteremtette Ádámot. Letérdelt hozzá. Tudjuk azt, hogy Jézus volt az, aki teremtett. A János evangéliumában, a zsidókhoz írt levélben, és még néhány helyen olvashatunk arról, hogy Jézus teremtette meg a mi földünket. Ádámot és Évát is. Letérdelt mellé, amikor még csak egy halom földkupac volt, és elkezdte az ujjával simítani az arcát, fülét, az orrát, haját. Nem izgalmas? Olyan jó érzés arra gondolni, hogy talán én is lehettem volna ott. És végül is, hogyha belegondolunk, akkor mindannyiunkat megteremtett az Isten. És ahogyan Isten kommunikál ebben a kérdésben, az is nagyon szívet melengedtető és elgondolkodtató. Azt olvassuk itt ebből a kis részletből, hogy ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. És betettem ezt az egy szót, és gondolkodtam rajta, hogy maradjon-e vagy nem. Azért, hogy uralkodjon. Ki ez az Isten? Ki ez az Isten, akinek fontos az, hogyha szembe jön az utcán valakivel, akkor saját magát lássa benne. Nem tudom, kivállalkozna arra, hogy a génjeit odaadja egy génbanknak, hogy klónozzák le őt, és hogyha 10 múlva az utcán jár, akkor saját magát látja egy nagy tömegben. Ugye milyen furcsa ez a gondolat? Isten megosztotta önmagát mi velünk. És megosztotta a hatalmát is. Megosztotta a hatalmát, és azt mondta Ádámnak, hogy egy szelet a tiéd az én hatalmamban. Ból, uralkodhatsz. Persze azt hozzáteszem, hogy az Isten uralma az min alapul? A szereteten alapul. A szeretet uralma, ami másképpen úgy is lehet mondani, hogy szolgálat. Ez volt tehát az első, amire azt mondhatom, hogy Isten egy nagyon fontos impulzust ad nekünk. Nézzük a másodikat. A második az a Biblia. A Timóteushoz írt levélben azt olvassuk, héten hallottunk is már róla kimerítően, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Istennek van egy egészen konkrét üzenete itt ebben a szakaszban. Az, hogy nekem jobbnak kell lennem. Ha én ismerem Istent, akkor nekem egy olyan barátom van, aki az ő szeretetével engem meg fog változtatni. Isten formál minket, a jellemünket, a gondolkodásunkat, az egész lényünket. És a harmadik, a legfontosabb impulzus, amit Isten, az Atya adni akart nekünk, az nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztuson keresztül szól hozzám. Jézus Krisztuson keresztül akar mondani nekem valamit. Megint csak a kedvenc igerészem. Ez a Krisztus himnusz. Pál apostol idézi valakinek a tollából ezt. És így hangzik. Az a lelkület legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ő megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, vagy engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Istennek egy fontos üzenete, hogy Jézust elküldi a világért, jól mondtam? A világért is, de egy sokkal személyesebb az, amit Isten akar mondani. Értem? Hogy értem, küldi el Jézust. Nem tudom, belegondoltak-e már, mikor Jézus ott volt a kereszten. És mondták az írás tudók neki, hogy szállj le a keresztről, hogyha te Isten fia vagy. És Jézus jól tudta, hogy ha leszáll, akkor vége. Akkor kudarcba fulladt az egész küldetés. Vajon mire gondolt Jézus? Úgy is kérdeztetném, hogy kire gondolt Jézus. Mindig arra gondolok, hogy én rám. Mert számomra ma itt fontos, hogy ő van. És hogy van reménységem. Ha ő nem lenne, akkor ki tudja, hogy hol lennék már. Nekem is nagyon vadregényes volt az életem, kalandos, erről nem akarok beszélni. De itt van ebben a szakaszban egy szó, amit már az elején is kihangsúlyoztam. Ez az engedelmesség. És olyan furcsa, nem? Jézus ki volt? Isten, ugye? Azt szoktuk mondani, hogy 100%-ig Isten és 100%-ig ember volt Jézus. Tehát azt mondhatjuk, hogy ő Isten fia volt, isteni hatalommal rendelkezett. Mit kellett tenni Jézusnak, hogy a küldetés sikerüljön? Egyetlen egy szót szeretnék kérni. Engedelmeskedni? Az Istennek? Neki kellett, hogy engedelmeskedjen? De kinek? Mindig, amikor kérdéses probléma vetődött fel Jézus életében, akkor mit csinált? Elővette a Bibliát. Mit mond a Szentírás? Mit mond a Biblia? Mit mond az Atya? És amikor ő ezt elolvasta, akkor tudta, hogy mi a válasz a kérdésre. De miért volt erre szüksége Jézusnak? Lehet, hogy zavart volt a gondolkodása időnként? Lehetséges, hogy Jézust is érintették a külvilágnak a negatív behatásai? Lehet, hogy őt is megzavarták különböző dolgok, amikkel ő találkozott? Szüksége volt neki egy vonatkoztatási pontra, amihez visszamehetett? Igen. Jézus minden nap órákat imádkozott. Tartotta a kapcsolatot. Az impulzusokat gyűjtötte be az Atyától, és olvasott. Jézus azt olvasta, hogy neki, bár ő Isten, engedelmeskednie kell az Atya utasításainak. Ez egy érdekes kérdés. Most ezt nem boncolgatom tovább, megyünk a következő szakaszára az előadásnak, hogy de mi az engedelmesség? Megnéztem az értelmező kéziszót, tehát nem sok jót mondott. Azt mondja, hogy valakinek az a tulajdonsága az, hogy engedelmes, illetve hogy az engedelmesség valakinek az a tulajdonsága, illetve magatartás, hogy engedelmes. Tehát jól megmagyarázta fából Vaskarika. És hoz egy példát. És ez nagyon, nagyon érdekes, mert aki nem hisz Istenben, az ezt gondolja az engedelmességről. Mert így gondolkodunk róla. Az engedelmesség az olyan, mint amikor a katona vakon követi a parancsot. Szeret valaki vakon parancsot követni? Hadd lássam. Voltak katonák? Itt biztos jó pár férfi van. Szerették azt, amikor a parancsnok minden ok nélkül belekülte a sárba? Nem. És nem lehetett gondolkodni. A katonaságban nem kell gondolkodni, más gondolkodik helyetted. De Istennél az egészen másképp van. Mert ő bár fontos számára az engedelmesség, ő nem egy vak hitet kér, hanem gondolkodó kereszténységre tanít minket. Rómabeliekhez írt levélben Pál azt írja az újonnan megalakuló gyülekezetnek, hogy hála az Istennek, hogy bár a bűnnek szolgáltatok. Ne felejtjük el, nem rég alakult meg a római gyülekezet, és keresztelkedtek meg ott emberek, és adták át a szívüket Istennek. Tehát a bűnnek szolgáltatok idáig, most már viszont szívből engedelmeskedtek. Annak a tanításnak, amelyet kaptatok. Milyen tanítást vitt Pál apostol nekik? Milyen tanítást vitt nekik? Vajon miért vihetett? Jézus tanítását, az evangéliumot. Azt, ami Pált is arra indított, hogy ha emlékeznek, két nappal ezelőtt, amikor ő találkozott Jézussal. Na, ezt a tanítást vitt el, Jézus él, és képes arra, hogy a kérdéseinkre választ adjon. Ez az a tanítás, aminek a megtartása, az annak való engedelmesség megváltoztathatja a rómaiakat. Sikerült a rómaiaknak? Igen, azt mondja, hogy most már örülök, mert ti bűnnek szolgáltatok, és most már látom bennetek a változást. Teszem azt, valaki káromkodó volt, már nem káromkodik. Valaki tolvaj volt, már nem lop ezek után, hogy találkozott Jézussal. De menjünk tovább, hogy mit mond még a Biblia arról, hogy Istennek miért fontos, vagy fontos-e az, hogy engedelmesek legyünk. És itt egy következő lépést, egy nagy lépést teszünk, mert azt olvasom Péter első levele első fejezet 22. versében, hogy tisztítsátok meg lelketeket, figyeljenek, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélkül testvérszeretetre, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Ugye? Ugye, hogy összekapcsolódik? Ugye, hogy nem olyan két egymástól különálló fogalom ez? De az elejére szeretném a figyelmüket irányítani. Az a mondat első részére, első három szavára, tisztítsátok meg lelketeket. Nem arról hallottunk itt a héten, hogy mi nem tehetünk semmit? Hogy mi nem tehetünk semmit azért, hogy Istennél ott leszünk. Nem kell még egy-két pont sem, mert Istennek kell, Isten fogja adni az üdvösséget Jézus Krisztuson keresztül. Mégis Péter azt mondja, hogy meg kell tisztítani a lelkünket. Ez nagyon egyszerű. El kell határozni azt, hogy én mai naptól kezdve tiszta szeretnék lenni. Ez az Isten által kért legtöbb dolog, amit tehetünk. Egy elhatározás, egy döntés amellett, hogy más ember akarok lenni. Hogyha ez megtörténik, akkor Istennek van tere dolgozni az életemben. És itt szeretnék egy pillanatra megállni. Jézusnak minden nap el kellett döntenie azt, hogy hogyan tovább. Ugye? Ő tervszerűen dolgozott. Amikor az édesanyja Mária megkérte arra, hogy most itt tegyen csodát, azt mondta, még nem jött el az én időm. Tehát ő nagyon tudatosan dolgozott, és építette fel a munkáját, és az ő egész szolgálatát. Ez a tudatosság. Mondhatnám ezt a szót is. A kereszténységhez tudatosság kell. Az érzések nagyon jók, de sokszor rossz irányba vezetnek. Kell, hogy az érzéseket, az agyunk, ami át tudja látni, rendszerezni tudja a dolgokat, amik körülöttünk vannak. Az agyunk befolyásolja azt, hogy mit érzünk. Erre lehetne példákat mondani, kevés az időre, nem szeretném most ezzel húzni. Míg a zsidókhoz írt levél. Ez a legmegdöbbentőbb számomra a tanulmányozott témában. Azt írja 5. fejezet, 8. verse. Annak ellenére, ez a Szent István Társulati Bibliának a fordítása, tehát a katolikus fordítás. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, milyen fiú? Az Istennek a fia. A szenvedésből engedelmességet tanult. Nem akarom megmagyarázni ezt. Nem is tudom, de a Bibliában benne van. Az engedelmesség nagyon fontos része az életünknek. Fontos Istennek az engedelmességünk tehát. Fontos-e az, hogy mit mondunk az ő szavára? Hogy hogyan lépünk, jobbra vagy balra? Fontos-e ez Istennek? Vagy csak azt kéri, hogy szeressetek? Tehettek bármit, csak szeressetek. Szeretnék egy közvéleménykutatást tartani itt a végén. Itt négy kapcsolati modellt állítottam föl, ezt nem találhatják meg egyetlen könyvben sem, és hogyha hiba van benne, akkor az én miattam van. Szeretném, hogyha átgondolnánk a következőket. Tételezzük föl, hogy van egy apa-gyermek kapcsolat. vagy egy szülő-gyermek kapcsolat. Hogy a nőket is bevegyük a táborba, mert egyre több nő van, vagy sokkal több nő van, mint férfi, úgyhogy érdemes, hogyha bevonom a nőket is, mert aztán a végén nehogy valami bajom legyen. Tehát nézzük meg akkor ezt. Nézzük meg a kapcsolatrendszereket. Azt mondja, hogyha tételezzük fel azt, hogy egy szülő-gyerek kapcsolatban nincsen szeretet, az jó? Az nem jó. És nincsen korlátozás. Tehát nincs szeretet, nincs korlátozás. Mi lesz belőle? Tragédia. Azt lehetne mondani, hogy anarchia. Tehát igazából nincs, aki parancsol a gyereknek, ebből lesznek olyanok, akik feldöntetik a villamost, meg agyonrugdossák egymást, stb. Nézzük a másodikat. Nincsen szeretet, de van korlátozás. Ez jó? Miért nem jó? Azért, mert bár van egy határozott útirány, de nincs semmi, ami abba az irányba motiválná a gyermeket. Abba az irányba irányítaná őt. És ebből egy despotizmus lesz. Egy önkényuralmi állapot lesz a családban. Nézzük a harmadikat. Van szeretet, de nincs korlátozást. Ezt még magyar órán tudom a tanárnőmtől. Ez úgy hívják, hogy majom szeretet. Az, amikor nincs semmi kérés, csak egyszerűen adok a gyereknek, és ebből egy elkényeztetett gyerek lesz, aki nem tudja megküzdeni a maga harcét az életben. És van egy utolsó. Azt írtam ide, hogy van szeretet, és van korlátozás is. Melyiket választanák négy közül? A saját életükre, a saját gyermekeik és családjuk jövőjének a sikere érdekében. Melyiket választanák a négy közül? Elsőt? Másodikat? Harmadik? Esetleg a negyediket? Az jó, mert ez nem más, mint az Istennek a szeretete. És látom, hogy ki tudtuk választani a legjobbat ezek közül. Az Isten ilyen kapcsolatot akar velünk. Szeressük őt, de ez a szeretet ne álljon meg a szavakban, hanem teremje meg a maga gyümölcseit a gyakorlatban is. És végül szeretnék elmondani egy történet, ami nagyon fontos számomra. Ez a történet egy öreg bácsiról szól, aki haldoklott. Az ő gyermekeinél élt, és volt egy problémája. Nem tudta maga elé képzelni Jézust. Nem tudott imádkozni hozzá. És egy barátja azt tanácsolta, hogy fogj egy széket, és hogy ott fekszel az ágyadban, gondold azt, hogy ott van Jézus. És imádkozz hozzá. És elkezdett imádkozni. Teltek a hetek. Órákat imádkozott Jézushoz. Elképzelte, hogy ott van. Ott volt Jézus vajon? Bizony. Elképzelte, hogy ott van Jézus. És eljött hozzá a lelkész megkenni őt az utolsó kenettel. És elmondta neki, jó az, amit csinálok? Igen, jó, csak csinál tovább. A lelkész elment, és 2 nap múlva csörgött a telefonja. A családtagok voltak. És azt mondták, hogy a papa meghalt. Elkész már majdnem letette a telefont. És folytatta a hölgy. Úgy találtuk őt, hogy a feje rajta volt a széken. Úgy halt meg. Ez az igazi kapcsolat Istennel. Akkor így rá tudom bízni magam. Még a halálban is. Ez az imádságom, hogy csak a halálban, hanem az életben is tegyük meg ezt, hogy Jézusnak az ölébe hajtjuk a fejünket. Amen.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békében.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt vagyunk, és tovább folytatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. A mai témakörünk példázat a király menyegzőjéről. Máté evangélium 22. részében az 1-től a 14-ig terjedő versekben találjuk ezt a példázatot. Szeretném körbe írni, körbe venni ezt a példázatot, hogy nézzük meg először a tartalmát, mikor lett elmondva, hol lett elmondva, és így tovább. Nézzük tehát először a példázatot. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszél nékik, mondván: hasonlatos a menyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerzett. Ebből a két versből, tehát Máté 22 első két verséből három dolgot szeretnék hangsúlyozni. Kicsoda a király, kicsoda a királynak a fia, és mit jelképez a menyegző? A király az maga Isten. Isten az ő fiának, Jézus Krisztusnak, aki a fia, Jézus Krisztusnak menyegzőt szerze, a menyegző ebben az esetben pedig az ítélet. Van egy másik király menyegzője Jelenések könyve 19. részében, azonban az profétikus kijelentés és nem példázat. Nagyon áldott dolog, és hiszem azt, hogy lesz lehetőségünk Jelenések könyvének a 19. részében levő királyi menyegzőről, amikor Isten az ő fiának menyegzőt szerez, de a teljesen másról van szó, ismétlem, az profécia, az nem példázat. Nézzük meg egy kissé részletesebben ezt a példázatot a király menyegzőjéről. Hol mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot? Jeruzsálemi templomba. Tudnélik, az, ami le van írva a 21. rész 17. versétől, egész a Máté evangélium a 26. rész 2. verséig, ezt Jézus Krisztust először is a jeruzsálemi templomban mondta el, pontosítok még jobban. Tehát ami le van írva Máté evangélium a 21. rész 17. versétől a 23. rész utolsó verséig, ezt Jézus Krisztus a jeruzsálemi templomban mondta el. Ami le van írva a Máté evangélium a 24. és 25. részében, azt Jézus Krisztus az olajfák hegyén mondta el. Ezért nagyon figyelemre méltó, hogy ez a példázat, amit Jézus Krisztus a király menyegzőjéről elmondott, amit ma Isten segítségével szeretnénk együtt áttanulni, ezt Jézus Krisztus utolsó beszédében, jeruzsálemi templomban mondta el. A hallgatók, a főpapok és az írástudók honnan tudjuk, mert Máté evangélium a 23. részében van leírva Jézus Krisztus utolsó beszéde a jeruzsálemi templomba, az úgynevezett jaj beszéd. Máté evangélium a 5. részében, 5. részének az első 12 versében ott van a 8 boldog mondás, úgy Máté evangélium a 23. részében ott van a 8 jaj beszéd. És ebből a jaj beszédből tudjuk, hogy Jézus Krisztus a király menyegzőjéről szóló példázatot a papoknak és a farizeusoknak és az írástudóknak mondta el, mert azt mondja Jézus Krisztus: jaj néktek, farizeusok és írástudók. Mikor mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot? Két nappal húsvét előtt. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy kedden, Jézus Krisztus kedden elmondta, csütörtökön este elfogyasztotta a páska vacsorát is, létrehozta az úrvacsorát is, pénteken pedig megfeszítették. Ha a halálát nézzük, akkor Jézus Krisztus keresztre feszítését előtt három nappal kedden mondta el ezt az utolsó beszédet, és itt beszél majd arról, hogy a meghívottak, Isten szolgákat küld el, háromszor küld el szolgákat, és azt mondja, hogy a meghívottak. Itt most először csak így jegyeztem fel, hogy az emberek, a menyegző, azt láttuk, hogy az ítélet. És most ezek után nézzük, vagy lássuk közösen együtt, a király a szolgái által három meghívást intézett. Mind a három meghívásban az embereket arról értesíti, hogy jöjjenek el a király fia számára meghirdetett menyegzőre. Nézzük meg az első meghívásnak a tartalmát. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. A könnyebb megértés véget előre megyek, és előre elmondom a következőket. Fontos tudnivalók ezek. Az első két meghívást a király a hivatalosakhoz intézi, vagyis a zsidó néphez, Isten választott népéhez. És mind a két meghívást a zsidó nép visszautasította. Látni fogjuk, hogy mikor hangzik el az első meghívás, mikor hangzik el a második meghívás, és mikor hangzik el a harmadik meghívás. Ez azért áldott dolog, mert gyakorlatilag a harmadik meghívásban a pogányok lettek meghívva, hozzánk is szól. Kik a hivatalosak? Ahogy elmondottam, a hivatalosak a zsidó nép. Kik hívják a hivatalosakat? Az első meghívást Jézus Krisztus a 12 és a 70 tanítvány által intézte a zsidó néphez. Még Jézus Krisztus golgotai halála előtt. Ez az első meghívás, amely úgy hangzik, hogy hivatalosak a menyegzőre, de azok nem akartak eljönni. Ez a zsidó néphez lett intézve a 12 apostol és a 70 tanítvány által még Jézus Krisztus 3,5 éves földi szolgálata alatt, de ami nagyon fontos, nagyon szomorú, hogy visszautasították a zsidók az apostolok és a 70 tanítvány által küldött, vagyis hozzájuk intézett meghívást. A király második meghívása sokkal hosszabb. A 4-től a 6-ig terjedő verseket olvasom. Ismét küldött más szolgákat mondván, mondjátok meg a hivatalosaknak. Kik a hivatalosak? A zsidók. Mert ők voltak Isten ószövetségi választott népe. A második meghívás is csak és kizárólag a zsidó néphez lett intézve. Imé ebédemet elkészítettem. Tulkaim és hizlalt állataim levágva vannak, és kész minden. Gyertek a menyegzőre. De azok nem törődve vele. Elmentek egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésére, a többiek pedig megfogták a szolgáit, bántalmazták és megölték. Azt látjuk, hogy az isteni meghívást a menyegzőre a zsidók visszautasították Jézus Krisztus halála előtt, az első meghívás is, meg a második meghívást is Jézus Krisztus halála után. Kedves testvéreim, a meghívást sajnos az emberiség többsége mindig visszautasította. Mindig ezer kibeszélés van arra, hogy miért nem tudnak eljönni. Miért nem tudják elfogadni. Itt is látjuk, egyik a szántóföldre kellett, nekem el vagyok foglalva, nekem sok a munkám, most beteg vagyok, most hideg van, most meleg van, most korán van, most későn van. Van egy nagyon jó közmondás. Az eredménynek 100 gazdája van, az eredménytelenségnek egy sem. De van egy másik közmondás, ami sokkal keményebb, félek is elmondani, de ne vegyétek zokon. A nem akarásnak nyögés a vége. Ha valamit nem akarunk, akkor ezer okot tudunk találni, hogy miért nem akarjuk. Ha pedig akarjuk valamit, akkor nincs az az akadály, ami vissza tud bennünket tartani. Hadd mondjak el gyerekkoromból egy számomra nagyon különös élményt. Hát az én gyerekkoromban, ami azt jelenti, hogy a 40-es, 50-es években, a legények gyalog jártak a nagylányhoz, mert nem volt más közlekedési eszköz. Édesanyámnak egyik öccse eljött bennünket meglátogatni, mert édesapám egyik rokonának udvarolt, akit el is vett feleségül. Kikísértük, én is, meg a szüleim is, Gyulának hívták, Gyula bátyját, és keletről hatalmas fekete felhő jött, és édesanyám azt mondta a Gyula öcsének, hogy Gyula, ne menj el, muszáj éppen minden vasárnap elmenni ahhoz a nagy lányhoz. Azt mondja, megázol, vagy lehet, hogy jég is lesz. Visszanézett, még ma is emlékszem rá. Nénye, ha szekercékesnek, én akkor is megyek. Ha akarunk valamit, ha szeretjük a jó Istent, akkor nem utasítjuk vissza a meghívást. Ha közömbösek vagyunk a jó Isten iránt, akkor millió okot találunk, épp úgy, mint a zsidók is. Nézzük meg a király második hívásával kapcsolatban, azért hozom vissza, mert az utolsó mondatra szeretnék még kitérni. Többiek pedig megfogták a szolgáit, kinek a szolgáit, az Istennek a szolgáit, a királynak a szolgáit, bántalmazták és megölték. Erre szeretnék most kitérni, csak még látnunk kell előbb egy dolgot. Meghalván pedig ezt a király megharagudott és elküldte hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégetté. Akkor mondta az ő szolgáinak a menyegző urak, ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. A meghívást ideje Jézus halála és Jeruzsálem pusztulása között. Ez az idő az, és most azért megyek vissza, hogy bántalmazták és megölték. Emlékezünk arra, Istvánt agyonkövezték. Jakabot megölték. Pétert is meg akarták ölni, de Isten csoda révén szabadította ki. Kik kövezték agyon Istvánt? A pogányok vagy a zsidók? Izrael népe, a választott nép. Azért, mert nem úgy prédikált, ahogy nekik tetszett. Majd utána, ahogy említettem, Jakabot megölték, János testvérét, Pétert is meg akarták ölni. És azt mondja Jézus Krisztus, amikor meghalotta a király, hogy hogyan bánnak az ő szolgáival, akkor elküldte hadait, és a gyilkosokat elvesztette, és azoknak városait fölégette. Kedves testvéreim, sokan kérdezik azt, miért kellett a zsidó nép közül olyan sok embernek meghalni Jeruzsálem pusztulásakor. Josephus Flavius, Jézus Krisztus kortársa, zsidók hiteles történésze, Josephus Flavius feljegyezte azt, hogy több mint 600 ezer zsidót mészároltak le, mire végül a rómaiak be tudták venni a várost. Lehet, hogy felmerül sokunkban a kérdés, hogy lehetséges az, hogy több mint 600 ezer, hát nem volt annyi lakosa Jeruzsálemnek, ez igaz. Csak ne felejtsük el, hogy ez Páska ünnepen volt, amikor körülbelül 1,5-2 millió zsidó jött össze Jeruzsálembe. Jeruzsálemet lerombolták, a templom le lett rombolva. Miért? Azért, mert Izrael népe elvetette a Messiást, nem fogadta el Jézus hívását. Még egy dolgot szeretnék hozni a két hívásnak az összehasonlításával. Mi a különbség az első és a második hívás között? Az első hívást említettük, a 12 és a 70 tanítvány által küldte Jézus Krisztus, vagyis Isten a zsidó néphez. A második hívást zsidókhoz Jézus halála után intézte, ezzel a zsidó nép végleg elutasította Isten kegyelmét. Most egy nagyon fontos dolgot mondok el, ezért lassabban is mondom. Van egy ószövetségi profécia, Dániel proféta könyvének 9. részében, amely elmondja azt, hogy 490 esztendő kegyelemidőt kapott még a zsidó nép, ami Krisztus halála után 34-ben járt le. Ekkor, 34-ben megszűnt a zsidó nép Isten választott népe lenni. Attól kezdve a zsidók is üdvözülhetnek, de személyes döntés alapján, mint ahogy mi pogányok. mert magyarok őseink is, mi is pogányok, és minden pogány volt az első században Krisztus követőjével és a zsidók és a keresztényeken kívül. Az első hívást visszautasították. A második hívásnál nem csak, hogy visszautasították, hanem dacoltak Jézus Krisztus követőivel, kigunyoltál, megvetették, ahogy Jézus mondja, sőt, meg is kövezték, és meg is ölték. Ezek után láttuk, hogy ő a harmadik hívásról beszél Jézus Krisztus, és nézzük meg a harmadik hívás tanúságait, mert ez már rólunk szól, pogányokról. Menjetek azért a keresztutakra, akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe. És kimentek a szolgák az utakra, begyűjték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a menyegző vendégekkel. Kik töltötték meg a menyegzőt vendégekkel? A pogány. Ami nagyon különös, a király Isten elküldi az ő szolgáit az első században, meg a 21. században is. És azt mondja, hogy akiket csak találtok, hívjátok a menyegzőre. És a szolgák kimentek. És ma is ebben az esetben mi is lehetünk szolgák is, de lehetünk meghívottak is. Mi, akik ma este itt vagyunk, mi elfogadtuk az Isten hívó szavát, mert Isten lelke vezetett bennünket erre az Isten tiszteleti alkalomra is. Azonban ami figyelemre méltó, hogy kik jöttek el a harmadik hívásra? Jók és gonoszok. Megtértek és megtéretlenek. És a menyegző megtelt vendégekkel. Miért lettek meghívva a pogányok, hisz ők nem voltak hivatalosok? Azért, mert visszautasították a zsidók? Részben igen, azonban mert a zsidók elvetették Isten hozzájuk intézett meghívását. És hogyha Isten ószövetségi választott népe a zsidónép visszautasította a meghívást, akkor Jézus Krisztus a pogányokhoz fordult. Minden néphez, minden emberért Jézus Krisztus meghalt a golgotai kereszten, és így minden ember hivatalos a király menyegzőire. Mit jelkép ez a vacsora? Mert azt olvassuk, bementvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, hová? A vacsorára. És látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. És mondané ki, barátom, mi módon jöttél ide, holott itt nincs menyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Ezt szeretném végig elemezni. Először is, mit jelképez a vacsora? A vacsora az ítéletet jelképezi. És amikor bement, akkor talált ott egy embert, akinek valami hiányzott. Menyegzői ruha. Tudnélik, keleten, Krisztus idejében az volt a szokás, hogy amikor meghívták a vendégeket a vacsorára, akkor mindenki eljött, de a király, vagy aki meghívta őket, egy közember is, egy menyegzői ruhával ajándékozta meg a meghívottat. És azt felvette a meghívó iránti tiszteletből, felvette magára menyegzői ruhát, és itt látjuk azt, hogy egy meghívott nem vette fel. Elfogadta a meghívást, de nem vette fel a menyegzői ruhát. Erre még majd később kitérek. A ruha a király ajándéka. Mit jelképez a ruha? A ruha jellemet jelképez. Hadd hozzak egy ígét Ésaiás próféta könyvéből, olyan szépen és rendhagyóan foglalkozik Ésaiás próféta könyveinek a 64. részében az 5. vers. És mindnyájan olyanok valánk, mint a tisztátalan, és mint megfertésztetett ruha, minden mi igazságunk, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél hordának el bennünket. A ruha jellemet jelképez. És ezzel a jelképpel él Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy a király ajándékba ad minden meghívottnak egy ruhát. Kedves testvérem, ez a ruhaváltás A tékozló fiúról szóló példázatban is ott van. Mit látunk? Amikor hazajön a tékozló fiú, mit parancsol a gazda, az Isten? Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok rá. Nem csak hozzátok ki. Kedves testvéreim, a jellemnek volt, van és lesz egyedül értéke. Amikor Jézus Krisztus nem sokára másodszor eljön, akkor nem azt kérdezi, hogy hány éve olvastad a Bibliát, vagy hány éve törekedtél a keskeny úton járni, hanem az, hogy felöltözted-e a krisztusi jellemet, a menyegzői ruhát. És ennek meghívottnak mit mondott Isten a király? Miért nincsen mi menyegzői ruhát? És mit tudott válaszolni? Hogy olvastuk? Hallgatott. Egy szót nem szólt. Most kedves testvérem, mivel a ruha jellemet jelképezi, és pedig ebben a menyegzői ruha pedig a krisztusi jellemet jelképezi, most elmondok testvéreim egy nagyon fontos dolgot. Erre törekedjünk. Jellemépítésre. Zelőbb ezt mondtam, hogy amikor Jézus Krisztus eljön másodszor, a jellemnek lesz egyedüli értéke. Most még egy fontos dolgot elmondok. Mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben jellemünk hasonlít Jézus jelleméhez. Ma hasonlóbb be a jellemünk Jézus jelleméhez, mint amilyen tegnap volt. Van-e ez a jellemfejlődés? Tovább, meghívott a ruha viselésével, a király iránti tiszteletet fejezte ki, a drágán vásárolt ruhát fel se öltötte. Mit jelent az, hogy a drágán vásárolt ruhát? Miért tudja Jézus Krisztus a saját jellemruháját nekünk adni? Mert meghalt értünk a Golgotai kereszten. A maga készítette ruhával senki sem jut a mennybe. Saját igazságunkkal felejtsük el a mennyet. Hogy ez milyen komoly tanítás, testvéreim, én nem győzöm ezt kellőképpen hangsúlyozni. Azonban a mai témakörünk ezzel foglalkozik. Nem elég elfogadni a menyegzőre való meghívást. Nem elég az sem, hogy akár ma, vagy szombaton, vagy bármikor itt vagyunk az Isten tiszteleten. Ez jó, ez áldott dolog, de ez nem elegendő az örök életre. Csak akkor maradhatunk a király menyegzőin, ha a krisztusi jellemruháját magunkra öltjük. Testvéreim, ezt a döntést senki más nem tudja meghozni rajtunk kívül. Felöltöttük-e már Krisztus jellemruháját? Ez az óriási dolog, és ez az, ami tanítás, amit Jézus Krisztus ad. Nem csak Jézus halálát kell elfogadnunk, hanem életét is élnünk kell. Nézzük meg ezt a csodálatos kijelentést Róma belekhez írott levél 5. rész 10. verséből. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtarthatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Próbáljuk csak elemezni ezt. Jézus Krisztus halála által békéltünk meg, vagy Jézus Krisztus élete által békéltünk meg. Mit ír a Bibliában? Megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által. Jézus Krisztus golgotai áldozata biztosítja számunkra a bűnbocsánat lehetőségét és az első halálból való feltámadást az örök életre. Ha elfogadjuk Jézus Krisztus golgotai halálát, ha hisszük azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, helyettünk halt meg. Ez a keresztény élet első lépése. A keresztény élet második lépése, sokkal inkább megtartatunk az élete által, minek utána megbékéltünk vele. De hogyan? Mit jelent az, hogy sokkal inkább megtartatunk az élete által? Ha megtanulunk földi életünkben Jézus lábnyomában járni. Ez mit jelent? Ez nem csak egy frázis, szeretném, hogy maradjon, ezért beszélek róla, ha megtanulunk olyan tisztességesen viszonyulni egymáshoz, mint ahogy azt Jézus tette. Olyan megbecsüléssel, olyan tisztelettel, olyan szeretettel viszonyulunk egymáshoz. Jézus Krisztus rágalmazott-e valakit a másiknak a háta mögött? És ha én azt teszem, akkor Jézus életét élem el. Vagy lopok, vagy hazudok, vagy bocsássatok meg, hogy ilyen kemény dolgokkal. Tehát mit jelent az, hogy sokkal inkább megtartatunk az ő élete által? Ha mi megtanulunk életünkben úgy viszonyulni Istenhez, emberhez, szeretettel, tisztességgel, erkölcsös élettel, mindenképpen, akkor követjük a mi életünkben Jézus Krisztust. Miért? Mert Jézus Krisztus engedelmességet vár el. Szeretnék itt 5 dolgot sorolni egymás után. Ha alárendeljük magunkat Krisztusnak, és most ma este mindannyian meg tudjuk állapítani, hogy alárendeltük-e magunkat Krisztusnak, akkor az első, szívünk egyesül szívével. Kinek a szívével? Jézuséval. Megtörtént ez már? Vajon úgy dobog-e a mi szívünk Isten igazsága iránt, mint ahogy az Jézusé dobogott? Második, akaratunk beleolvad akaratába. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus győzelmének ez a titka. Hadd hozzam. Jézus Krisztus 3-szor imádkozott Gecsemáné kertjében. A harmadik ima nincs felírva. De úgy gondolom, hogy vagy nagy részetek, akik ma este itt vagyunk, ismerjük Jézus Krisztus első imáját, és ismerjük második imáját. De talán azok kedvére, akik nem ismerik fejből, elolvasom mind a két imát, ami Máté evangéliumában van feljegyezve, Máté evangéliumának 26. részében. Elolvasom csak az első és a második imáját, és most az lesz mindannyiunknak a feladata, hogy a következőket megállapítsuk. Ugyanazt imádkozza Jézus Krisztus az első imában is, meg a második imában is? Vagy különbség van Jézus Krisztus első és második imája között? Olvasom először az elsőt. A 39. versben. Csak az imát. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. A második imája 42. versben, és megint csak az imát. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár, hogy ki ne ígyam, legyen meg a te akaratod. Ugyanazt imádkozta, vagy nem? Még egyszer olvasom. Első ima. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Második. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár, hogy ki ne ígyam, legyen meg a te akaratod. Ugyanazt imádkozta, vagy mást imádkozott. Óriási különbség van a két imádság között. Óriási különbség. Most elmondom, hogy mi az az óriási különbség harmadszor. Azt olvassuk az első imádságban. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Mit kér Jézus Krisztus az első imádságban? Hogy múljék el a pohár. Figyeljük meg a második imádságot. Atyám, ha el nem múlhatik-e pohár? Másodikban is azt kéri, hogy múljon el? Nem. Ha nem múlhat el a pohár, hogy ki ne ígyam, legyen meg a te akaratod. Ezt mondja az első imádság végén is. Első imádságban először azt mondja, hogy ha lehet, ne ígyam ki a poharat. Jézus Krisztus visszariadt attól, hogy magára veszi az világ minden bűnét, és az emberiség bűne elválasza őt az atyától. Ez soha Jézus Krisztus és az atya között nem volt, hogy valami elválasztotta őket egymástól. Jézus Krisztus emberi természete visszariadt attól, és azt mondja az első imának a második felében, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Mit akart Jézus az első imában? Hogy múljék el a pohár. Mit akart az atya? Hogy igyja ki. Jézus ebben az imádságban mást kér, az atyától, mint ami az atya akarata. Ezt azért éleztem ennyire ki, de figyeljük meg a második imádság végén, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Említi-e Jézus Krisztus a második imádságában a saját akaratát? Nem. És ez az, ami engemet arra késztetett, hogy ezt bemutassam ma este minden kedves ellenlevőnek. Kedves testvéreim, nincs győzelem senki számára addig, amíg a saját akaratunkat nem rendeljük alá Jézus akaratának. Jézus Krisztus azért tudott győzni Gecsemáné kertjében, mert alárendelte saját akaratát az atya akaratának. Ezért a második pont óriási Gulliver lépés a Krisztussal való együttélésben, akaratunk beleolvad Isten akaratába. Harmadik, lelkünk egyé lesz lelkével. Negyedik, gondolatainkat fogjuk ejti. Ötödik, az ő életét éljük. Kedves testvérem, a mindennapi életből szeretnék hozni egy példát. Azok, akik hosszabb ideig házasságban éltek, vagy élnek, velünk is megtörténik. Akarok mondani valamit a feleségemnek, aztán nem mond, tudom, hogy mit akarsz mondani. Ott, ahol szeretet az Úr a házasság, ott, ahol a szeretet az Úr a házasságban, ott azonos a gondolkodás és a férj és a feleség között. És azt mondja, gondolataink fogjuk lejti, az ő életét éljük. Ez történik velünk, ha Krisztus felöltöztet igazságában. És ha már itt tartunk ennél, akkor még egy dolgot elmondok, testvéreim. Tudjátok, mit figyeltem meg 76 éven keresztül? Hogy azok a házastársak, akik szeretetben, békességben élik le életüket, idővel még az arcvonásaik is hasonlítanak egymáshoz. Ha eddig nem figyeltétek, próbáljátok megfigyelni. Tovább megyünk. A Krisztus bennünk lakozásának az eredménye az igazság szívünkbe ágyazódik. Nem arról gondolkodunk, hogy mit szabad és mit nem szabad, hanem Istenem, hogyan tudok a te akaratod szerint élni. Második, az igazság irányítja gondolatainkat. Figyeljük meg, testvéreim, reggeltől estig a hétköznapokban, miről gondolkodunk. Harmadik, az igazság szabályozza érzéseinket. Ha úgy volna időnk, mint ahogy nincs, akkor erről a három igazság felsorolásról külön-külön nagyon részletesen szólnánk, de még sok mindent szeretnék megbeszélni. Jelenünk visszatükrözi Isten tíz parancsolata. Isten tíz parancsolata szerint élete. Az isteni elvek láthatóak lesznek lelkünkben, szavainkban, életünkben, motorunkban. Ezért mondtam, mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben jellemünk hasonlít Jézus Krisztuséhez. Mi jellemző azokra, akik nem viselik a menyegzői ruhát? Tehát ennek az ellentétje, mert Jézus a példázatban azt mondja, hogy ott talált egy embert, aki nem vette fel a menyegzői ruhát, de ott volt a menyegzőn. Keresztények vallják magukat. Akik nem viselik a keresztény jellemruhát, krisztusi jellemruhát, azok is keresztények vallják magukat. Igényt tartanak Isten áldásaira. Harmadik, nem tartják fontosnak jellemük formálását. Egyik személy nekem a következőket mondta. Tudja, Faragó, írja a Biblia azt, hogy Isten elfogad mindannyiunkat olyanok, amilyenek vagyunk? Na, meg igen. Tékozdó fiú olyan toprongyosan, piszkosan, szutykosan, pénz nélkül elindult haza, és visszafogadta az apa, aki Istent jelképezi. Igen, mondom, ezt ne felejtsd el, ez igaz. De bejutunk-e a mennybe, ha olyanok maradunk, amilyenek voltunk, amikor Istenhez visszatértünk? Igen vagy nem? Bezzeg nem. Mert bűneinkkel, rossz szokásainkkal nem juthatunk be a mennybe. Ezért az, aki nem viseli a jellemruhát, aki nem tiszteli annyira Jézus Krisztust és az Istent, hogy felvegye Krisztus jellemruháját, az nem is törekszik a jellemváltozásra. Nincs szüksége Krisztusra. Ötödik, nem győztek rossz szokásaik, hajlamaik felett. És a hatodik, mégis jónak tartják magukat. Tudjátok-e, testvéreim, azt, hogy azok, akik nem viselik Krisztus jellemruhát, miért tartják mégis jónak magukat? Nagyon egyszerűen megadom a választ. Azért, mert a másik emberrel hasonlítsák össze, és nem Jézussal. Én jobb vagyok, mint a másik. Jobb vagyok, mint az, meg az, és név szerint sorolják. De kedves testvéreim, egy mennybe készülő ember, emberrel hasonlítsa össze magát, kell, hogy összehasonlítsa magát, vagy Jézussal. Bejutunk-e a mennybe, ha másik emberrel hasonlítsuk össze magunkat, vagy a jellemünket a másik ember jelleméhez mérjük? Nem, Jézuséhoz kell mérnünk. És testvéreim, ezt tartsuk szem előtt. A keresztények nagy része csak erkölcsös ember. Nem ismeri a Szentlélek munkáját. Második, nem cselekvője az igének. Tudja, sok mindent tesz, de nem minden. Harmadik, nem érik a megkülönböztető elvek. Úgy próbálnak mindenkinek eleget tenni, de nem elfű emberek. Világi módon élnek, ami azt jelenti, hogy mindent, ami nekik tetszik, azt megengedhetnek, mert végsősorban szabad akarata van az embernek. És ez igaz. Csak ne felejtsünk el egy dolgot, drága testvérem, hogy amikor Isten minden teremtménynek, úgy angyaloknak és embereknek szabad akaratot adott, mondhatom tovább, akkor jogot formál, hogy szabad akarati döntésünket mire használjuk fel, és ha szabad akarati döntésünket rosszra használjuk el, Istennek joga van bennünket azért felelősségre vonni. Igen, szabad akaratunk van, éppen azért, mert adott bölcsességet, hogy meg tudjuk különböztetni jót a rossztól, ha válasszuk a jó ismerete mellett a rosszat, akkor felelősségre fog bennünket. Törvényszegésben élnek. Az, hogy én erkölcsös vagyok, vagy erkölcstelen, az nem számít. Az a fontos, hogy én Isten gyermeke vagyok. Nincs lelkiismeret furdalásuk semmilyen bűnért. Ezek az emberek csak keresztények, ők maguk erkölcsös embereknek tartják magukat, de valóságban nem azok. Ezért figyeljük meg ezt az elvet. Ezek az állítólagos Krisztus követők azt remélik, hogy Krisztus halála árán üdvözülnek, de nem hajlandók önfeláldozó életet élni. Magasztalják az ingyen kegyelem gazdag ajándékait, és megpróbálnak a megigazulás látszata mögé bújni. Ennek a törekvésnek semmi hasznát sem veszik az ítélet napján. Miért? Mert nem öltötték fel Krisztus jellemruháját. Sok ember azt mondja, hogy Isten a szeretet, és ez így van. A Biblia írja, János első levelében találkozunk ezzel, hogy Isten a szeretet. Azonban ez Istent nem készteti a bűn elnézésére. Azzal, hogy a Bibliában azt írja, és a legrövidebb meghatározás Istenről, hogy Isten a szeretet, ez nem azt jelenti, hogy Isten elnézi a bűnt. Nem nézte el Sátán bűnét sem. Igaz? Kivetette a mennyből is az angyolok egyharmad részét? Így van. Nem nézte el Ádám és Kain bűnét sem. Sem Éva bűnét. Tehát azért, hogy Isten a szeretet, Isten az igazságosság is. Nem nézi el egyikünk bűnét sem. Nem huny szemet jellemfogyatékosságaink felett sem. Megszólította a király a menyegzőn azt az embert, akinek nem volt menyegzői ruhája? Messze menjen meg. És még egy gyönyörű jelvet. Aki nem ölti magukra Krisztus igazságát, amelyet ajándékként kínál, azok visszautasítják azokat a jellemtulajdonságokat, amelyek Isten gyermekévé formálják az embert. Elvetik azt, ami a menyegzői lakomához méltó vendégé alakítaná őket. Ez pedig Krisztus jellemének kiépítése az életben. A király felteszi a kérdést ennek a vendégnek, aki nem vette fel a menyegzői ruhát, mi módon jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Mit tett az ember? Lesz-e kibeszélés a mennyei ítéleten, nem veszük fel a menyegzői ruhát? Az ember hallgatott. Így lesz ez az ítélet napján is, amikor Jézus Krisztus eljön. Most még takargathatjuk jellemhibáinkat, de azon a napon nem lesz mentségünk. Szeretném, kedves testvérem, hogyha ezt Isten segítségével megértenénk ebből a példázatból, és figyeljük meg a további rendelkezését a királynak, mit mondott a király a szolgáknak, mit tegyenek ezzel az emberrel, akinek nem menyegzői ruhája, de ott van a menyegzőn. Máté 22:13-14. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg az ő lábait is, kezeit is, vigyétek és vesétek ki a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosak és kevesen a választottak. Mi lett a sorsa annak az egy embernek, aki nem vette fel a menyegzői ruhát? Örök élet vagy örök pusztulás? Hogy röviden fogalmazom. Kedves testvéreim, ez egy óriási tanítás, amelyet Jézus Krisztus hozott ezen falummal. Nem sokára elhangzik a mennyei ítéleten Jézus Krisztus kijelentése a befejező szakaszban, amely így hangzik. Jelenések 22:11. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. Azért tettem az aki szót sárgával, hogy könnyen megszámoljuk. Hányszor van megemlítve? 4-szer. És figyeljük meg, hogy 2-szer milyen összefüggésben, és másik 2-szer milyen összefüggésben. Először azt mondja, negatív. Aki igazságtalan, az legyen tovább is igazságtalan. Aki fertelmes, legyen tovább is az. Aki igaz, az tovább is igaz lesz. És aki szent, az tovább is szent lesz. Kedves testvérem, amikor Jézus Krisztus kimondja a mennyei ítéleten ezeket a szavakat, nincs többé jelenváltozás. Amikor meglátjuk Jézus Krisztust eljönni az egek felhőjében, akkor hiába könyörgünk bűnbocsánatért. Többé nincs. Mert a mennyei ítélet befejeződött. Ezt addig kell megtenni, amíg élünk. Vagy még egy mondat. Kedves testvéreim, halottak tudnak imádkozni? A halottak jelleme megváltozik a sírban? Nem. Ér valamit, hogy mi élők imádkozunk a halottakért, hogy Isten bocsássa meg az ő bűneiket? Nem. Akkor ezek a tények mire vezetnek el bennünket? Arra, drága testvéreim, hogy addig, amíg élünk, addig hozzuk össze életünket Isten akaratával. Nem lesz többé kegyelem idő, melyben felkészülhetünk az örökké valóságra. Ezt most tegyük meg, most kérjük Istent, formálja át jellemünket. Vaj, ha komolyan vennénk a Krisztussal való találkozásra való felkészülést, hogy amikor Jézus Krisztus eljön nem sokára, akkor kegyelméből országának örökösse legyünk. Lassan végére szeretnék járni ennek a példázatnak, és még egy-két kérdést hozok. Miért lett kidobva ez a vendég a mennyei vacsoráról? Elolvasok egy történetet. Először elolvasom, hogy veletek együtt gondoljam át, és utána a tanúságot szeretnék levonni. Jim Prescott Kaliforniában egy póker partin megölte a barátját. Halálra ítélték. Tudjuk, hogy van halálos ítélet még mai napig is Amerikában. A kormányzó viszont megkegyelmezett neki, mert ő kegyelemkérelemmel fordult a kormányzóhoz. És a kormányzó úgy döntött, hogy ő személyesen eljön, és a kegyelemkérelemre való választ, hogy nem fogják megölni, hanem 12 éves börtönre változtatta át, hogy ezt az okmányt, a kormányzó személyesen adja át ennek a gyilkosnak. Azonban a gyilkos nem tudta, hogy ez a kormányzó. És azt mondta a kormányzó a kis ablakon keresztül, hogy én akarok beszélni. És azt mondta, hagyjon békét nekem, de nekem jó hírem van. Nem érdekel önnek a jó híre, semmit sem, menjen innen, nem akarok magával beszélni. És amikor így beszélt, a gyilkos a kormányzóval, akinek a kezében volt a felmentés a halálos ítélet alól, sarkon fordult és elment. És oda ment az őr, és azt mondta, te, mit csináltál? Hát ez a kormányzó volt, és hozta a kegyelem kérelmedre a választ. Akkor utána gyorsan levelet írt, hogy kormányzó úr, bocsásson meg, jöjjön, rendesen fogom viselkedni, kérem szépen, bocsásson meg nekem, hogy így viselkedtem. és a levelet átadták a kormányzónak másnap harmadnap, elolvasta, és a lap másik oldalára azt írta: az ön ügye már le van zárva. Kivégzése előtt ezt mondta Jim: Jim nem azért hal meg, mert embert ölt, hanem

ez a döntés a miénk. Én döntöttem, és kívánom azt, hogy ne csak mi, akik ma este itt vagyunk, hanem minden ember, aki komolyan veszi az örök életre való felkészítést, fogadja el Isten kegyelmét. Öltse fel Krisztus jellem ruháját, hogy örök élet részesei lehessünk mindannyian az ő kegyelméből. Amen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket és a rádióhallgatókat is. Ez itt a Láthatár, mai beszélgetésünk címe pedig Szeretettel formált gyermekkor. Gyereknap van ma. Egy nap, ami gyerekekről szól, de szülőkről is egyaránt. Arról, hogy a szülők mit adnak tovább a gyerekeiknek, és talán arról is, hogy mit hoznak magukkal a saját gyermekkorukból. Vannak emlékek, amelyek nem halványulnak el, és nem azért, mert különlegesek voltak kívülről nézve ezeket, hanem mert tartalmaztak figyelmet, tartalmaztak jelenlétet, és tartalmaztak szeretetet. És talán ezek azok a pillanatok, amelyek csendben, de mélyen formálják egy gyermeknek az életét. Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogyan formálódik a gyermekek élete, nem csak a szavakon keresztül, hanem közös élményekben, a szülőkkel, alkotásokban, és abban az egyszerű, de mégis kihívásos dologban, összetevőben, amit úgy hívunk, hogy jelenlét. Ma ezekről beszélgetünk a címünk és az adásunk keretén belül, és ennek a beszélgetésnek a vendég meghívottja ma Pap Andrea, múzeumpedagógus, aki egyben gyermekkiadvány, szerkesztő és gyermekszombatiskola felelős. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Andrea, a stúdióban, és örülök, hogy ma gyereknapon gyerektevékenységekről beszélgethetünk.
1: Üdvözöllek, Renáta, köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen az előlegezett bizalmat. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat is.
0: Egy nagyon jó, egy nagyon kreatív beszélgetés előtt állunk, sok mindent terveztünk mára, alkotásokat is, ötleteket is át fogunk adni a nézőknek, reméljük, hogy a hallgatóknak is. Azonban, mielőtt belemennénk részletekbe a mai témánk, kapcsolatosan, meg szeretnénk ismerni téged is jobban, és érdekelne bennünket az, hogy neked van olyan gyermekkori emléked, vagy élményed, ami még ma is számodra egy kedvenc emlék, egy kedvenc élmény?
1: Számos kellemes emlékem van a gyerekkoromból, és nem tudnék meghatározni pontosan egy adott alkalmat, vagy egy adott emléket. Viszont az egyik kedvencem, az tulajdonképpen egy szokás, amit mi a családban gyakoroltuk, legfőképpen télen, amikor korán sötétedett, ilyenkor vacsora után gyakran társasoztunk. És most így visszagondolva, a játék örömén túl az együttlét volt az, ami valóban különlegessé tette ezeket az alkalmakat. Természetesen akkor ezt nem így fogtuk fel, hanem örültünk a játéknak, de szerintem nagyon kellemes időtöltés volt a családban.
0: Ma gyereknap van, és szülőként is megéled a gyereknapot, nem csak azokon az emlékeken keresztül, amelyek alkották a te saját gyermekkorod. Ebből a szemszögből, a szülői szemszögből mit gondolsz a gyereknapról? Hogyan készülsz rá? Mit jelent számodra ez a nap?
1: A szülői szemmel természetesen másképp nézek erre a napra, mint annak idején gyerekként. És amióta a gyerekeink megszülettek, azóta mindig figyelünk arra, hogy ezen a napon még különlegesebbnek és még fontosabbnak érezzék magukat. Annak ellenére, hogy a személyes meggyőződésem az, hogy az egész gyerekkor egy vidám gyereknap kellene legyen, sajnos a hétköznapi zsúfoltságban ez nem mindig megvalósítható. Ezért mindig tudatosan készülünk arra, hogy ez a nap hozzon valami pluszot nekik is és nekünk is, és megpróbálunk minél többet együtt lenni, lehetőleg a nap teljes 24 óráját együtt tölteni.
0: Szülőként mit tölt el ezen a napon? Hogy mi az, amit szeretnél látni a gyermekeiden?
1: Hát a vidámságot és az örömet szeretném látni. Egy szülőnek az a legnagyobb boldogság és elégtétel, hogyha a gyerek jól érzi magát, és ez láthatóvá is válik. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyerekek nem csak ezen a napon, hanem minden napon, viszont ezen a napon különlegesen gondtalannak és jól érezzék magukat.
0: Az anyaságon kívül, egy szolgálat keretén belül is, de így a hivatásod keretén belül is foglalkozol a gyerekekkel, és az lenne a kérdésem, hogy mesélnél erről a szolgálatról, amit már sok éve végzel, ugyebár felvétel előtt elmondtad, hogy milyen régóta kezdtél már el foglalkozni a gyerekekről. Elmesélnéd nekünk azt, hogy miért kezdtél el gyermekszombatiskola felelősként a gyerekekre fókuszálni inkább, mi motivált leginkább?
1: Hát valóban nagyon régóta végzem ezt a feladatot. A gyülekezetben a gyermekszombatiskola keretén belül 18 éve foglalkozok gyerekekkel. Azon kívül már 24 éve szervezzünk vakációs bibliaiskolákat, és ezek keretén belül is szerveztem gyermekprogramokat és gyermektevékenységeket, és a munkahelyemen is szintén 24 éve szervezek olyan tevékenységeket, amelyek a gyerekeket bevonják, és levezetem ezeket. A gyermekszombatiskolai szolgálat az egy folyamatos munka, és tulajdonképpen amikor 2002-ben az első vakációs bibliaiskolát megszerveztük, akkor döbbentünk rá, és akkor kezdtem érezni először, hogy mekkora felelősség számunkra a gyerekek lelki nevelése és a lelki fejlesztése. Azon kívül, amiután a gyermekeink megszülettek, természetesen még több motiváltságot éreztem arra, hogy a gyerekekkel foglalkozzak és a gyerektevékenységekben részt vegyek.
0: Milyen foglalkozást igényel ez a szolgálat? Elmondtál már néhány tevékenységet, amit magába foglal, de tudnál részletesebben beszélni erről?
1: Hát ez a szolgálat nem korlátozódik föltétlenül az istentiszteleti alkalmakra. Hétköznap is szoktunk szervezni tevékenységeket a gyerekekkel, múzeumlátogatásokat, vagy kirándulásokat, játszónapokat szervezünk nekik rendszeresen a gyermekszombatiskolai csoportnak, és a számomra ez nem egy elvégzendő feladat, tehát nem egy olyasmi, hogy most kipipáltuk ezt a feladatot, és akkor végeztünk, hanem ez annyira folyamatossá vált, hogy már része az életemnek, és már egy késztetés, egy hivatás, és egy életstílus számomra.
0: És miből döbbentél rá, hogy a szolgálaton túl már a szívedhez közelebb érzed ezt a tevékenységet? Mik voltak azok a dolgok, amiből rájöttél, hogy közel áll hozzád az, hogy a gyerekekkel foglalkozzál?
1: Úgy éreztem, hogy ebbe a munkában meg tudom találni a helyemet a szolgálatban. Úgy éreztem, hogy ebbe a munkába fel tud használni Isten az ő munkatársaként, és amikor együtt vagyunk a gyerekekkel, akkor úgy érzem, hogy olyankor ők is jól érzik magukat, és örülnek a tevékenységeknek. Ez nagyon sokat számít.
0: De hogyan teszed a gyereknapot emlékezetessé? Mondtad, hogy számodra fontos az, hogy a gyerekek vidámak legyenek azelőtt az 24 óra alatt, de nem csak, hanem minden nap. Azonban tudjuk azt, hogy a szülőknek a gyerekek nevelésén kívül N plusz egy feladatuk van, felelősségük, és korlátozódik az idejük, korlátozódik a figyelmük, korlátozódik az energiájuk, és akkor ennek függvényében mit tanácsolnál, beszélgessünk akár erről, hogy te hogyan teszed emlékezetessé, vagy hogyan tennéd emlékezetessé ezt a napot?
1: Általában már korábban elkezdünk készülni a családban a gyereknapra. Olyankor mindig szabaddá tesszük magunkat a férjemmel együtt a teljes napra, és megpróbálunk olyan tevékenységeket keresni, ami őket a leginkább érdekli, vagy ők a legjobban élveznék, illetve nagyon sokszor a gyermekszombatiskolai csoporttal együtt szervezünk tevékenységeket, akár szombaton, akár hétköznap, és ilyenkor, ha együtt vannak a barátaikkal is, az még jobb nekik.
0: Az emlékezetességét egy ilyen napnak mi teszi ki?
1: Az együttlét mindenképp. Tehát a gyerekek nem föltétlenül az esemény miben létére koncentrálnak. Nekik nincsenek irreális elvárásaik. Nagyon sokszor olyan mozzanatokat, olyan szavakat, vagy olyan pillanatokat tartanak észbe, amelyek fölött a szülők elsiklanak, vagy a felnőttek nem figyelnek rá, de nekik megmarad az emlékezetükbe valamilyen oknál fogva, és az ő elvárásuk csak az, hogy együtt legyünk, hogy bízhassanak bennünk, hogy törődjünk velük, hogy lássuk, halljuk őket, és ezek az élmények, ezek a közös élmények szerintem minden tárgyi ajándéknál, vagy minden tárgyi megvalósításnál többet jelentenek számukra.
0: Fontos ez a jelenlét, ez az együttlét ebben a modern korban is, amikor a technológia az dominál, sok minden elveszi a figyelmüket, vagy annál inkább fontosnak tartod, hogy ebben az időben is töltsenek együtt időt a gyerekek egymás között és a szüleikkel is.
1: Annál inkább fontosnak tartom szerintem az együttlét. Az egyik legfontosabb összetevője a megfelelő kapcsolatnak, és a szülőkkel és a barátokkal való közös események, közös élmények mindenképp jobban meghatározzák a gyerekeknek a fejlődését, mint akár egy ismeretterjesztő sorozat. Tehát bármilyen jó dolgot szeretnénk adni nekik a technológián keresztül, ez semmiképp nem írja felül a személyes kapcsolatot.
0: Visszaemlékszem én is, amikor gyerek voltam, voltak olyan meghatározó gondolatok vagy tanácsok a nagyszüleim részéről, amik úgy megmaradtak, de nem tudtam eldönteni, hogy mi alapján maradtak meg, és valóban azok erősen meghatározóak voltak aztán a felnőtt életemre is a döntésekben, úgyhogy az, amit mondtál, szerintem nagyon valós. A gyerekek sokszor megjegyeznek dolgokat, amikre a felnőttek abszolút nem is gondolnának, hogy megjegyzik, és ezek csak akkor tudnak létrejönni, hogyha a szülők időt töltenek velük, figyelnek rájuk, és ott vannak velük, egyszerűen a jelenlétüket fenntartják. Szerinted a gyerekeknek mire van szükségük? Már a játékokat is úgy emlegetted, hogy nem feltétlenül az anyagiakra, vagy arra, hogy sok mindenre tegyenek szert, nem feltétlenül erre van szükségük, de tinikorig hogyan azonosította a szükségleteiket?
1: Hát a gyerekek szükséglete, az alap szükséglete az, hogy a szülő minden percben legyen jelen az életébe. Tehát minden élménybe, minden eseménybe legyen jelen a szülő. És azon kívül, mint amint már említettem, a jelenléten kívül a törődést, a megértést, a bátorítást és a biztonságot jelenti nekik a szülő. Ez a lelki szükség, az lelki szükségleteiknek a kielégítése fontosabb az anyagi szükségleteik kielégítésénél, természetesen nem elhanyagolandó az anyagi része sem a dolognak. Szükségük van játékokra, szükségük van eseményekre, szükségük van programokra, de minden, amit együtt tesznek, az meghatározza őket. Lehet, hogy nem is gondolnak rá abba a pillanatba, de később kellemes emlékként marad meg számukra.
0: Lehetne úgy is gondolkodni a játékokról, mint eszközök, amelyek jobban egymáshoz kössenek, amik által többet töltsünk együtt időt. Valahogy úgy gondolom, hogy a szülők néha játékokat vesznek a gyerekeknek, hogy a gyerekek lefoglalják magukat. De valóban lehet úgy is elképzelni ezt a dolgot, hogy vagy helyesebb úgy is elképzelni a dolgot, hogy a gyerekeknek játékokat vesznek, hogy együtt játszanak, hogy együtt legyenek, hogy együtt használják őket?
1: Mindenképp. Megmondom őszintén, nagyon kevés olyan gyereket láttam, aki egyedül játszik. A szülő mindig partner a játékba, mindig valamilyen szerepet betölt a játékba, akár építőkockákkal játszanak, akár gyurmáznak, akár bármilyen kreatív tevékenységet végeznek együtt. A szülő mindig ebbe partner, mindig az egyik társ ő. Ez a közös játszás, a társas játékozás és a szabadtéri játékok is szintén hozzájárulnak a kötődés és a megfelelő kapcsolat kialakulásához. Az egyik legmeghatározóbb szempont a gyerekek fejlődésében az a közös játék, a szülőkkel való közös játék.
0: Ha szülőként vagy gyermekszombatiskola felelősként kellene most gondolkozzál tevékenységeken, amelyek hasznosak és érdekesek a gyerekek számára, akkor milyen tevékenységek gondolsz így legelső sorban? És beszélhetünk itt külön a nagyobbakról, de beszélhetünk külön a kisebbekről is. Talán még mielőtt a tevékenységeket javasolnánk, látsz-e különbséget az igényekben a kisebbek számára, illetve a nagyobbak számára? Különböznek az igényeik?
1: Természetesen különböznek az igényeik, minden tevékenységet és minden programot az életkori sajátosságokhoz kell alakítani. A két egyforma gyerek nincs. Minden család, minden szombatiskolai csoport fel kell ismerje az érdeklődési körét, és annak függvényébe alakítsa ki a programjait és a tevékenységeit. Tehát egy biztos receptet nem lehet mondani, ami mindig beválik, viszont valóban vannak olyan tevékenységek, amelyek általában pozitív reakciót váltanak ki, és amit a gyerekek kedvelnek, ilyenek például a természettel kapcsolatos tevékenységek, állatokkal, növényekkel, világegyetemmel kapcsolatos foglalkozásokat nagyjából mindig kedvelik. Ilyenkor lehet szervezni akár a gyermekszombatiskolai csoporttal, akár kisebb körbe a családba is, például állatkerti látogatásokat, vagy múzeumi sétákat, vagy planetáriumba elmenni, de akár egy egyszerű séta a parkba, vagy a ház körül, vagy a kertbe is érdekes lehet, hogyha néhány érdekes tudnivalót elmondunk nekik, vagy kreatív feladatokat adunk nekik, vagy ha egyszerűen csak beszélgetünk séta közben, ezek mind pozitív reakciót váltanak ki a gyerekekben.
0: A mindennapokban szerintem mindenki, nem csak a szülők azt tapasztalhatják, hogy a zsúfoltságból adódóan nehezebben tudunk koncentrálni, odafigyelni másokra. És ebből adódóan talán az is felmerülhet, hogy a szülők lehet, hogy nem ismerik fel, hogy a gyerekek milyen irányba élveznének tevékenykedni, mik az érdeklődési köreik. Hogyha tudatosan kellene erről a szülők gondolkodjanak, és szeretnék jobban megismerni a gyermekeiket ilyen téren, akkor mire lehetnek figyelmesek, melyek azok a jelek, amelyek elárulják, hogy a gyerekeik miben érdekeltek, milyen irányultságúak?
1: Hát a gyermekek érdeklődési körének a felismerése az egyik legfontosabb szülői feladat az én véleményem szerint, hogyha beszélgetünk a gyerekekkel, ha együtt játszunk velük, ha minden válaszukra figyelünk, tehát ha meghallunk minden választ és minden kérdést, amit feltesznek, nem nehéz felismerni, hogy mi az, amivel szívesen foglalkoznának, vagy mi az, ami jobban érdekli őket. Az előző kérdéshez visszatérve például, általában a szabadtéri tevékenységek azok, amelyek jobban vonzák a gyerekeket, és kérdezted, hogyha a kisebbek, illetve a nagyobbak érdeklődési köre szempontjából van-e valamilyen különbség. A kisebbek inkább szeretnek az érzékekre hagyatkozni, például egy gyermekszombatiskolai foglalkozás esetén fontos, hogy minél több érzékszervükkel felfogják azt a bizonyos témát, amiről beszélünk. A nagyobbak inkább szeretnek kvízeket oldani, vagy társasjátékozni, de komplexebb beszélgetésekbe is be lehet vonni őket. És az érdeklődési kör az változó. A család és a szülők értékrendje is befolyásolja a gyerekek érdeklődési körének a kialakulását, és szerintem mindenféle szempontból fontos figyelembe venni ezt a tényezőt. Semmiképp nem elhanyagolandó.
0: Hogyan szoktad a korosztályokat kategorizálni? Év szerint, vagy az alapján, amit látsz róluk és a viselkedésükről, vagy a tevékenységeket illetően?
1: Is, szerintem. A gyermekszombatiskolai csoportok nagyon sok esetben, különösen a mi környezetünkben vegyes csoportok, ritkán lehet két külön csoportot kialakítani, mert nem biztos, hogy elég gyerek van hozzá. Most a vegyes csoportokba alkalmazkodnak egymáshoz, viszont vannak valóban olyan tevékenységek, amelyeket a kisebbek nem értenek, illetve más tevékenységek, amelyet a nagyobbak unnak. Ennek ellenére nagyobb gyerekeket is be lehet vonni olyan tevékenységekbe, amelyeket korábban esetleg nem kedveltek, illetve lehet olyan programokat és tevékenységeket szervezni nekik, amelyekről talán információ hiányába esetleg unalmasnak címkéztek fel, és végül mégis érdekesnek tartják őket. De semmiképp nem kényszeríthetjük rá őket folyamatosan olyan tevékenységekre, ami nem kapcsolódik valamilyen szinten az érdeklődési körükhöz.
0: Az jó, hogy a szülők azért nyitnak, hogy a gyerekek megismerjenek több mindent, tehát hogy akár a zenei világ fele, művészetek fele, a tudomány fele, tehát hogy így próbálnak minél több mindent bemutatni nekik, és akkor a gyerek ezek közül majd kiválasztja azt, ami neki jobban tetszik.
1: Igen, pontosan. Ez a legmegfelelőbb hozzáállás szerintem. Minél több lehetőséget és minél szélesebb látókört nyissunk meg a gyerekek előtt, hogy legyen alkalmuk és legyen választási lehetőségük, mert az érdeklődési körük is változik. Ami egy kisebb óvodáskorú gyereket érdekel, az egy iskoláskorú gyereket már nem érdekel. Tehát az ő saját egyéni érdeklődési körük is az évek elteltével változik, alakul, csiszolódik. És ezt, amint említettem, a család is befolyásolja, vagy befolyásolhatja. A szülőknek mindenképp az a céljuk, hogy megfelelő módszerekkel egy helyes értékrendet alakítsanak ki a gyerekekbe, és ehhez hozzájárul az, hogy minél több vetületét megismerjék a világnak.
0: Mit gondolsz, mennyire korán kell elkezdjenek a szülők gondolkodni tudatosan ezekről, hogy olyan tevékenységeket is nyújtsanak a gyerekeknek, amelyek megnyitják ezeket az utakat a gyerekek számára, hogy aztán eldöntsék, hogy miben érdekeltek inkább?
1: A legkisebb kortól kezdve szerintem, akár pár éves kortól kezdve, már be lehet vonni a gyerekeket mindenféle tevékenységbe a megfelelő módszerekkel, tehát az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó módszerekkel, játékosan. Tulajdonképpen mindennek az alapja az, hogy játékosan végezzük a feladatunkat.
0: Lehet ezt alkalmazni az otthoni tevékenységekre is? Most gondolok arra, hogy a lánygyerekeket bevezetni lassan a női szerepkörbe, tehát a főzés, takarítás, így játszani ilyen dolgokat is, vagy a fiú gyerekeket például férfi szerepkörű játékokhoz összekapcsolni. Lehet akár így ezen módszer által ezekre is nevelni a gyerekeket?
1: Mindenképp lehet, és sőt, ajánlott is szerintem. Nem hiszem, hogy föltétlenül különbséget tennék a férfi és a női szerepkör között, mert a gyerekeknek minden játék jó, ők minden játékot szeretnek, különösen amit együtt játszunk, tehát közösen sütünk egy süteményt, és ők kivághatják a kekszformákat, azt a fiúk és a lányok is nagyon élvezik, és nagyon szeretik, és minden olyan tevékenységet, amit mondjuk idézőjelbe kötelező otthon elvégezni, a házi munkákra gondolok, és amit azért csak nem hagyhatunk el minden nap. Ha belevonjuk a gyerekeket egy ilyen közös játékba, bármilyen típusú kreatív foglalkozásba, akkor ők nem érzik azt, hogy én most végzem a dolgomat, és ő akkor egy darabig félre lesz téve, hanem ők is része ennek a munkavégzésnek, vagy ennek a feladatnak, és ezt mind játéknak tartják, és játéknak vélik.
0: És ez majd segít, feltételezem, felnőtt korban önállósodni is ezekben a dolgokban.
1: Mindenképp. Tehát minden közös játék és minden közös tevékenység fejleszti a gyerekek minden képességét és készségét.
0: Hogyha maga alkotásokról beszélünk, és egy olyan tevékenységről, ami kézi munkát igényel, ezeket fontosnak találod, hogy a gyerekek és a szülők alkossanak együtt?
1: Mindenképp fontosnak találom, a gyerek-szülő kapcsolat egyik meghatározó eleme ez a közös barkácsolás, a közös alkotás. Az alkotás fejleszti a gyerekek kreativitását, azon kívül segíti a rugalmas gondolkodást, a probléma megoldó képességet, önbizalmat ad nekik, fejleszti a kreativitásukat, és fejleszti az önkifejezésüket, segíti. Tehát ez mindenképp minden kreatív tevékenység hasznos és jól jön a gyerekeknek, ezt is természetesen, mint minden mást az életkorhoz alkalmazva, és ezáltal ők megtanulják az együttlét örömét, de megtanulják használni a képességeiket és a készségeiket, megtanulják felismerni azt, hogy tulajdonképpen mire képesek, és egy bizonyos elégtételt is ad nekik, hogy ők képesek elvégezni bizonyos feladatokat, egy szép alkotást előteremteni, és ezt mind közösen együtt, és örülnek annak, amit készítenek.
0: Mennyire befolyásolják és fejlesztik az alkotások, a közös alkotások a gyermekeknek a személyiségét?
1: A közös alkotásokat témák szerint is le lehet bontani. Például a gyermekszombatiskolai foglalkozásban az alkotás az egy olyan szemléltetési mód, vagy egy olyan eszköz, amely által a gyermek elkezd megismerkedni egy témával, elkezd megbarátkozni egy témával, kézzel fogható módon megpróbálja magáévá tenni azt az értéket, amit azáltal tanul, és megpróbálja kifejezni azt is, amit érez ezzel a témával kapcsolatban. És nagyon fontos az, hogy bizonyos ismereteket ne feltételezzünk, vagy ne tulajdonítsunk a gyerekeknek előre. Mert lehet, hogy vannak olyan témák, amelyek számunkra magától értetődőek, és már ezerszer hallottuk, de a gyerekeknek ez újdonság, és lehet, hogy akkor találkoznak először vele. És az alkotás, a kreatív tevékenység, ez hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek ezeket a témákat napjainkra is alkalmazhatóvá véljék, vagy tartsák.
0: Hány éves korig lehet a gyerekeket kézi munkával, alkotásokkal lefoglalni?
1: Nem tudom, hogyha meg lehet határozni egy életkort ezzel kapcsolatban. A kisebb gyerekek, az óvodáskorú vagy kisiskoláskorú gyerekek például inkább szeretnek egyénileg alkotni, és inkább szeretnek az érzékszerveikre hagyatkozni, de nagyobb gyerekeket is be lehet vonni ilyen nagyobb komplexitású témákba, például közös projektekbe. A serdülőkorú gyerekek szívesen vállalnak fel közös projekteket, ilyen nagyobb lélegzetű munkákat, és ez mindenképp hozzájárul ahhoz, hogy kialakítsák a csapatszellemet, az empátiát, a szintetizálás képességéhez hozzájárul ez a közös projekt. Úgyhogy szerintem nincs korhatárhoz kötve, nagyobb gyerekeket, serdülőket, vagy akár fiatalokat is be lehet vonni alkotó tevékenységbe.
0: Próbálok itt szülő fejjel gondolkodni, és egy ilyen kérdés merül fel bennem, hogy hát az óvodában a gyerekek alkotnak, tanulnak új dolgokról. Miért lenne fontos az, hogy otthon is alkossanak? Nem élik ki ezt az alkotói világukat ott a többi gyerekkel? Szükség van arra is, hogy otthon is történjenek ilyenfajta tevékenységek? Erről mit gondolsz?
1: Én szükségesnek tartom, hogy otthon is alkossunk.
0: És miért?
1: És legyünk kreatívak a gyerekekkel. Egyrészt azért, mert ők szeretik megmutatni azt, hogy mire képesek. És nagyon szeretik az elismerést, a bátorítást és a kedves szavakat, amit lehet, hogy egy nagyobb közösségben, egy nagyobb csoportban nem kapnak meg egyénileg, viszont otthon megkapják. Például, ha elvégeznek egy kézi munkát, befejeznek, azzal kifejezik önmagukat, kifejezik a témához való kapcsolódásukat, vagy kifejeznek valamilyen érzelmet. És nagyon fontos számukra az, hogy a szülő ezt felismerje, ehhez kapcsolódjon, vagy akár közösen, sokszor szükségük van segítségre, amit lehet egy nagyobb csoportba nem mindig tudnak megkapni, és azt a segítséget a szülő meg tudja adni nekik, és ez is az önbizalmat fejleszti, és ez is a probléma megoldó képességet javítja.
0: Ezen felül a kreatív tevékenységek értékeket is át tudnak adni a gyerekeknek?
1: Természetesen értékeket is át tudnak adni, mert a gyermekszombat iskolai tevékenységben például a barkácsolásnak megvan egy bizonyos célja, egy meghatározott célja, és ez a cél az, hogy konkrétan közel kerüljön a gyerek az illető témához, és ezek az értékek, amit akár otthon, akár egy óvodai csoportba, vagy egy gyermekszombat iskolai csoportba megtanulnak a barkácsolás vagy egy alkotás által, ennek a célja a visszaemlékezés. Például, hogyha elkészítünk egy munkát, egy közös munkát szombaton, a gyermekszombat iskolába, azt hazaviszik, az bekerül a szobájukba, vagy a nappaliba, egy látható helyre, pár hétig biztos, és ahányszor ránéznek, ahányszor azzal kapcsolatba kerülnek, ahányszor elmennek mellette, ők egy bizonyos ponton kapcsolódnak és visszaemlékeznek ahhoz a témához, amit azáltal tanultak.
0: Nem lenne ez a beszélgetés teljes, hogyha nem adnánk még konkrétabb ötleteket is a szülőknek, és éppen ezért hoztál néhány szemléltető példát is otthoni tevékenységre, kreatív tevékenységre. Bemutattad nekünk ezeket? Mesélnél róluk, és ha lehetséges, akkor el is készíthetjük együtt őket.
1: Két ötletet hoztam. Otthoni és gyermekszombatiskolai célra is fel lehet használni. Az egyik egy szemléltetés, amiből aztán egy kreatív alkotás lesz. Ez így ilyen kettő az egybe. A másik pedig a gyermekszombatiskolai tanulmányok, a második negyedévi tanulmányok első leckéjének a javaslata, az adott témához. Kezdjük akkor az elsővel. És általában a gyerekeknek nagyon fontos a szemléltetés. Ők nem tudják a témákat maguk elé képzelni úgy, ahogy a felnőttek, mert nincs meg a ehhez szükséges eszköztáruk még egyelőre. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, és elengedhetetlenül fontos az, hogy minden esetben valamilyen formában szemléltessük nekik. Most ez a mai szemléltetés és téma a reggeli a parton történetnek a szemléltetése, amikor Jézus a feltámadása után találkozik a tanítványokkal, és egy csodálatos halfogás is része ennek a történetnek, és egy közös együttlét Jézussal. Ez itt, ez a kék lap, ez szemlélteti a tengert.
0: Ezt elvehetem, igaz?
1: Igen, elveheted. És ez szemlélteti a partot. Megkérlek akkor, hogy ezt ide ragasszuk föl.
0: Lássuk valahogy így, hogyha állítjuk, akkor talán láthatóbb lesz a nézők, és hát inkább a nézők számára. Tehát ez a tenger, és most felragasztjuk rá a partot. Próbálok minél figyelmesebb munkát elvégezni. Itt ez így jó lesz?
1: Nagyon jó, tökéletes. Igen. És akkor utána a gyerekeknek érdekes és fontos a figyelemfelkeltés, illetve a meglepetés ereje. És többféle formában szoktuk ezt megvalósítani a gyerekszombatiskolába, de akár otthon is. Lehet ez egy kis zsák, amiben különböző tárgyakat teszünk, vagy lehet egy meglepetés doboz, amiben egy bizonyos tárgyat teszünk, amit ők kapcsolnak majd a témához, amiről beszélgetünk. Most egy ilyen tekercset hoztam, és ezt rendre kibontva fogjuk felfedezni azokat az eszközöket, amelyek a történetnek a részei. És hát ugye most nem akarom nagyon részletezni a történetet, mert valószínűleg, hogy ez mindannyiunk számára ismerős, a történetnek a főszereplője Jézus. Szándékosan ilyen semleges figurát hoztam, de a gyermek szombatiskolában ezeket a fafigurákat meg szoktuk festeni. Ők szoktak nekik arcot és ruhát festeni, úgy, ahogy ők elképzelik, és ahogy ők látni szeretnék. És Jézus a feltámadása után találkozni szeretne a tanítványaival, akik elég érzékeny lelkiállapotban vannak, és különösen Péterrel szeretne beszélgetni ez alkalommal. És elindul, ő tudja, hogy hol találja őket, tudja, hogy hol van az a hely, ahol ők találkoznak, és közösen együtt lehetnek, és akkor elindul. Megkérlek, hogy a figurát is ragaszd ide a partra. Terepasztal vagy homokláda segítségével is szoktuk szemléltetni ezeket a történeteket. És Jézus elmegy, ő látja, hogy a tanítványok ott vannak, a tanítványok nem veszik észre még őt. És Jézus tevékenykedik konkrétan, tehát nem prédikálni akar, nem egy tanulságot akar levonni, hanem együtt lenni velük. És tüzet rak a parton. Most itt elég sok ilyen kis fácskát hoztam, amiből lesz a tűz. Hogyha gondolod, akkor fölragaszthatod őket, hogy legyen belőlük tűz, vagy esetleg csak oda is tehetjük. Mindeniken van ragasztó. És Jézus azáltal, hogy konkrétan tevékenykedik, közben segítek én is neked, azáltal, köszönöm, hogy konkrétan tevékenykedik, azáltal még közelebb kerül a tanítványokhoz. Természetesen erre inkább a tanítványoknak van szüksége, ők fogják majd értékelni ezt. Viszont a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy ők ne egy elvont fogalomként tekintsenek Jézusra, és ők közel érezzék magukat hozzá, és barátnak tartsák őt.
0: Ilyenkor, amikor előkészíted ezeket az anyagokat, mindent előre eltervezel, mindent előre kigondolsz, előkészítesz, vagy igen, szoktál spontaneitásra is hagyni egy kis teret?
1: Hát az improvizálás az nagyon veszélyes a gyerekcsoportok esetében, mert ha nem tervezünk meg pontosan minden percet, ha nem készítjük elő a programtervet, ha nem osztjuk be megfelelően az időt, akkor holt idő alakulhat ki, ami összezavarja őket, és megbontja a rendet. Ennek ellenére bármilyen esemény hozhat meglepetéseket.
0: És erre fel minden kell
1: alkalommal,
0: készülni.
1: Igen, minden alkalommal lehetnek meglepetéseink, úgyhogy van, amikor elmuszáj improvizálni, de a legideálisabb az, hogyha bizonyos szinten minden alkalommal felkészültek vagyunk.
0: Hogy tud egy felnőtt arra felkészülni ezekre a meglepetésekre, amiket a gyerekek tudnak okozni? A maga a tapasztalat adja idővel, vagy vannak a tarsolyodban trükkök is, ami, vagy előre kigondolt dolgok, amikkel majd lefoglalod őket, és akkor nem engeded meg ezeknek a holt időknek a
1: van, a tapasztalat létét is adja mindenképp, de mindig van nálam például egy előkészített téma, vagy egy előkészített játék, vagy egy valamilyen tevékenység, kreatív tevékenység, amit bevetünk, hogyha valami fennakadás történik. Mindig kell gondolni arra, hogyha az A terv nem válik be, akkor legyen egy B terv is. És időnként valóban előfordul, hogy azt kell bevetni. A gyermekszombatiskolai szolgálat alkalomra való felkészülés rengeteg szemponttól függ. Például attól, hogy milyen hosszú lesz az esemény, aminek az ideje alatt gyermekfoglalkozásokat tartunk, hogy milyen alkalom ez, istentiszteleti alkalom, vagy kirándulás, vagy gyermekszombatiskolai tanulmány átvétele, hogy milyen napszakban lesz megtartva délelőtt, vagy délután, vagy akár este, hogy körülbelül hány gyerekre, és milyen korcsoportokra számíthatunk, és az összes szempont, a fenti felsorolt szempontok tisztázása után is még jöhetnek meglepetések.
0: Uh-huh. Haladjunk tovább az alkotással.
1: Tüzet rakott Jézus a parton. Nem muszáj az összes
0: szép,
1: lángot feltenni.
0: Lángok is vannak. Kreatívan megalkottad ezt a szemléltetést.
1: Minden alkalommal, amikor egyet hajtunk ezen a tekercsen, olyankor előkerül egy-egy újabb eszköz, amire a gyerekek rácsodálkoznak, és amit megpróbálnak ők felhasználni. Ez általában a gyermekszombatiskolában úgy történik, hogy minden gyereknek megvannak ugyanezek az eszközök, és ők saját maguknak is készítik. A partot ki is díszítjük, akkor ilyen kellékekkel,

0: és egy ilyen kis csillagot is hoztam. Kérlek. És akkor Jézus reggelit készít nekik, halat süt nekik a parton. Nagyon érdekes a történetnek a menete, mert Jézus előre tudja, hogy ők bent a tengeren csüggettek, bajba vannak, amiatt, mert egész éjjel kint voltak, és nem sikerült nekik a munkájuk végzése. És a
1: és hogyha itt a gyerekek mondjuk másképp képzelik el, hogy a hal még a vízben úszik, akkor meg szoktad mondani
0: nekik,
1: teszik, hogy tegyék fel, vagy bárhogy teszik
0: bárhogy jó. Teszik jó. Tehát ahogy ők elképzelik, ahogy az ő, ahogy közelebb áll hozzájuk. Vannak bizonyos tevékenységek, amelyek, vagy bizonyos alkotások, amelyeknél a keretet meg kell tartani, mert másképp elveszti a lényegét. De ez egy szabad elgondolású történetbemutatás. Éppen ezért itt nekik teljes szabadságuk van, hogy ahogy gondolják, úgy tegyék a tárgyakat föl. És akkor következik Jézusnak a találkozása a tanítványokkal. A tanítványok ugye kint vannak a parton. Most a csónakot azt ők elkészítik, ahogy ők szeretnék. Én egy ilyen egyszerű hajtogatott papírcsónakot hoztam. Ez a legkönnyebben elkészíthető, de ők feltehetik és elkészíthetik, ahogy gondolják. Ez a szabadság megvan nekik, de természetesen az időtől is függ. A barkácsolásnak és az alkotásnak nem, ez nem önmagában a cél. Ez csak egy szemléltetés, csak egy kiegészítés. Egy tehát jó, hogyha minél könnyebben elkészíthető, minél rövidebb és minél egyszerűbb. Nem kell túlságosan túlbonyolítani. És akkor ugye Jézus szól nekik, hogy vessék ki a hálót a jobb oldalra, és az megtelik hallal. És akkor feltesszük ide a hálót is, bele a halakat. És itt két tanítvány figurát is hoztam. És akkor így valahogy kicsomagoltuk a történetet. És ezt a kicsomagolást, ezt ők lépésről lépésre végignézik, végigfigyelik, és ezzel azonosulnak. Így végigkövetik a történetnek a menetét. És ezt az alkotást utána hazaviszik, és ahogy már említettem, valahova kikerül egy látható helyre. És vannak olyan alkotások, amelyek például nálunk már évek óta egy bizonyos helyen állnak, és minden alkalommal, amikor ránéznek, vagy amikor felfigyelnek rá, akkor eszükbe jut az az alkalom, illetve az a téma. És ez a célja tulajdonképpen a barkácsolásnak,

0: bizonyos témával, és utólag kiegészítjük a történet többi részével, amit majd egy másik alkalommal tanulunk meg. Tehát ugyanazt az alkotást több héten keresztül kiegészítjük más eszközökkel vagy más elemekkel. Például, hogyha lelki növekedésről beszélünk, és elültetnek valamilyen magot, akkor azt végigkísérik, ahogy a növény kikel, kibújik és megnő. Azt a gyermek szombatiskolába, vagy akár otthon is az ablakpárkányra kiteszik, és végig figyelik. És amikor már megnőtt, amikor már teljes értékű növény lett, akkor visszatérünk a témára.
1: Mivel az időnk nagyon előre haladt, van még egy alkotás, amit elhoztál nekünk, és beszeretnéd mutatni, hogyha erről úgy gondolod, hogy levontuk a következtetéseket is.
0: Igen.
1: Akkor térjünk át a másikra, lássuk, hogy az miről szól.
0: Ez az alkotás is nagyon egyszerű. Ezt, amit említettem, a második negyedévi gyermekszombatiskolai tanulmány első leckének a javaslata, a téma Izsák és Rebeka, és ez egy kedvességfa. Arról szól, és az alapgondolat az, hogy Isten velem van, ő segít, hogy kedves legyek másokkal. Ezt, hogyha a gyerekek elkészítik, ez nagyon egyszerű. A gyermekszombatiskolai leckéből, a tanítói mellékletből ki lehet nyomtatni a sablont, rá kidíszítik fűvel, vagy akármivel szeretnék, és ilyen színes szíveket tesznek az ágakra. Most ezekbe a színes szívekbe, amiket az ágakra rátesznek, a nagyobb gyerekek már, akik írni tudnak, beírhatják azt, hogy melyek azok a kedvességi cselekedetek, amit ők esetleg hajlandóak, vagy szeretnének másoknak megtenni. A kisebb gyerekek akár be is rajzolhatják, vagy üresen is hagyhatják ezeket a szíveket. Illetve akár még imacélokat is lehet ezekbe így beleírni. És akkor ezt elkészítik a gyermekszombatiskolába a barkácsolás, a kézműves tevékenység keretén belül, és a feladat az, hogy a következő héten oda ajándékozzák egy olyan személynek, akikkel ők kedvesek szeretnének lenni. Ez arra vezeti rá a gyerekeket, hogy ők meghatározzák és megfogalmazzák azt, hogy a kedvesség miben nyilvánul meg. Az egyik dolog az, hogy ők megtanulták Izsák és Rebeka történetét, tanultak olyan bibliai szereplőkről, akikkel nem találkozhatnak, akiket nem ismernek személyesen. Viszont a lelki érték, amit ők átvesznek, és ők megtanulnak, és ami bennük marad, az, hogy a kedvesség cselekedeteit magukénak nyilvánítsák, és ezt kifejezzék, és ezt gyakorlatba ültessék.
1: Megmutatjuk a nézőknek is, megfordítjuk az alkotást, nagyon kreatív ötlet ez is. Egyszerű, viszonylag könnyen meg tudják a gyerekek rajzolni, színezni, ragasztani. Hogyha kellene összegezzük a mai beszélgetést, és egy tanácsot kellene megfogalmazzál, vagy egy gondolatot kellene kiemeljél a mai adásból, annak kapcsán, hogy mit jelent egy szeretettel formált gyermekkor, akkor mivel zárnád ezt a beszélgetést?
0: Szeretettel formált gyermekkor szerintem azt jelenti, hogy úgy szeressük a gyerekeket, ahogy szükségük van rá, ahogy ők szeretnék, hogy szeressük őket. És a legfontosabb egy szülő számára az én véleményem szerint az, hogy mindig elérhetőek legyünk a gyerekeknek, mi legyünk az a biztos pont, amiben mindig kapaszkodnak, és ahova mindig visszatérnek, velünk érezzék magukat a legnagyobb biztonságba, és minden törődést, minden odafigyelést, minden megértést, minden bátorítást az ő irányukba fejezzük ki, és az együttlét, a jelenlét az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Használjunk ki minden együtt tölthető percet.
1: Segítsen az Úr, hogy legyen mindenkinek ideje, energiája, figyelme és akarata ezt megvalósítani. Köszönjük szépen, Andrea, hogy ilyen kreatív ötleteket is elhoztál a stúdióba, és hogy megmutattad nekünk. nem bonyolultak, egyszerű mindenkinek elkészíteni, és talán a legnagyobb értéke ezeknek az, hogy örömöt hoz a gyerekek életébe, és érzékelhetik a szülőknek a szeretetét a közös tevékenység által. Köszönöm, hogy megismerhettünk téged közelebbről is,

0: betekintést adtál a saját életedbe, és arra is, hogy hogyan alakult ki ez a szeretet a gyerekek iránt, és miért választottál úgy, hogy a gyerekekkel szeretnél foglalkozni. Örülök, hogy itt voltál, és sok áldást kívánok a szolgálatodra nézve a továbbiakban is.
1: Köszönöm szépen, nektek is viszont kívánom, az Úr áldja meg a szolgálatotokat, és köszönöm szépen a meghívást és a bizalmat.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm önöknek is, kedves nézők, kedves hallgatók, kedves szülők és kedves gyermekek, hogy figyelemmel követték a mai adást. A Látótár műsorában egy családi témában, gyereknapi témában beszélgethettem el Pap Andrea, a múzeumpedagógussal, gyermekkiadvány szerkesztővel és gyermekszombatiskola felelőssel. Vele együtt meghatároztuk azt, hogy miért fontos a jelenlét, miért fontos a szeretet, miért fontos a kreatív aktivitás a gyerekekkel, és nem csak azt fogalmaztuk meg, hogy miért, hanem azt is megmutattuk, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani. Remélem, hogy hasznos az önök családi életük számára, és amennyiben úgy tartják, hogy igen, akkor nagyon nagy szeretettel visszavárom még a Láthatár műsorába önöket, hiszen lesznek hasonló tematikák, és vendég meghívottak, akik nagyon nagy szeretettel szeretnének jó dolgokat átadni önöknek. A mai adásunk itt véget ér, én elköszönök önöktől, és sok áldást kívánok én is önöknek. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, röviden szeretnék bemutatkozni. Nagy András vagyok Pécsről, a Pécsi Tudományi Egyetemen dolgozom kutatóorvosként az Anatómiai Intézetben, és 3 éve már, és mivel a kutatási területem ebbe a témakörbe tartozik, így vállaltam a Biológiai Ritmusok című szekció megtartását. Az előadásomat egy tudománytörténeti érdekességgel szeretném kezdeni. 1570-es évek elején Galileo Galilei egy szokványos vasárnapi misén ült a Pizai katedrálisban, és míg a hallgatóság áhítattal figyelte a prédikációt, addig Galilei a szél által mozgatott csillárok mozgását figyelte. A érdekesnek találta ugyanis, hogy mikor nagyobb, mikor kisebb légáramlat elmozdította a csillárt a tengelyéből, és azt vette észre, hogy mintha a csillár függetlenül a kitérés nagyságától mindig ugyanannyi idő alatt tesz meg egy fordulatot, vagy egy periódust. Gyorsan le is ellenőrizte, meg akarta mérni, hogy mennyi ideig tart egy fordulat. Szeretném megkérdezni, hogy szerintük, vagy szerintetek milyen módszerrel mérte ezt meg? 1570-ben járunk, ekkor még nem volt óra, nem volt kézben használható óra. Hát úgy mérte meg, hogy megmérte a pulzusát, ugye? A pulzusára tette az ujja, a pulzusát megmérte, és hát az ahhoz viszonyította, hogy hányat üt a szíve egy fordulat során, és valóban azt tapasztalta, hogy minthogyha a szél erősségétől, vagy a fuvallat erősségétől függetlenül mindig 2-3 szívdobbanás, azaz periódus idő, ami alatt megfordul a csillár. Természetesen ez a jelenség egyből szöget ütött a fejébe, és hát nem a misén hallottakon gondolkozott el, hanem egyből keresett egy-két eszközt, amivel modellezni szerette volna a látottakat, és fogott ugye egy ingát, egy egyszerű ingát, egy felfüggesztett madzag végére egy kis súlyt helyezett, és különböző erőhatásokat gyakorolt rá, és így megmérte, hogy megpróbálta mérni, hogy mennyi ideig ing, mennyi idő alatt fordul meg az inga, és azt tapasztalta, hogy egy kicsi erőt gyakorol, vagy hogyha egy nagy erőt gyakorol rá, akkor is ugyanannyi idő alatt fordult meg. Ebből természetesen már a következő ötlete támad, hogy ha ez az idő, ami a felfüggesztett test súlyától és mondjuk a madzag tulajdonságaitól függ, állandó, akkor ez nagyon alkalmas, ez az eszköz nagyon alkalmas az idő mérésére. És igazándiból ez volt az első ilyen inga alapú időmérő eszköz. Ezt fel is használta egy ismertebb felfedezésében, méghozzá, amikor a lejtett tárgyak mozgását vizsgálta. Ugye Pizában volt, ez a Pizában élt Galilei, és azt vizsgálta, hogy ugye a híres fele toronyból ugye a különböző lejtett testek milyen tulajdonsággal esnek le. Nem volt alkalmas mérőeszköz arra, hogy megmérje a zuhanó test sebességének a változását. Egész egyszerűen fogott egy fa lécet, aminek a közepén egy kis vájút faragott, és a falécen egyenlő távolságra rovátkákat metszett, és a golyót elindította a magasabb pontról, és azt tapasztalta, hogy az inga, az által készített inga órával mérve időegység alatt mind több és több egységet tett meg ez a golyó, és igazándiból ő állította fel a törvényszerűséget a gravitációs gyorsulásra. Ennek a tudománytörténeti eseménynek olyan nagyon sok köze nincs a biológiai ritmusokhoz. talán annyi köze van, hogy a megfigyelést igazándiból egy jól megtervezett kísérlettel lehet ellenőrizni. A természet törvényeinek a megfigyelését jól megszerkesztett és kigondolt egyszerű kísérletekkel lehet bizonyítani, és azt később gyakorlatban alkalmazni, amint Galilei meg is tett, azért, hogy bizonyítsa az elméletét, például ezen ismeretek alapján ki tudta számítani, hogy egy ágyú golyóval milyen messzire lehet lőni, aminek természetesen nagy gyakorlati haszna volt abban a korban. A biológiai ritmusok témakörre áttérve, körülbelül a 18. század közepén egy francia, hát nem, akkor nem kutatónak hívták ezeket az embereket, egy nemes ember volt, aki kedvtelés szintjén szeretett játszadozni a növényekkel, az élővilág különböző tagjaival, és azt vette észre, hogy ha egy bizonyos növényt állandó sötét körülmények közé tett, egy olyan növényt, aminek a levél és a szár mozgásai a nap 24 órájában egy jól meghatározható ritmusos mozgást végeznek, ha ezt a növényt betette állandó sötét körülmények közé, vagy állandóan megvilágított környezetbe, akkor azt látta, hogy napok elteltével is a napi ritmusos tevékenység megmaradt, vagyis a ritmus nem tűnt el a környezeti ritmus felfüggesztésével. Igazából ez a kísérlet, hogy ez a megfigyelés egyelőre, ez csak egy megfigyelés volt, hívta fel a figyelmet arra, hogy bizony a biológiában, az élő rendszerekben van valamilyen úgynevezett biológiai óra, ami mutatja az élőlény számára, hogy a nap bizonyos periódusaiban milyen feladatokat kell elvégezni. A később, a 19. század vége felé pedig azt már kísérletben vizsgálták meg, hogy hasonló növények vagy hasonló biológiai modelleken a ritmusos mozgást befolyásolni lehet a környezeti megvilágítás különböző ritmusaival. Mondok egy példát, állandó sötétben tartott, mondjuk ugyanilyen növényt vizsgálva, hogyha a megvilágítási ritmust megfordítottuk, akkor a növény mozgása egy kis idő elteltével, egy-két periódus elteltével igazodott ehhez a belső ritmushoz. Most fel lehetne tenni a kérdés, hogy milyen jelentősége lehet az életmódban, az egészségben vagy a gyógyításban a biológiai ritmusok közül az úgynevezett napi ritmusoknak, a cirkadián ritmusoknak. Olyan nagy jelentőséget igazándiból nem tulajdonítunk ennek, hiszen ez a folyamat természetesen nem tudatos, és a belső napi ritmusok zavarairól se nagyon veszünk tudomást, vagy legalábbis nincs annyira a figyelem előterébe. Természetesen ez nem is baj, hiszen nem életmentő dologról van szó, nem olyan információról, ami ma még igazándiból nem tudjuk, hogy ezzel 5 vagy 6 évvel lehet meghosszabbítani az ember életét, hogyha ezt az információt tudjuk, ezt természetesen ma még nem ismert. Viszont a 20. század közepén, a 1960-as években egy amerikai kutató kezdett el foglalkozni az akkora már modernebb kutatási módszerekkel, a belső biológiai óra működésével. Egy fontos gyakorlati jelentősége lett a modern kultúránkban ennek az információnak, hiszen az időzónákat átívelő repülő utazás során tapasztalták az úgynevezett jetlag jelenséget, ezt biztosan nagyon jól ismerjük mindannyian. Ez ugye az a jelenség, hogyha 5-6 időzónát átrepülünk repülővel, kelet felé vagy nyugat felé, a belső biológiai óránk képtelen egyből átállni az ottani időre, hogyha nyugat felé repülünk, akkor egy kicsit késésben van az óránk, ha kelet felé, akkor pedig bocsánat, fordítva, hogyha nyugat felé megyünk, akkor kicsit siet az óránk, ha kelet felé repülünk, akkor pedig lemaradásban van. A másik gyakorlati jelentősége a napi biológiai ritmusokat vezérlő biológiai órának az úgynevezett váltott műszak, illetve három műszakos munkában van. Nyilván ez a jelenség már az ipari forradalomtól biztosan elég nagy méreteket öltött, és ugyanakkor az ebből származó élettani és egészséggel kapcsolatos problémákat csak az elmúlt évtizedekben figyelték meg, és próbáltak összefüggéseket találni a váltott műszak, vagy az éjszakai műszak, a krónikus éjszakai műszak egészségkárosító hatásairól, és valóban az elmúlt évtizedben jelentek meg olyan neves szaklapokban cikkek, mint a Lancetben például, hogy krónikus betegségek, főnként mentális és hát pszichés betegségeket tudnak okozni ezek a hát nem fiziológiás napi ritmusban végzett tevékenységek hosszú távon. A biológiai óra mechanizmusainak a vizsgálata valóban csak az elmúlt évtizedekben került a tudomány egy kicsi szegmensének a középpontjába. Ugyanakkor a biológiai órát már korábban is összefüggésbe hozták a hosszú élettel, vagy az, akár az örök fiatalság titkával. Érdekes módon a 19. század végén, a 20. század elején, amikor a 19. század második felében az akkori orvoslás, orvostudomány kezdte felfedezni és alkalmazni azokat az ismereteket, miszerint az egészségünkhöz, az egészségünk fenntartását különböző funkciójú szervek végzik, és ezen szervek termelhetnek bizonyos anyagokat, amik az egész szervezet működésére hatnak. Hát az örök fiatalság kutatása egy igen népszerű kutatási téma volt a 19. század második felében, még ma is nyilvánvalóan bizonyos néprétegekben, illetve bizonyos a társadalomnak bizonyos rétegeiben. Hát akkor vezető biológusok, például Szégárd, egy híres ugye, neurológusnak mondanánk, hogy neurológiában egy több szindrómát is elneveztek róla, tette meg azt, hogy állati herét, here szervet ültetett be a bőre alá, és azt tapasztalta, hogy a férfiassága, vagy a fiatalsága, idézőjelbe, minthogyha egy kicsit visszatért volna. Érdekes módon, nem sok jövője volt ennek a kísérletnek, hiszen ez a hatás átmeneti volt, elég rövid ideig tartott, és hát természetesen azért ez akkoriban, vagy a mostani szemmel nézve elég hát veszélyes út volt. Viszont a figyelmet felhívta arra, hogy ezek a szövetek, ezek a szervek egy adott szervre ható, az egész szervezetre egy adott hatást gyakorló anyagokat termelnek, ezek pedig a hormonok. A hormonkutatás a 20. század első felében és a 20. század közepe felé bontakozott ki igazándiból, amikor a kémia annyira tudott fejlődni, hogy a különböző hormonokat sikerült azonosítani, szerkezetét leírni, és a hormonokat előállítani mesterségesen. Abban az időszakban szintén egy híres biológus, orvos fogalmazta meg az úgynevezett homeosztázis elméletet, ami azt jelentette, hogy az egészséget, a szervezet egyensúlyát a különböző hormonok szabályozása, a különböző mirigyeink által termelt hormonok vérszintje, és ennek a szabályozása határozza meg. Ennek az elméletnek az egyik alapköve, vagy az egyik alapeleme volt a ritmusbiológiának is az alapja, méghozzá az, hogy ezen hormonok termelődése a nap 24 órája során is ritmusos, vagy legalábbis egy ritmicitás szükséges az állandóság fenntartásához. Mit jelent ez egyszerűen? De azt jelenti, hogy a szerveink nem pusztán reflexszerűen válaszolnak a különböző fizikai, kémiai ingerekre, az emésztő mirigyeink, például májunk, illetve mondjuk a hasnyálmirigy nem pusztán rabszolgaszerűen válaszol a tápcsatornába jutott táplálékok által kiváltott kémiai anyagokra, kémiai anyagok ingerére, hanem van egy belső ritmus, egy belső rendezettség ezen szervek működésében. Érdekes módon ezt az elvet a keleti orvoslás, vagy amit ma így nevezünk, hogy a keleti keleti tudományok viszonylag korán felismerték, de természetesen, ahogy azt megszokhattuk, bizonyos alapigazságok mellett elég sok zavaros és mai tudományos módszerekkel meg nem alapozható állításokat és összefüggéseket tartalmaz az ezzel kapcsolatos kínai tan. Méghozzá ez így hangzik, ugye valószínű ezzel is találkozhat, vagy ha nem, tehát találkozhatnak majd, hogy a nap bizonyos meghatározott órájában egy bizonyos szervünk működik jól. Ez még annyira nem is meredek, de ha a következő részt mondom, akkor el is gondolkozhatunk egy kicsit, hogyha mondjuk délután 2 órakor fáj a hasam, akkor biztosan az epehólyagommal van baj, mert ebben az órában az működik jól. Ugye? Első hallásra nagyon egyszerű és elfogadható törvényszerűségnek tűnik ez, de nincsen igazándiból orvosi alapja egyáltalán. Viszont arra azért felhívja a figyelmet, hogy ezek a kínaiak már megfigyelték azt, hogy a szervezet belső működése időben szabályozott, és valóban egy belső rendezettség van, ami valóban figyelemre méltó megfigyelés. Csak a 20. század közepén végezte egy amerikai kutatócsoport az első olyan megfigyeléseket laboratóriumi körülmények között, ahol a biológiai óra működésének a sajátságait tehát próbálták meghatározni. Ezek nagyon egyszerű biológiai kísérletek voltak, méghozzá annyit jelentett, hogy ugye laboratóriumi patkányokat vagy egereket olyan ketrecekbe tartottak, ahol volt egy klasszikus mókuskerék, ugye ezt mindenki ismeri, hogy milyen, bemegy a kis egér vagy a kis ágcsáló ebbe a mókuskerékbe, és ha éppen mozogni tartja kedve, akkor ott szalad egy kicsit a mókuskerékbe. Ha elfárad, vagy este van, elmegy lefeküdni, akkor nem mozog. A mókuskerékre pedig egy kis mérőberendezést lehet tenni, egy egyszerű mérőberendezést, amivel gyakorlatilag az állat napi aktivitását lehet mérni számszerűleg. Azt tapasztalták ezek a kutatók, hogyha az állatot állandó sötét körülmények közé helyezték, akkor a normális 24 órás ritmus, pontosan 24 órás aktivitási ritmusa egy kicsit megváltozott, méghozzá ilyen 24,5 vagy 24,7 órás ritmusra állt be. Vagyis ez annyit jelent, hogy ha a környezeti ritmusos ingerektől megfosztották az állatokat, akkor a belső biológiai órájuk egy hosszabb, egy kicsivel hosszabb periódus időre állt be. Ezért úgy nevezzük ezeket a ritmusokat, a biológiai órának a működését, hogy cirkadián, ugye ez azt jelenti, hogy körülbelül egy napos, körülbelül 24 órás, mivel a belső biológiai óra működése csak körülbelüli. Ez a felismerés egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a belső óra a környezeti változásokhoz alkalmazkodni képes, és igazániból van egy tehetetlensége, ugyanakkor rugalmasan is képes alkalmazkodni a környezethez. Ennek a kísérlet sorozatnak egy második lépése volt az, amikor ugyanezeket az állatokat különböző megvilágítási ritmusokba tették, és így különböző adatokat nyertek arról, hogy a biológiai óránk, vagy a biológiai óra maga milyen mértékben edzhető, milyen mértékben lehet befolyásolni. Nagyon sok összefüggést leírtak ezekkel a kísérletekkel, viszont hogy a biológiai óra alkatrészei, pontosan milyen molekulák, milyen szerkezetek a különböző szervekben, vagy az agyban, az eléggé váratott magára, hiszen csak az elmúlt évtizedben, tehát a 90-es évek elejétől sikerült felfedezni azokat a géneket, azokat a molekulákat, amik az óra szerkezetének alapvető elemei. Ezek az úgynevezett óragének. Az első ilyet egy a genetika klasszikus modelljébe találták meg. Mit gondolnak, hogy melyik élőlény az, amit a leggyakrabban használnak genetikai kísérletek céljára? Nem gerinces élőlény. A muslica. A gyümölcs légy, ugye a drozofila. Ez a, igazándiból úgy mondják, hogy ez a genetikának a rabszolgája. Ugye rendkívül sok információt sikerült kinyerni belőle, hiszen a genetikai állománya viszonylag nagy az állatméretéhez képest, kromoszóma száma is, illetve nagyon gyors a szaporodási ciklusa, és viszonylag egyszerűen lehet megfigyelni a mozgását. Ott ugye a napi ritmus az a repül vagy nem repül típusú kérdés volt, ezt is nagyon jól lehet mérni, illetve azért ettől egy kicsit bonyolultabb életleni folyamatok is vannak, amiben a ritmust lehet mérni. És a 90-es évek elején, a 80-as évek végén fedezték fel az első olyan mutációt, aminek a hatására a muslica napi ritmusának a periódus ideje megnőtt. Tehát nem 24 órás ritmusnak, hanem egy mondjuk 30 órás vagy ennél hosszabb ritmusba kezdett el élni. Azonosították ezt a gént, és érdekes módon ugyanezt a gént, vagy ehhez hasonlót találtak az élő világ számos családjában, emberben is ezt megtalálták, és ezzel a kísérlettel párhuzamosan ugyanilyen megközelítéssel egérben is találtak egy másik óragént, aminek a hasonlóját megtalálták a muslicában is. Ezek az adatok alapján gondolhatjuk, hogy ez a biológiai óra, ez meglehetősen általános jelenség az élővilágban. Ugye az evolúció elmélete szempontjából ezt úgy szokták mondani a tudósok, hogy ez jól konzervált, egy evolúció szempontjából előnyös dolog volt, amit mindegyik faj magával vitte, akik pedig nem így gondolják, hanem a teremtés szempontjából próbálják megérteni a környezetet, azoknak pedig egy nagyon jó magyarázat arra, hogy egy problémát a legjobban működő módszerrel lehet megoldani, ami egy sejt szinten is jól működik. Valóban az óragének által működtetett biológiai óramechanizmus bizonyos baktériumokban is megtalálták, és ez rendkívül érdekes felfedezés volt. Ugyanakkor ma még nagyon kevés adat áll rendelkezésre arról, hogy ezek az óragének, illetve az óra alkatrészek konkrétan hogyan, milyen módon működtetik az órát, és a különböző környezeti, fizikai vagy kémiai gyógyszeres ingerekre ezek az óra alkatrészek hogyan reagálnak. A jelenlegi kutatásban is, amiben a kutatócsoportnak a tagja vagyok, egy ehhez hasonló kérdést vizsgálunk, csirke tobozmirigy modellen, amit igazándiból azért jó modell a témakör kérdéseinek a tisztázására, mert a tobozmirigy az egy olyan belső elválasztású mirigy az emberben is, ami a melatonin nevű hormont termeli. A tobozmirigy az agyban található, egy oldal nézetben láthatjuk ezt. Koponya röntgen felvételen ugyanakkor körülbelül ebben a magasságban lehet találni egy kis meszes struktúrát, ez a tobozmirigy, és a tobozmirigyet az orvosok igazándiból tájékozódáshoz használják, hiszen érdekes módon ez a mirigy az életkor előre haladtával egy kicsit elmeszesedik, és így a röntgen felvételen egy világos pontot ad. Érdekes módon ez egy olyan mirigy, olyan endokrin vagy belső elválasztós mirigy, ami az agyban található, és a melatonin nevű hormont termeli. Röviden felhívom a figyelmet, hogy ez nem azonos a melanin nevezetű festékanyaggal, amitől barna a bőrünk. Ez egy egészen más molekula a melatonin. Tudja valaki, hogy mire jó ez a melatonin? Az alvás ébrenléti ritmusban van szerepe, de érdekes módon nem ez a legfontosabb funkciója, vagy nem ez az elsődleges dolog, ami miatt a figyelem középpontjába került, mikor felfedezték. Azt vették észre, hogy a tobozmirigy környéki daganatok idő előtti nemi érést okoztak. Illetve az idő előtti nemi éréses mondjuk Idő előtt nemileg megért emberek, hogyha balesetben meghaltak, és a bonzolás után megvizsgálták az agyukat, azt fedezték fel, hogy nagyon gyakran találtak egy daganatot itt a tobozmirigy körül. Valóban kiderült, hogy a melatonin a nemi érést lassítja, gátolja, és igazándiból van egy nagyon jó példa arra, hogy ezt megértsük. A mediterrán népek és a skandináv népek nemi érését, ha összehasonlítjuk, van-e különbség? Ugye van, általában a mediterrán népeknél hamarabb történik a nemi érés, míg a skandinávoknál később, ennek van egy olyan következménye is, ami a nemi hormonok hatásában rejlik, hogy a nemi hormonok a csont hossznövekedést igazándiból megállítják. Ebből ered az, hogy mivel a nemi érés a skandináv népeknél egy kicsit elhúzódik, ezért több idejük van a fiúknak növekedni, általában ezért magasabbak a skandinávok, mint a mediterránok. Mi köze ennek a melatoninhoz? Hát igazándiból annyi köze van, hogy a melatonin hormon termelődése napi ritmusban történik, és méghozzá úgy, hogy éjszaka termelődik. Éjfélkor és 12 órás melatonin szintet összehasonlítjuk, akkor éjfélkor a legmagasabb a melatonin hormon szintje a vérben, vizeletben egyaránt, nappal a megvilágításos órák alatt pedig alacsonyabb. Innentől már igazából egy ugrás az előbb említett példa megértése, hiszen a skandináv országokban alacsonyabb a napos órák száma általában, mint a mediterrán országokban. Így a skandinávok esetében rövidebb ideig gátolt a melatonin szintézis, míg viszonylag hosszabb ideig van magasabb melatonin szint, ami gátolja a nemi érést, és így gátolja ezáltal az idő előtti csont, tehát a növekedési porc elcsontosodását. A melatonin hormon termelődése napi ritmusban szabályozott. Emberben a biológiai óra, vagyis a ritmus generátor szerv az agynak egy másik területén található, a közti agy elülső részében, és ez a mag egy viszonylag bonyolult idegi úton, kapcsolatrendszeren át juttatja el az információt a tobozmirigybe, és az idegi impulzus az, ami szabályozza a napi ritmust. Madárnál, csirkénél, érdekes módon ez a biológiai óra benne van a tobozmirigyben, nem egy különálló struktúrában, hanem benn van a tobozmirigyben, és hogyha a tobozmirigyet kivesszük a madárból, és egy túlélő rendszerbe tesszük, ahol napokig oxigént és tápanyagot kap egy ilyen folyadék átáramoltatásos módszer segítségével, akkor a hormon szintek ritmusosan, a hormon szint ritmusosan alakul továbbra is. Vagyis, hogyha a tobozmirigyet ebbe a túlélő rendszerbe tesszük, és az elfolyó tápoldatból meghatározzuk a hormon mennyiségét, akkor 4-5 napig egész biztosan látjuk ezt a ritmusos hormontermelést. Ez ugye azért érdekes, mert nem kell hozzá agy, nem kell hozzá az egész élőlény ahhoz, hogy lássuk, hogy ez a pici, körülbelül gombos tű fej nagyságnyi szerv tartalmazza ezt a biológiai órát. Amit ilyen kutatás során meg tudunk vizsgálni, az az, hogy az órában milyen alkatrészek vannak, milyen fizikai vagy kémiai ingerekkel lehet ezt az órát befolyásolni. Mik azok az ingerek, amivel a biológiai óra ritmusát meg lehet változtatni, előrébb lehet hozni a fázist, vagy késleltetni lehet a fázist. Több részletben azt hiszem, hogy nem szükséges belemennem, több technika, illetve ilyen kísérletes részletbe. Most inkább egy-két gondolat erejéig szeretnék ezen kutatások gyakorlati jelentőségére kitérni. Hát igazándiból a melatoninról azért már elég sokan hallottak, vagy hallottatok. Az első dolog, amit itt elhangzott, az alvás témaköre volt, amivel összefüggésbe lehetett hozni. Valóban a melatonint például az Egyesült Államokban lehet patikába vény nélkül is kapni, És igazándiból arra használják, hogy ha valakinek alvás zavara van, alvás problémája van, ugye okkal ok nélkül egyből mindenki a melatonint vesz, bekap egy tabletet, és azt gondolja, hogy ezzel megoldódik a probléma. Természetesen ez a fajta hozzáállás annak a következménye, hogy nagyon jó hát reklám tervek vannak a kisebb-nagyobb gyógyszergyártó cégek kezében, és így viszonylag gyorsan tudnak népszerűsíteni egy viszonylag kisebb jelentőséggel bíró készítményt is. Valóban a melatonin, bár egy hormon jellegű anyag, és befolyásolja az alvást, de nem altatószer, nem nyugtató altatószer, egész más módon hat az alvásra, méghozzá úgy, hogy a biológiai óra fázisára tud hatni. Tehát az alvás ébrenléti ritmust, ez a biológiai órát tartalmazó agyi struktúra szabályozza, és igazából a melatonin hatni tud az órára, az óra működésére némiképp. Nem olyan nagyon, igazándiból nem olyan jelentős ez a hatás, annyira tudhatni, hogy valóban jetlag jelenségkor gyakran használják a melatonint, hogy hamarabb alkalmazkodjon valakinek a belső órája az időzónák változásai miatti új fizikai környezethez. És ezen a téren valóban nem annyira rossz hatású ez a készítmény, ugye nem gyógyszer, hanem inkább úgy mondjuk, hogy ez egy ilyen alvást segítő, alvást elősegítő anyag. Hát Magyarországon nincsen nagyon elterjedő, de pontosan azért, mert nem egy olyan nagy hatás, vagy nem egy olyan jelentős hatású szer lenne, és hát nem is baj igazándiból. Azért mondom, hogy nem is baj, mert az elmúlt évtizedekben nagyon sokfajta melatonin készítmény került az amerikai piacra, és rendkívül sok közlemény született abból, hogy minőségen aluli termékeket dobtak a piacra, és ugye a tisztasági foka nagyon nagy kívánivalókat hagyott maga után, és nagyon sok komoly probléma származott abból, hogy ellenőrizhetetlen eredetű készítményt vásároltak az alvás zavarral küszködő lakosok. A melatonin alvást elősegítő hatása mellett azért van nagyon sok egyszerű életmódbeli dolog, ami az alvásra nagyon jó hatással van. Például ilyen a rendszeres testmozgás. Ugye nem fogok semmi különös dolgot mondani, csak azokat a dolgokat, amiket már valószínűleg hallottak az elmúlt előadásokban itt a konferencián. A rendszeres mozgásnak igen jó hatása van az ideg működésre, és a biológiai óra szabályozásának az egyik fontos ingere a rendszeres testmozgás. Tehát nem csak a környező fényinger, hanem a testmozgás is ilyen. A rendszeres és a ritmusos táplálkozás, vagyis az minden nap az adott időintervallumban megfelelő minőségű, vagy megfelelő, hát a minőség itt ugye nem annyira fontos, hanem a megfelelő időpontban való étkezés szintén nagyon fontos inger a biológiai órának ahhoz, hogy jól tudjon működni. Természetesen hőmérsékleti és fényingerek is ezt a ritmust befolyásolni tudják. A fény órát szabályzó hatását igazándiból a pszichiátriában hasznosítják ma, több-kevesebb sikerrel. Igazándiból azt vették észre, hogy a 24 óra megfelelő szakaszában alkalmazott bizonyos intenzitású fény, fehér fény, egyszerű fehér fény, képes hangulatban változásokat okozni. Ez természetesen abból ered, hogy a biológiai óra a fizikai ingerek közül a legjobban a fényre érzékeny, és általában a hangulatzavarok egy bizonyos csoportjánál a belső óra ritmusa is valahogy nem normális működést mutat, és a hangulatzavarok egyik diagnosztikus lépése is a biológiai paraméterek ritmicitásának a mérése. Általában vagy egy fontos tünet lehet, vagy egy fontos lelet lehet, hogy a belső ritmusos hormon termelés, például a kortizol szint ritmusa eltűnik, a napi ritmusa. Vagyis a fény, igazán a fényterápia az, ami a legismertebb. Nekünk ugye egészséges életmód mondatot folytatni kívánok, az ebből a tanulság, hogy igen hasznos, hogyha lehetőleg természetes fényben tudunk dolgozni, vagy legalábbis a napi munkánkat a megvilágított órákban tervezzük, vagyis a nappali órákban tervezzük, és valóban ez az egyik legjelentősebb inger. A gyógyászatban van-e ma jelentősége ezen ismereteknek? Igazándiból az elmúlt évtizedekben felfedezték, hogy nem csak a melatonin vér szintje változik 24 órában ritmusosan, nem csak a kortizol szintje, ami ugye egy fontos mellékvese kéreg hormon, ami nem csak az anyagcserét, hanem a stressz reakciókat is befolyásolja, hanem számos más hormon, nem csak hormonszint, hanem az agyi ingerület átvívő anyag szintje ugyanígy változik, ugye, ami az agy működésnek egy fontos sajátsága. Például a szerotonin szint, acetilkolin szint az ideg végződésekben szintén napi ritmusokat mutat. Emellett az immunrendszer, érdekes módon az immunrendszer működésében is észrevették, vagy megfigyelték, hogy az immunrendszer működéséhez nagyon fontos kémiai anyagok, amik a vérben keringenek, azoknak is a plazma szintje, a vérszintje napi ritmust mutat. Hát ennek a gyakorlati jelentőségét ma még annyira nem tudjuk pontosan, van számos közlemény erről is, de ezt a tényt viszont használják már egy elég fontos területen, a kemoterápia területén, ugyanis azt vették észre, hogy bizonyos kemoterápiás kezelések hatásfoka függhet attól, hogy a nap melyik órájában alkalmazzák. Nem biztos, tehát nem jelentős hatás növekedés érhető el, vagy gazdaságosabb terápiát lehet alkalmazni, hogyha a nap 24 órájából egy bizonyos időszakban alkalmazzák, és nem mondjuk délelőtt alkalmazzák, és nem délután vagy fordítva. Természetesen ez az alkalmazott anyag, alkalmazott szertől és a diagnózistól is egész biztosan függ, de ez egy elég új felfedezés, amit nyugaton már elég komolyan használnak. Nem csak a kemoterápiás kezelésben, hanem például műtétek tervezésén is érdekes módon azt vették észre, egy anesteziológus kollega mondta éppen a januárban egy pesti konferencián, hogy ennek biztos, hogy elég nagy jövője lesz majd pár 5-10 év múlva, vagy talán később, hiszen azt vették észre, hogy a helyi érzéstelenítők, illetve a különböző különböző érzéstelenítők hatásának a mértéke függ attól, hogy délelőtti vagy délutáni műtétet alkalmaznak. Ezeknek a részleteit ma még nem tudjuk, és nyilvánvalóan ez az orvoslásban fog valamikor megjelenni ezek az ismeretek. Befejezésként megint csak egy tudománytörténeti érdekességet szeretnék elmondani, amivel talán a tudományos kísérletekhez, illetve a tudományos eredményekhez való hozzáállásunkon tudunk úgy változtatni, hogy az hasznos legyen számunkra. Azt szeretném kérdezni, hogy véletlenül tudja-e valaki, hogy melyik volt az a tudós, akinek a világon a legtöbb szabadalma volt? Több mint 1000 találmánya volt, ami az ő nevéhez fűződik. Akkor mondok egy-két találmányt, nem tudom, a legkönnyebbet mondom, a gramofon például, vagy a szénszálas izzó. Így van, na, ez a lényeg. Valóban több mint 1000 felfedezés köthető az ő nevéhez. Nem ő találta fel a telefont, hanem mikor Bell Amerikában felfedezte, akkor ő is gyorsan beszerzett egy eszközt, és gyorsan megnézte, szétszette, és meg akarta mérni, hogy a membrán, ami ugye a hang hatására rezeg, milyen erősséggel rezeg. Egy kis acéltűt helyezett a membránra, és azt vette észre, hogy az acéltű elég jelentősen elmozdul, és a rezgő mozgás után el akarta venni onnan ezt a tűt, és hát megbökte az ujját ez a tű. Ugyanis egyben ki is hegyesedett ez a kis acéltű, és hát első reakció nem átoxitok volt belfelé, hanem szöget ütött a fejébe valami, méghozzá az, hogyha a hang képes egy kis acéltűt mozgatni, akkor lehet, hogyha ez az acéltű másik vége egy puha anyaghoz, ami nem a emberi szövet, hanem valami puha papír, ugye először ezt egy ilyen puha sztaniol papírral végezte, akkor lehetséges, hogy a puha papírba ejtett barázdák rögzítik a hanginformációt. Meg is tette ezt, egy részhengerre feltekert egy sztaniol papírt, és beleénekelte a membránba valamelyik amerikai kis népéneket, nem az Old McDonald's, hanem valami hasonlót. És halványan, tiszta recsegő hangon, de visszahallotta a saját hangját. Egyből híre ment, hogy Edison feltalálta a beszélőgépet. Na most ez a hír, ez ugye nagyon, nagyon kedvező fogadtatásra várt, többségében, az emberek többségében, de az egyház képviselői Észak-Amerikában a legfelsőbb vezetők megjelentek Edisonnál. És azt mondták, hogy azt gondolták, hogy ha egy gép beszél, az biztosan az ördögtől van, csak az ördög, vagy a gonosz lelkek, vagy az elkárhozott lelkek azok, akik visszabeszélnek, úgyhogy oda mentek gyorsan, hogy megvédjék Edisont a nagy pusztulástól, ami rákövetkezhet, és hát bementek hozzá. Edison először megpróbálta türelmesen elmagyarázni, hogy mi történik itt igazándiból. Hát nem járt sok sikerrel, de okos ember volt. Azt mondta a kardinálisnak, hogy gondoljon egy olyan szövegre, hogy mondjon egy olyan szöveget, amiben biztos, hogy az ördög nem tudja utánozni. Vagy bármelyik kollégája, aki ugye nem. Ez tetszett a kardinálisnak, és felmondatta Edison vele az egyik saját hosszú latin imádságát. Elkezdődött a kísérlet, dörzsölte a tenyerét a kardinális, és egy levegővel végigmondott egy nagyon hosszú, bonyolult latin imádságot. Mikor befejezte, mondta, hogy ez biztos, hogy se ember, se gonosz lélek főleg nem tud egy szent szöveget hibátlanul utánozni. Edison szépen a tűt visszatette a barázda elejére, a henger legelejére, és elkezdte tekerni ugye a hengert, ami által a barázdából a tű a hangot kicsalta a hengerből, és hibátlanul, bár recsegő hangon, de szóró-szóró ugyanazokat visszahallotta a kardinális úr, és hát megnyugodott természetesen, és ezzel a probléma meg lett oldva. Miért hoztam ide ezt a történetet az előadás végére? Hát azért, hogy lássuk, hogy igazándiból a megfigyelések mindaddig misztikum, vagy mindaddig kétség lehet a megfigyelések eredetét vonatkozóan, amíg nem végeznek, vagy nem végzünk kontrollálható, kivitelezhető kísérleteket, amiben bizonyítékot tudunk találni egy adott szer, vagy egy adott viselkedés, egy adott magatartás hasznosságára, vagy éppen a mechanizmus részleteire. A biológiai ritmusokon belül ma én csak a napi ritmusokról beszéltem, ugye a havi ritmus, illetve nagyon sokféle éves ritmus, másodpercekben mérhető ritmusok vannak. Ennek az irodalma igen jelentős. Igazándiból azért választottam ezt a témát, mert én ehhez értek egyrészt, másrészt pedig ezzel a témával azt próbáltam érzékeltetni, hogy a belső egyensúly, a szervek egyensúlyban, a szervek működése igazándiból időben rendezett, nagyon csodálatosan van megtervezve, és olyan apróságokra, mint az idő beosztás, ha odafigyelünk, jelentősen befolyásolhatjuk hosszú távon az egészségünket, bár azt nem lehet mondani, hogy ezzel 5 vagy 10 évet lehet nyerni az egészségünkben, és nem lehet azt sem mondani, hogy ezzel életet lehetne menteni, de mégis egy olyan apróság, aminek ma már azért elég sok bizonyítéka van, hogy szerepe van az egészséges életmódban. Köszönöm szépen!

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De

Én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem a földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosz.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk egy újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják, amelyben szó lesz arról, hogyan bújik át a teve a tűfokán. Megvizsgáljuk, hogy mit jelent Jézusnak ez a példázata. Ezt követően bemutatjuk Van reménység tanulmánysorozatunk negyedik tanulmányát. Mindenki egy úgynevezett jobb világ fele törekszik. Akik itt élünk, nyugati szomszédainkhoz, ők még nyugatabbra, azok pedig még nyugatabbra igyekszenek. Vajon hol van az igazi jó világ? Meglátjuk-e valaha? Válasz a tanulmányban. A tanulmány bemutatása után kérdések, válaszok következnek. A tanulmánnyal kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszolunk hallgatóinknak.